a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és bölcsesség. Mert a testnek gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben. Ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs Krisztusnak lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztust Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Idáig az ige. A Biblia legcsodálatosabb és egyben a legizgalmasabb kijelentéseinek tekinthető az, hogy mi Jézus Krisztusban lehetünk, Jézus Krisztusban vagyunk. Csodálatos áldás ígéretek kapcsolódnak össze ezzel a kijelentésével az igének, hogy mi Krisztusban vagyunk. Aki Jézus Krisztusban van, az mindenek előtt azt jelenti, hogy beleoltatott, mint a szöllővessző a tőkébe. Benne van, össze van forva vele, egyé vált vele. És ebből adódóan ez az ember gyümölcsöt fog teremni, a lélek gyümölcsét. Ha valaki Krisztusban van, azt mondja a Szentírás, az új teremtés, a régiek elmúltak és újjá lett minden. Ezért mondja Pál, éppen ezért élek most már nem én. Én meghaltam. Én most már Krisztusban élek, és bennem pedig Krisztus. És még egy olyan ígéret is van, hogy aki Krisztusban marad, az egy sem esik bűnbe. Ugye az újjászületés gondolatáról az előző alkalom, amikor tanultunk, akkor érintettük ezt, hogy ez hogyan lehetséges. Pál apostol itt nem olyan dolgokról beszél, amit majd valamikor elérhetünk egyszer. És nem is olyan dologról beszél, ami csak néhány kiváltságos személynek a jutalma. Hanem Pál apostol egy olyan tényre utal, ami mindazokra vonatkozik, akik Jézus Krisztusban vannak, akik őt elfogadták. Ezért azt mondja az apostol, hogy akik Jézus Krisztusban vannak, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk ezeknek. És ugye itt az Isten ítéletére vonatkozó kijelentésről van szó. Azért szó, ahogy kezdi az apostol, hogy nincsen azért már semmi kárhoztatásuk. Ez a azért, ez egy visszautalás. Pálnak egy korábbi kijelentésére, illetve több kijelentésére is. Tulajdonképpen visszavezet bennünket egészen az első fejezetig, ahol a 17. versében azt olvashatjuk, hogy az igaz ember pedig hitből él. Egész idáig visszavezet ez a meghatározás. Ezért kell Jézus Krisztusban lenni, hit által belőle élni, belőle meríteni azokat a lehetőségeket, ami által én megállhatok az Isten előtt. Mert ha Jézus Krisztusban elrejtett élettel élek, akkor nincsen már semmi kárhoztatásom. Akkor már megállhatok az Isten ítélő széke előtt. Ez a szó arra is rá akar mutatni, hogy miért nem kell keresztül mennünk azon a test ellen vívott reménytelen küzdelmen, amiről a 7. fejezetében ír az apostol, miért nem kell kétségbe esnünk, ahogy a 7. fejezetet zárja le az apostol, amikor szinte felkiált, hogy ó, én nyomorult ember, hát kicsoda szabadít meg, és hogy lesz tovább? Mert amíg Krisztusban vagyok, addig kívül állhatok a kárhoztatás minden határán.

Ez a szó tehát, ez a azért, ez a Krisztusban elnyert lehetőségekre való visszautalás, ez tulajdonképpen a szabadulás útvonalára mutat rá. Hogy Krisztusban nyerhetek el mindent, ami által felszabadulhatok a kárhoztatás minden következményétől. Nem azért nem leszek kárhoztatva, mert már szent életet élek, mondja az apostol, hanem azért, mert Krisztusban vagyok. Ez a kulcsa, és ez a titka. A Jézus Krisztusban való élet azonban nem lehet csupán az ajkaknak a vallomása. Ennél sokkal többre van szükség, bár nagyon sokan a keresztények közül megelégesznek azzal, hogy csak Jézus nevére hivatkoznak. Ahogy a szőlővessző üde növekedése, vagy éppen a szőlővesszőnek a beteges elsorvadása jelzést adnak arról, hogy a szőlővessző milyen kapcsolatban van a tőkével. Ha azt látjuk egy vesszőről, hogy sorvadnak, hervadnak le a levelei, és szárad el a vesszőnek a kérge, akkor biztosak lehetünk abba, hogy az élő folyamat a tőkével valahol megszakadt. És ez ugyanígy van a hívő ember életében is. Pál apostol szerint van egy pont, amiből felismerhetjük, hogy a valóságban kik azok, akik Krisztus Jézusban vannak. Pál apostol azt mondja, ezek nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. De vajon hogyan lehet ezt a gyakorlati életben megvalósítani? Mikor mondható el rólunk, hogy mi már nem test szerint járunk, hanem lélek szerint? Mindenki, amikor maga felé fordul az önvizsgálat tekintetével, és látja a saját lelkéletének az árnyékos oldalát, látja a kilátástalan helyzetet, és az Isten által elénk állított célt, akkor egy kicsit úgy elbizonytalanodunk. Pál apostol éppen ezért állít egy nagy dilemma elé bennünket, és azt kérdezi szinte, hogy mi most test szerint vagy lélek szerint járunk. És erre választ kell magunkba keresni és találni. Mert azt mondja az apostol a felolvasott szakasz 5. versében, hogy a test szerint valók a test dolgaira gondolnak. A lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak. Vagyis annak ténye, hogy mire gondolok szívesen. A szívem állapotáról tesz egy nagyon határozott bizonyságtételt, hiszen a szívből származnak a gondolatok. És amivel a gondolataim foglalkoznak, olyan a szívem. Erről tesz bizonyságot. Ezért mindkét nagy hatalom, Isten is, meg Sátán is, az ember szívének uralma után a gondolatait szeretné uralni és irányítani. Sátán ennek érdekében felvonultatja a kísértéseit, mert azt szeretné, hogy a kísértése megfogadjon a gondolatomban, hogy aztán bűnt szüljön. És amikor valakiben megfogan a kísértő gondolata, és eljátszadozik vele, akkor már szinte biztos az ellenség sikere. Ugyanakkor viszont nem csak az ellenség, hanem maga az Isten is arra törekszik, Pál apostol fogalmazza ezt meg a korintusiakhoz írott levelében, hogy ő foglyul szeretné ejteni a mi gondolatainkat. Mert amíg az Isten dolgaival foglalkozik a gondolatom, addig a kísértő nem tud velem mit kezdeni. És nem vagyok kiszolgáltatott helyzetben. Hanem az Isten vezetése, a Szentlélek vezetése alatt egy biztos úton haladok. Ezért nagyon fontos az, hogy mivel foglalkoznak a gondolataim. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak. De a lélek szerint valók a lélek dolgaira gondolnak. Ott van a gondolatuk. A lélek szerint járó ember mindig szívesebben gondolkodik olyan dolgokról, ahogy az apostol szavait idézem, amik igazak, amik tisztességesek, amik tiszták, amik kedvesek, amik jóhírűek.
A lélek szerint vezetett ember ilyen dolgokon gondolkodik szívesen. Pál apostol érvelő gondolatai egymáshoz kapcsolódnak, ezért a következő szavaival már szinte azt bizonygatja, hová vezet, ha valaki test szerint gondolkodik, és hová vezet az, ha valaki lélek szerint gondolkodik. Azt mondja az apostol, hogy a test gondolata halál, a lélek gondolata viszont élet és békesség. Sőt, még tovább mondja, hogy a test gondolata nem csak halál, hanem ellenségeskedés az Istennel. Szomorú tény, hogy a bűnben született ember szívének gondolatai mindig testi, romlott, ebből mindig az Istennel szembeforduló, ellenséges érzésből fakad. Ez a körülmény azonban, amikor az emberben már tudatosodik, hogy milyen úton is haladok, akkor egyfajta nyugtalanságot támaszt, majd később félelmet támaszt, aggodalmaskodást, de soha se ad egy igazi békességet és nyugalmat. A lélek gondolata viszont azért mondja az apostol így, hogy élet és békesség, mert nem csak, hogy az életet biztosítja számunkra, hanem már most a jelen pillanatban is átélhetjük, hogy az Isten békessége áramlik szét a mi lelkünkben. Jézus éppen ezért mondja azt, az én békességemet adom nektek. Nem azt, amit a világ, és nem is úgy. Isten más módon, másfajta békességet ad. Az ő békessége nem a körülményeknek a függvénye. A körülmények nem is bírják befolyásolni, mert ez a békesség, a Jézusi békesség a szívben van, belül, a belső emberünkben. Pál apostol még azt is elmondja az érvei között, hogy akik testben vannak, azok nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. Ezt azért mondja, mert a test szerint élő ember az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti, mondja az apostol. Mivel Isten a törvényében fejezte ki akaratát, a törvényében fejezte ki az ő jellemét, a törvényében ölt testet az Isten szeretete, ezért ha valaki a törvény nem akarja cselekedni, még akarata sincs arra, hogy cselekedje, az egy egészen más kérdés, hogy milyen szinten tudja, miután már akarja. De ha valaki még nem is akarja, na ezért ez nem lehet kedves az Isten előtt. Abból fakad, mert a test szerint valók csak a test dolgaira gondolnak. És ki mire gondol szívesen, azzal szeret foglalkozni is szívesen. És arra mindig talál is időt. És mindig más dolognak a rovására talál időt. És így van ez a test és a lélek küzdelmében is, hogy a testiesen gondolkodó ember a lelkélet rovására talál időt, hogy olyan dolgokon gondolkozzon és foglalkozzon, ami a testies vágyait elégíti ki. Míg a lélektől vezetett ember, aki a lélek szerint gondolkodik szívesebben, az inkább a testies dolgok rovására, a lelki dolgokkal foglalkozik többet. Mert ez élteti, ez elégíti ki, ez ad neki örömet. És szívesebben lemond inkább olyan dologról, ami e világhoz köti, az e világ dolgaihoz, a világ kínálatához, a testies vágyakhoz, csak hogy az Isten dolgaival foglalkozhasson. A lélek szerint járó emberek szívesen gondolkodnak Isten törvényéről annyira, hogy maga Dávid, akiről azt mondja a Szentírás, hogy az Isten szíve szerint való ember volt, azt írja az első Zsoltár második versében, az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már testvéreim úgy, hogy éjjel felébredtetek, és nem akartátok ugyan, csak azon vettétek észre magatokat, hogy az Isten dolgairól, egy bibliai történetről, egy bibliai igazságról, vagyis valamilyen lelki dologról gondolkoztok.
Vagy voltatok-e már úgy, hogy még akár ilyet is álmodtatok? Én nagyon sokszor éltem már át olyat, hogy azt álmodtam, hogy készülök egy prédikációra. És végig álmodtam azt, hogy hogy dolgozom ki a prédikációmnak a jegyzetét. És tudjátok, milyen boldog voltam, amikor felébredtem? Ennél szebb álmot el se tudok képzelni. Az Isten foglyul tudja ejteni a gondolatainkat. És éppen ezt akarja az Úr. Hogy még álmában is ad az ő kedvesének, ahogy olvassuk az igében. Milyen csodálatos dolog az, amikor az Isten dolgaival foglalkozunk, még éjjel is. Nem azért, mert eleve így határoztuk el, hanem az Isten lelke foglyul ejtette a gondolatainkat. Na ez az, amiről Pál apostol beszél. Viszont, hogyha még éjjel is ilyenen gondolkoztok, akkor az csak azt jelenti, hogy ez a kedves számotokra. Mert még nappal is szívesen foglalkoztok vele. Mert éjjel csak olyan dolgok jutnak eszébe az embernek, akár ébren van, akár alszik, amivel napközben is szívesen foglalkozik. Az érveinek felsorakoztatása végeztével még egy összehasonlítást tesz Pál apostol a végső kimenetelét illetően, hogy mi a test szerint járó és mi a lélek szerint járó ember között a különbség. És azt mondja, egyik oldalon a test holt a bűn miatt. Ezért, ha test szerint éltek, akkor meghaltok. A másik oldalon azt mondja az apostol, hogy a lélek az ellenben élet az igazságért. Ezért, ha a test cselekedeteit ezzel a lélekkel megöldöklitek, az összehasonlító okfejtése után Pál apostol mindenkit választás elé állít, mindenkinek el kell dönteni, hogy hová tartozik. Test szerint jár, vagy lélek szerint jár. Pál szeretne mindenkit biztosítani arról, hogy ti már nem vagytok testben, hanem lélekben vagytok. De ehhez a kijelentéséhez azonnal hozzáfűzik egy másik megjegyzést is. Ha ugyan az Isten lelke lakozik bennetek. Tehát először kimondja az apostol, mint egy bátorításként, hogy ti már nem vagytok testben, hanem lélekben. Ha ugyan az Isten lelke lakozik bennetek. És ezzel a közbevetett helyesbítéssel egy őszinte önvizsgálathoz szeretne vezetni bennünket, hogy a Krisztus nevére való hivatkozás az ne csak egy vakmerő elbizakodottságnak a vallomása legyen. Ne csak önhitten mondjuk ki azt, hogy igen, én Krisztushoz tartozok. Mert Pál is tudta azt, amit Máté, Jézus tanítványa lejegyzett az evangéliumában. Sokan mondják majd Jézusnak ama napon, Uram, Uram, mi hozzá tartozunk, a te nevedről neveztetünk, a te utcáidban jártunk, te tanítottál bennünket, a te nevedbe hatalmas dolgokat cselekedtünk, és Jézus mégis azt mondja, én nem ismerlek titeket. Éppen ezért nagyon fontos ezt a kérdést őszintén vizsgálni, a saját életünkre, esetünkre lebontva, én hová tartozom. Pál az előzőekben elmondott érvei által azokkal a kérdésekkel szeretne szembesíteni, hogy mivel foglalkozol szívesen a gondolataidban. Amit ugye nem tud ellenőrizni senki. Egyetlen ember se lát bele a te gondolatodba, hogy mivel foglalkozol. Mi az, amit dédelgetsz, amihez mint egy dédelgetett dologhoz újra és újra visszatér a te gondolatod? Mi ez? A lélektől van? Vagy a testből fakad? Érzed-e a lélek munkálkodását és a vezetését az életedben? Kész vagy-e együtt munkálkodni a Szentlélekkel? Mert így olvassuk az igében, hogy azok az Isten fiai, akiket a Szentlélek vezérel. Engeded-e magadat vezettetni a lélektől? Vagy állsz egy helyben, elnézést a kifejezésért, mint a csökönyös szamár, amely lecövekeli magát, és semmilyen késztetésre nem akar elindulni.
Tapasztalod-e azt, hogy Isten foglyul ejti a gondolataidat? Újra és újra rajta kapod magadat azon, hogy már megint az Isten dolgairól gondolkodtam. És milyen csodálatos. Tapasztalod-e ezt? Milyen érzésekkel gondolsz az Isten törvényére? És azokra az isteni kívánalmakra, amikben Isten az ő elvárásait állítja elénk. Mert Dávid azt mondja, hogy az Úr törvényében kell, hogy gyönyörűségem legyen. Gyönyörködve tudok-e az isteni kívánalmakra gondolni? És kész vagyok-e együttműködni Istennel abban, hogy a test cselekedeteit, a test kívánságait a lélekkel megöldököljem? Mivel Pál apostol a leveleinek írása közben is sokszor a magasan képzett teológus fejével gondolkodott, ugye Péter meg is jegyzi, hogy vannak Pál írásaiban olyan részek, amik nehezen érthetők, bár Péter írásaiban is vannak ilyenek, de éppen ezért esetenként félreérthetőnek tűnik Pálnak az írásaiban, illetve nehezen érthetőnek tűnik sokszor az, amit Pál ír. Pál szerint az Isten fiai nem azért minősülnek lelkieknek, mert tökéletesen tiszták. Nem azért, mert a bűn minden befolyásától mentesek, hanem csak azért, mert ők újjászülettek, és a bennük elkezdődött új élet folyamatosan megújul, mindig többet és nagyobb részt uralva a belső emberükből. Amikor Pál a korintusiakhoz írott levelét írja, akkor azt írja többek között, hogy a mi külső emberünk az megromlik, de a belső mindazonáltal napról napra megújul. Nem azért mondja Pál rólunk, hogy lélek szerint járunk, mert sohasem vétkezünk. Ha ezt így gondolta volna, akkor nem írta volna le azt a summázó megjegyzését, mely szerint a 10. versben olvashatjuk ezt, ha Krisztus ti bennetek van, tehát Krisztus már ti bennetek van, és mégis a test holt a bűn miatt. Érzitek a különbséget? Mi ezt sokszor figyelmen kívül hagyjuk. Úgy gondoljuk, Krisztusban lenni az azt jelenti, hogy teljesen megszűnt az életembe a bűnnek minden jelenléte. Miközben Pál pedig azt mondja, hogy aki Krisztusban van, ott még mindig a test holt a bűn miatt, csak a lélek, a belső ember, az Isten által belém teremtett új természet, na ez él az igazságért. A test tehát még akkor is holt a benne lévő bűn miatt, amikor már Krisztus benne lakozik. Egyébként ez a kijelentése Pálnak itt ebben a fejezetben egy visszahivatkozás arra megállapítására, amit a 7. fejezetében is kimond már. A 7. fejezet 25. versében találjuk meg ezt, amikor azt mondja az apostol, hogy az elmémmel már az Isten törvényének szolgálok, de a testemmel még mindig a bűntörvényének. És ez az, amire az apostol itt azt mondja, hogy az elmémmel azért szolgálok az Isten törvényének, mert én bennem a Krisztus lelke lakozik, és én már újjászülettem, és én már abban találom a gyönyörűségemet. De még vannak időszakok, amikor a testemmel ennek ellenére mégis a bűnnek szolgálok. Ha Pál apostol tökéletesnek gondolta volna a lélek szerint járókat, olyan tökéletesnek, hogy ezek már semmilyen bűnt nem követnek el, akkor nem írta volna le azt, hogy nektek, akik már lélek szerint jártok, meg kell, hogy elevenedjen a ti halandó testetek, a bennetek munkálkodó lélek szerint. Hiszen ha nincs már jelen a bűn, akkor mitől kell megelevenedni? Minek kell meghalni? Akkor nem kellene a lelki élet megmaradása érdekében a test cselekedeteit folyamatosan öldökölni. És itt nem is ezt a szót használja az apostol, hogy megölni, mert az egyszerre történik. Hanem ezt a szót használja, hogy öldökölni,
És ez egy folyamatnak az eredménye. Folyamatosan megölni azt, ami még a testhez köt. Miközben tehát egyik oldalon szeretné elejét venni az apostol a kijelentései miatt felmerül félreértéseknek és bizonytalanságoknak, ugyanakkor a másik oldalon viszont a könnyelműségtől és az elbizakodástól szeretne megóvni és megkímélni mindenkit. Ezért azt is kimondja, hogy a lélek szerint valók csak azok lehetnek, akikben az Isten lelke lakozik. Akikben pedig nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Lélek szerint való tehát csak az az ember, akiben Krisztus lelke van. Akiben nincs, az nem is Krisztusé, egyáltalán. Krisztus lelkéről viszont csak akkor mondhatjuk el, hogy bennünk lakozik, ha a vezető szerepet adunk át neki az életünkben. Mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Ezt a vezető szerepet át kell engedni a léleknek. Nem az énem kell, hogy meghatározza az irányt és a célt, hanem a Szentlélek vezetésére kell, hogy hagyatkozzak. Pál a lélek vezetésével kapcsolatban arra figyelmeztet, hogy nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Vagyis ha a léleknek kell uralni és vezetni bennünket, akkor az ő akaratához kell igazítsuk a lépteinket. És nekem állandóan azt kell keresnem, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? Pál is, aki ezt írja, ott a damaszkuszi úton, amikor Jézussal találkozott, emlékeztek, mi volt az első gondolata? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Na, ez a lélektől vezetett embernek a természetes reflexe. Már eleve tudatosan keresem, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? És ha spontán helyzetbe kerülök, akkor pedig kapásból az Istenhez fordulom, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És akkor a lélek megmondja, hogy mit tegyek. Ahogy Pálnak is megmondta. De Pálról fel van jegyezve, hogy Pál azt mondta, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Vagyis abszolút nem mérlegeltem, hogy amit az Úr mondott nekem, az tetszik-e nekem, egyetértek-e vele, összhangban van-e az én akaratommal, meg célommal, semmilyen fölvetés nem jött elő. Ezt mondja Isten, akkor a többi mellékes. Akkor az a fontos, hogy mit akarsz te, Uram. Ellen White-nak van egy nagyon értékes gondolata azzal kapcsolatban, ha a lélek vezet bennünket, akkor mi tulajdonképpen folyamatosan megtanuljuk az Isten akaratával való összhangzatos életet. Ugyanis ezt írja Ellen White, hogy az ismételt cselekedetekből alakul a szokás, szokásból a jellem, és a jellem dönti el az örök sorsunkat. De ahhoz, hogy az örök sorsunkat eldöntő jellem bennünk kialakuljon, ahhoz először szokássá kell tenni azt, hogy az Isten akaratát cselekesszük. Amikor még nem természetes ezt tenni. De mivel a lélek erre késztet, és erre biztat, ezért ezt teszem, mert az Úr mondja. Mert akik Jézus Krisztusban vannak, azok nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Vagyis a lélek vezetése alatt akarnak élni. Azzal a gondolattal kapcsolatban, hogy mi nem vagyunk test szerint valók, hanem lélek szerint valók, Pál leveleiben egy nagyon érdekes dolgot figyelhetünk meg. Ha mi már nem a test dolgait akarjuk tenni, bár néha így sikerül, mert még a test sem holt a bűn miatt, miközben már Krisztus lelke lakozik bennünk, és mi már ezt akarjuk inkább cselekedni, és így akarunk élni, de alkalomszerűen még ott van jelen bennünk az életünkben a bűn. Ezért azt mondja az ige, ha ez így történik, hogy nem azt teszed, amit szeretnél, hanem azt teszed, amit gyűlölsz, amivel szembe van fordulva az akaratod, de most mégis beleestél, akkor azt mondja az Úr, akkor nem te tetted, mert nem volt benne az akaratod. És Isten külön választ téged
a te személyiségedet attól a cselekedettől, amit az akaratod ellenére mégis elkövettél. Nem volt benne az akaratod. Te küzdesz ez ellen. Te meg akarsz szabadulni ettől. Te győzni akarsz e fölött. Csak most nem sikerült. Gyenge voltál, erőtelen voltál. De nincs benne a szándékod és az akaratod. Isten tehát külön válassza a személyt és a cselekedetet. A cselekedet a test szerint történt. De az ember, ő lélek szerint akar járni. Ezért van külön választva. És éppen ezért azt mondja Pál, amikor kijelenti, hogy ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden, előtte azonban hozzáteszi, mielőtt ezt a kijelentését elmondaná. Éppen ezért mi senkit nem ismerünk többé test szerint. Ugyanúgy akarunk viszonyulni mindenkihez, mint ahogy az Isten viszonyul hozzánk. Ne féljünk felismerni magunkban a Krisztusnak bennünk lakozó lelkét. Sokszor egyfajta félelem és szorongás fog el bennünket, hogy ki merhetem mondani azt, hogy én bennem a Krisztus lelke lakozik? Ki kell mondani, nem kell félni. Azt mondja Pál a Tituszhoz írott levelében, hogy nektek, akiknek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, arra akar tanítani, hogy tagadd meg a hitetlenségedet. Ha egyszer az Isten ezt ígéri, és ezt mondja az igében, akkor ne engedj semmiféle más bizonyságtételnek és kijelentésnek.

Ne féljünk hát felismerni magunkban a Krisztusnak bennünk lakozó lelkét, sem tudomásul venni és bátran megvallani. János apostol levelében azt olvashatjuk, lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekei vagyunk. Nem tudjuk még, hogy a holnap mit hoz. Nem tudjuk még, hogy mivé leszünk a jövőben. De most, a jelenlegi állapotunkban igenis tudnunk kell azt, hogy Isten gyermekei vagyunk-e vagy sem. Meg kell tudni vallani azt, hogy elfogadtam Jézus személyes megváltómnak, vagy nem fogadtam el. Meg kell tudni mondani azt, hogy mi az, amivel szívesebben foglalkozom. Hol vannak a gondolataim, az érzéseim? Keresem-e az Isten akaratát? Gyönyörködök-e az Isten törvényében még akkor is, ha ennek ellenére sokszor erőtelennek bizonyulok? Nézzetek Dávidra, akiről azt mondja a Biblia, hogy az Isten szíve szerint való ember. De vajon azért, mert ő soha nem vétkezett? Nem ezért mondja a Biblia ezt. És hogy félre ne értsük, éppen ezért Dávidról is lejegyzi azokat a történeteket, ahol erőtelennek bizonyult, ahol fölé tudott kerülni a bűn. De ezt nem Dávid megszégyenítésére, hanem az utókor bátorítására, hogy Isten ilyen elkülönítetten tudja kezelni az ember személyét és a bűn. Dávid is gyönyörködött az Isten dolgaiban, neki ez volt a kedves dolog, ezért Isten ki is mondja róla, hogy a szívem szerint való emberő. Miközben pedig Dávid a másik oldalon egy gyenge, esendő, erőtelen, botladozó és bűnös ember volt. De ezzel együtt ő mindig kereste azt, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? És Dávid ezt akarta tenni. Így vezette őt a lélek, így nyilatkozott meg a mindennapjaiban. Kedves testvéreim, nekünk is ebbe az irányba kell engedni magunkat vezettetni a lélektől. Elkezdő esetben, ha nem engedjük, hogy a lélek vezessen bennünket, akkor talán úgy járunk, mint Péter a főpap udvarában, hogy még meg is tagadjuk Krisztus, mintha semmi közünk se lenne hozzá. Meg kell értenünk, és hitáltal el kell fogadnunk, hogy többé már nem Ádámban való emberek vagyunk, hanem Krisztusban való Isten fiak. És ennek a megértése egy hatalmas továbblépést jelent, mert ezzel Isten egy biztonságtudatot ad számunkra. Mert igaz ugyan, hogy Ádám által, egy embernek az engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, és az egész világra elhatott a bűn, így a mi életünkre is, de a Szentírás ezzel szembe állítva azt mondja, hogy azonképpen egynek engedelmessége által mindannyian igazakká válhatnak. Te is, meg én is. Ezért az erőfeszítésünk és az igyekezetünk ne arra irányuljon, hogy eljussunk a Krisztusban való életre, mert ezt az újjászületéssel már elnyertük. Sokkal inkább azon igyekezzünk, hogy ez az élet, a Krisztusban való élet, ne gyengüljön el bennünk, ne haljon el, ne erőtelenüljön meg, hanem hatalmasan megerősödjön és kiteljesedjen. Pál apostol az efézusiaknak írott levelében éppen ezért mondja ki azt, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, és hogy lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekben. Testvéreim, ennek az igének az a summázata, ha Krisztusban van valaki, ha Krisztussal helyet cserélt, mert elfogadta személyes megváltójának, akkor Jézus az ő helyébe lépett. Helyette meghalt a Golgotán azért, hogy ő pedig a bűnös pozíciójából átlépjen a Jézus pozíciójába, az Isten fiának a pozíciójába. Így lehetünk ő benne. És amikor ezt a hitben végrehajtott helycserét az én életem részévé választom, akkor többé nincsen semmi kárhoztatásom, mert ettől kezdve már Krisztusban vagyok. Ha engedem magam a lélektől vezettetni, mivel a Szentlélek akarja megszabni az életem irányát, akkor a lelkemet, az értelmemet rá kell hangolni az Isten lelkének a vezetésére, hogy mindig érezzem, mindig halljam a Szentléleknek a vezető hangját. Emlékeztek, hogy a Jelenések könyvében, a gyülekezetekhez küldött üzenetekben, mivel fejeződik be minden üzenet?
Azt mondja a Szentírás, akinek van füle, az hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Akinek a gyülekezetben van füle, azaz a lelkének van füle, az hallani fogja a lélek hangját. És a Szentlélek mindig mondani fogja, hogy merre menjél, milyen irányba haladjál, és milyen ütemben haladjál. Testvéreim, hangolódjunk rá a Szentlélek hangjára, és ha felismerjük a hangját, akkor ő biztosan vezetni is fog bennünket a hitélet útján, és akkor a lélek szerint fogunk járni. Még akkor is megtörténhet, hogy elesünk, elbotlunk, meggyengülünk, mert mi sajnos nem tudunk kitartóan a lélek vezetésére hallgatni és azt követni. Mi sokszor elengedjük még a lélek kezét, és mindig akkor következnek be ezek a visszazuhanások, ezek a megbotlások, ezek az elesések. De akit a Szentlélek vezet, az soha nem esik el úgy, hogy ott maradjon. Az mindig fel tud állni, és újra elindul. Ezt jelenti a Szentlélek vezetése. És aki ezen az úton halad, na, azok az Istennek fiai. És azok többé nem test szerint járnak, mert már nem abban találják a gyönyörűségüket, nem ott időznek szívesen a gondolataik, hanem egy egészen más területen, azon a területen, amit maga az Isten mutat és villant fel előttük. Segítsen a jó Isten, hogy ez mindannyiunk életében így legyen.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ide.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

Zsoltárok könyve 68. fejezet 20. vers. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk.

Egy új tanulmány szerint a probiotikumok segíthetnek csökkenteni a negatív érzéseket, ami jelentős előrelépést jelenthet a mentális egészség támogatásában. A közzétett eredmények azt mutatják, hogy a szupermarketekben is kapható hasznos baktériumok nem csak az emésztőrendszerre, hanem a hangulatra is pozitív hatással lehetnek. Kedves hallgatóink, többet a kutatásról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében osztunk meg önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első felében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó, a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fog bemutatni egy újabb töredéket. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

jó az, hogyha új recepteket tanulunk, és elkezdünk egy fokozatot, elkezdünk húsmentes napokat beiktatni. Én úgy mondtam le annak idején, 24-25 év a húsról, hogy kedden azt mondtuk a feleségem, hogy többet nem eszünk húst, és jött a szerda, már nem ettünk, és azóta egyszer ettem húst. De ugye azt mondtam, ne tegyünk senkit a saját magunk mércéjévé. Tehát nem kell mindenkinek így döntenie, de így is lehet dönteni, ilyen radikális módon. Akkor is, hogyha nincs semmi baja az embernek önmagába. De ha már elkezdek egy-egy napot kihagyni, és azt mondom, ma nem eszek semmi húst, vagy egy nap, egy héten kétszer nem eszek húst,

akkor is eredményt tudok elérni. Tehát érdemes kipróbálni, aki még most kezd el ebben a dologban változtatni, hogy kezd el mindenképpen csökkenteni. Az emberek át egy nap ötször esznek, tehát aki azt mondja, hogy már csak egyszer esznek, az is eredmény, de az a kevesebb jó eredményt fogok elérni, ha csak így tudom megvalósítani. Ugyanakkor fogom csökkenteni a fehérje mennyiségét is, és a fehérjének a minőségét is fogom csökkenteni azzal, hogy nem állati, hanem növényi fehérjével fogom táplálni a szervezetemet, aminek sokkal jobb a fehérje tartalma, és sokkal könnyebben tudja a gyomor megemészteni. Jó lenne, ha csökkentenénk a hozzáadott cukrokat, mézzel édesítenénk, fruktózzal, aszalmányokkal. Nagyon veszélyes dolog, mert önmagában senki nem eszi úgy cukrot, hogy teáskanál, meg kávéskanál, van, aki mert annyira édes szájú, de az italénk a boltokban tele vannak különböző cukrokkal. Tessék megnézni egy csemege kukoricát, nem? Dobozost. Cukor, víz, só, kukorica. Vagy nézzük meg egy vegetát. Sok-sok minden cukor. Szörpökről ne is beszéljünk. Tehát mindenben beleteszik a cukrot, sok-sok sót, azért, hogy én többet tegyek belőle, és arra késztessen, hogy többet egyek belőle. Az édes ízzel próbálnak erre bennünket rávenni. Ugyanakkor, hogyha megeszek egy datóját, egy szalcilvát, akkor nem kívánom azt, hogy többet tegyek belőle, nem? Hanem megettem, finom volt, elteltem, nem kell bele megenni még 15 szemet. A csokit meg addig eszem, míg el ne fél az egész tábla. Tehát kezdjünk el egy kicsit másképp édesíteni. A legjobb, amit szoktam javasolni, a legtermészetesebb, a datója szirup. Tehát fogom a 6 szem datóját, vagy 12 szem datóját, megmosom, kimagozom, beteszem a turmixgépbe, teszek hozzá 1-2 deci vizet, föltürmixolom, és kész a folyékony édesítőszer. És már is megoldottam az édesítést. Nem kell feltétlenül cukorban gazdag ételeket fogyasztanom. Tehát mindenképpen jó lenne elhagynunk a különböző cukrokat. A mesterséges édesítőt ne is beszéljünk, jó? Ez egy külön téma, egyáltalán nem javaslom a fogyasztásokat. Egy nagy zsákutca az ember számára ezek fogyasztás, és betegséget okoz egyértelműen. Fontos lenne, hogy növeljük a folyadékbevitelt. Gondoljunk csak arra, hogy a gyermekeknek a testének a 85% a víz, a felnőtt embernek a szervezetének a 70% a víz. Amikor valaki elmúlt 60 éves, akkor lecsökken ez 65%-ra. Tehát egy 60 év fölötti embernek még fokozottan jobban kell figyelnie arra, hogy elegendő legyen a folyadékbevitel. És a legjobb folyadék a víz az ember számára. Tehát vizet kell inni, és megfelelő mennyiségben legalább 2-2,5 litert naponta, hogy feltöltsük magunkat. Az a probléma, hogy az ember, hogyha nem iszik vizet, akkor lesz tudunk róla szokni. Sok idős ember nem is kívánja vizet, mert leszokott róla. Tehát újra tudatosan oda kell tenni a kis vízünket, mindig szem elé, vagy kéznél legyen, hogy arra késztessen, hogy ott van, és látom, hogy benne van, akkor ebből nekem inni kell. És akkor tudatosan rá tudom szoktatni magamat arra, hogy elkezdjek vizet inni, és többet, mint amit eddig ittam. Tudom, a Coca-Colát könnyen meginni. Fontos az, hogy módosítjuk a konyhatechnikai eljárásainkat, tehát a szokások rabigába tartanak bennünket, megbilincsenek bennünket. Ugye édesanyám úgy szokta főzni az ételt, mondják sokan, hogy jó kis zsírt tesz a pörköltbe, jó vastagon, vagy megönti az olajos kannát, nem? Úgy szoktuk a pörköltet, nem, hogy jó, sok hagyma, olajon megdíszteljük, aztán majd teszem hozzá több összetevőt. Most meg azt mondjuk, hát nem így kéne a dolgot, nem olajban kéne sütni az ételeinket, inkább egy pici vizet tessék azt a hagymát megpárolni, amikor már üveges, és előtte le kell sózni a hagymát, mielőtt megpárolnám, azt meg hozzáteszem, tehát lesúztam a hagymát, pici vízzel megdínsztelem, amikor üveges, akkor folytatom az étel készítését tovább, és beleteszek minél összetet, ahogy eddig szoktuk készíteni, és az olajat mikor teszem bele? A legvégén majd, akkor, amikor már kész az étel, és akkor már nem főzöm, nem hevítem, nem forralom az ételt. Hát de hát ez nem így szoktuk, szokták mondani az emberek. Jó, nem így szoktuk, persze, nem így szoktuk, de ez a szokás ide vezetett, hogy ennyire beteg a mai társadalmunk. Szinte nem látok olyan embert az ismerési körömbe, ahol ne lenne valami betegség a családba. Nem is egy, hanem több is előfordul egy családon is belül. Tehát az, hogy
hogyan sütök, az, hogy hogyan rántom be az ételemet. Ha csak készítek egy cukorborsó főzeléket, fogom a cukorborsót, fölteszem egy kis vízzel, szépen megpárolom, és utána jönne a rántás. Akkor most nem rántunk, hanem azt mondom, teszek hozzá, amikor már kész, egy kis rizstejport, elkeverem vele, még rottyantok vele egy 5 percet, aztán kész a cukorborsó főzelék. Ennyi volt az egész. Vagy fogom magamat, és a levesemet, azt úgy rántom be, hogy amikor megfogtam, fogom a turmészgépet, kiveszek evőkanállal, merőkanállal, egy két merőkanőséget beteszem a turmészgépbe, fölturmixolom, és visszajöntem a levesembe. És már is be van sűrítve a levesem. Teljesen más technikák, új módok, és akkor még ezt lehetne kicsit fokozni, akkor egy kis fokhagymát nyomok bele, úgy frissen, a legvégén az íze kedvéért. És amikor már teljesen kész volt a levesem, akkor fogom egy nagyon picit langyítok az olajon, és becsöppen, de nagyon kicsi olajba, teszek be a piros paprikát, és úgy öntöm a levesnek a végére, vagy teszek egy kis tökmagolajat a végére. De a legvégén. Tehát meg kell tanulnunk új konyha technikai eljárásokat, ezért érdemes járni aztán főzőtanfolyamra a klubba, hogyha van főzőtanfolyam. Nagyon fontos dolog az ember számára, hogy a tanár nekem beszéljen arról a gyerekeknek, hogy muszáj reggelizni. Hogy ne jöjjenek úgy az iskolába, hogy nem volt reggeli. Akkor nem tudnak figyelni, megérznek, figyelmetlenek lesznek, és muszáj nekik nasolni valami édességet. Tehát, hogyha bőségesen reggelizünk, egy bőségesen elfogyasztott reggeli, az kellő üzemanyaggal lát el bennünket, beáll a vércukorszintünk optimálisra, beáll a vérnyomásunk optimálisra, tele leszünk energiával, tudunk dolgozni. Hú, ma reggel főtt müzlit reggeliztem, mákot összekeverve kukorica tejporral, kokusztejporral, ahol volt gazdagon meghintve, és akkor egy banánt, egy körtét, meg egy mandarint föltömixoltam, piros szőlőlébű készült mustal, és ezzel öntöttem nyakon a főtt műzlimet, amit egy 15 percig főztem előtte. Ez volt a reggelim. Úgy jól laktam tőle, alig akartam ebédelni. Tehát, hogyha jó alapos, bőséges reggeli van, és egy megfelelő adag, akkor úgy érezzük, hogy mehet a nap, és semmi gondom nem lesz, és nyugodtan tudok gondolkozni.

Egy új tanulmány szerint a probiotikumok segíthetnek csökkenteni a negatív érzéseket, ami fontos előrelépést jelenthet a mentális egészség támogatásában. Kedves hallgatóink, a következő 10 percben egyebek mellett a tanulmány részleteit is meg szeretnénk osztani önökkel. 1543. május 24-én hunyt el Nikolaus Kopernikus lengyel szerzetes, a heliocentrikus világkép kora újkori megalkotója, a modern csillagászat előfutára. Kopernikus 1473. február 19-én született Krakkóban. Padovában és Ferrarában tanult matematikát, csillagászatot, görög nyelvet és orvostudományt. Miután visszatért Lengyelországba, a vármiai érsek orvosa lett, és kutatásokat végzett. De nem gubózott be a tudomány elefántcsont tornyába, részt vett a lengyel politikai életben is, az érsekség gazdasági irányításában és az 1519-21-es porosz-lengyel háborúban sikeres haditaktikusnak is bizonyolt. Egyfajta polihisztorként egyszerre volt orvos, diplomata, közgazdász, katona, de leginkább csillagászati tevékenysége maradt fenn. Fromborki székhelyén obszervatóriumot rendezett be kutatásai számára, és az 1510-es években már vizsgálta a Mars és a Szaturnusz mozgását, körvonalazva a heliocentrikus világkép elméletének alapjait. Először 1507-ben gondolt arra, hogy a csillagászati számítások egyszerűbbek és pontosabbak lennének, ha az lenne a hipotézis, hogy a naprendszer közepe nem a Föld, hanem a Nap, azaz a Föld a többi bolygóval együtt a Nap körül kering. 1532-ben fejezte be a 6 könyvből álló De Revolutionibus Orbium Celestium című hatalmas munkáját, ami a naprendszer viszonyainak felvázolása után az évszakok-napszakok változását, a holdfázisokat és a bolygók eltérő fázisait tárgyalta. A tudós ezeket a jelenségeket a Föld keringésének és forgásának kombinációjával magyarázta. 1533-ban hetedik Kelemen pápa is értesült kutatásairól, és tetszettek neki az új tézisek, de Kopernikus mégis félt a nevetséges réválástól, főleg mivel matematikailag nem tudta bebizonyítani a heliocentrikus világkép helyességét, mert a bolygókat még körpályán képzelte el. Gondolatai halálának évében 1543-ban jelentek meg, így arról már lemaradt, milyen éles vitákat váltottak ki. A katolikus egyház 1616-ban tette indexre, és 1835-ig ott is maradt. Kopernikuszi forradalom névvel illetjük új világképét és tudományos módszertanát. A neki köszönhető szemléletváltás ott volt a csillagászatban, a fizikában, de a filozófiában is, és hatott az etikára és az ember felfogására saját helyéről a világban. Kopernikus a feljegyzések szerint a Fromborki székesegyházban hunyt el 1543. május 24-én, koponyájára és más csontjaira azonban 2005 nyarán bukkantak a régészek a dómban. A felfedezés nagy sikernek számított, mert már 2 évszázada keresték a sírhelyét, tájékoztat az index.hu portál. Új kutatások szerint a káliumban gazdag gyümölcsök, például a banán fogyasztása nagyban csökkentheti a magas vérnyomást. A magas vérnyomás vezető betegség és halálok a nyugati társadalmakban, mert étrendünk nagyon sok sót tartalmaz és kevés káliumot. Ezért is lehet, hogy a kór és szövődményei a szívbetegség, sztrók vagy a vesebetegség főleg az iparosodott társadalmakban fordul elő.
Az eddigi ajánlások, amik főleg a sófogyasztás csökkentésére irányultak, most új megvilágításba kerülnek, hiszen úgy tűnik, a kálium bevitele legalább olyan fontos, mint a nátrium vagy a só mérséklése. A tanulmány egyik szerzője, Anita Leighton azt mondta, a káliumban gazdag élelmiszerekkel, például banánnal vagy brokkolival kiegészített étrend nagyon jó hatással van a vérnyomásra, és sokkal több pozitív hatással bír, mintha csak a sóbevitelt csökkentenénk. A nátrium és a kálium segít a szervezetnek elektromos jeleket küldeni az izmok összehúzódásához. A kutatásból az is kiderült, hogy sokkal könnyebben alakul ki magas vérnyomás a férfiaknál, mint a menopauza előtt álló nőknél, de ők jobban is reagálnak a nátrium és a kálium arányának kiegyenlítésére. Egy új tanulmány szerint a probiotikumok segíthetnek csökkenteni a negatív érzéseket, ami fontos előrelépést jelenthet a mentális egészség támogatásában. Katerina Johnson és Laura Steinbergen kutatók a Mental Health Research folyóiratban közzétett eredményei azt mutatják, hogy az üzletekben kapható hasznos baktériumok nem csak az emésztőrendszerre, hanem a hangulatra is pozitív hatással lehetnek. A probiotikumok olyan hasznos baktériumok, amelyek italok vagy tabletták formájában kaphatók az üzletekben, illetve természetes módon előfordulnak olyan élelmiszerekben, mint a joghurt, a fermentált sajt és a savanyú káposzta. A kutatás részeként fiatal, egészséges felnőttek egy hónapon keresztül szedtek Lactobacillus-t és bifidobaktériumot tartalmazó probiotikumot. A szakemberek többféle módszerrel, köztük napi hangulati jelentésekkel, pszichológiai kérdőívekkel és számítógépes feladatokkal mérték a hatásokat. A Medical Express beszámolója szerint ez az első olyan tanulmány, amely napi hangulati jelentéseket használt a probiotikumok hatásainak értékelésére, és egyértelműen kimutatta, hogy azok csökkentik a szorongást, stresszt, fáradtságot és a depresszióra való hajlamot. Johnson kutató szerint a bél-agy kapcsolat különböző útvonalakat biztosít, amelyeken keresztül a bélben levő baktériumok befolyásolhatják, hogyan érezzük magunkat és viselkedünk, beleértve a bolygó ideget, az immunrendszert és a hormonokat is. A kutatók megfigyelték, hogy a probiotikumoknak körülbelül 2 hétre volt szükségük a negatív érzések csökkentéséhez, ami hasonló az antidepresszánsok hatás kezdetéhez, de fontos különbség, hogy míg az antidepresszánsok gyakran mind a negatív, mind a pozitív hangulatot tompítják, a probiotikumok csak a negatív érzéseket csökkentették. A tanulmány arra is rávilágított, hogy bizonyos személyiségjegyek befolyásolhatják, kik profitálhatnak a legtöbbet a probiotikumokból. Azt találtuk, hogy különböző jellemvonások, leginkább a kockázat kerülő hajlam összefüggésben álltak a probiotikumok nagyobb hangulati hatásával, jegyezte meg Johnson kutató. Emellett a probiotikumokat szedő résztvevők valamivel pontosabban ismerték fel az arckifejezéseket, ami az érzelmi jelzések feldolgozásának javulására utal. A kutatók hangsúlyozzák, hogy bár az eredmények ígéretesek, a probiotikumokat nem szabad az antidepresszánsok helyettesítőjeként tekinteni. Steinbergen kutató szerint talán a jövőben a probiotikumokat célzottan lehetne használni korai beavatkozásként, hogy csökkentsük annak esélyét, hogy a negatív érzések mentális egészségügyi állapotokká, például depresszióvá fejlődjenek. Bár ennek megerősítéséhez több kutatásra lenne szükség. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk.
Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, továbbra is minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot a Lelki Pihenő című adásban, a reménység hullámhosszán. A nevem Babos Renáta, és velem együtt tanulmányozhatják közösen Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét. Legutóbb egy nagyon komoly témával foglalkoztunk. A 29. fejezet tartalma a bűn eredete. Meghívom önöket, hogy tanulmányozzunk tovább. Azonban még mielőtt elkezdenénk a közös olvasást, készítsük fel lelkünket az üzenetre, amit ez a könyv szeretne számunkra közvetíteni, és hallgassunk meg addig egy néhány énekszámot.

A bölcs Isten hagyta, hogy Sátán addig folytassa munkáját, míg nem az elégedetlenség szelleme nyílt, lázadássá érett. Sátán terveinek teljesen ki kellett bontakoznia ahhoz, hogy valódi jellegüket és céljukat mindenki felismerhesse. Lucifernek, mint felkent kérubnak, kimagasló helye volt. A mennyei lények végtelenül szerették, és nagy befolyást gyakorolt rájuk. Isten uralma nem csak a menny lakóira terjedt ki, hanem minden teremtményére, a világegyetem összes lakójára is. Sátán azt gondolta, hogy ha az angyalokat maga mellé tudja állítani, akkor a többi világ is vele tart. Saját szempontjait ravaszul előtérbe helyezte, hogy céljait elérje. Nagyon ügyesen tudott hazudni, és a hazugság mögé bújva előnyt szerzett magának, még a hűséges angyalok sem voltak egészen tisztában jellemével, sem azzal, hogy tevékenysége hová vezet. Sátánt olyan nagy tisztelet övezte, és minden tettét olyan titokzatosság vette körül, hogy nehéz volt az angyalok előtt leleplezni munkájának igazi jellegét. A bűn, amíg teljesen ki nem bontakozott, nem tűnt olyan gonosznak, amilyen valójában volt. Mindeddig nem létezett Isten világegyetemében, és a szent lényeknek fogalmuk sem volt jellegéről és veszedelmes voltáról. Nem tudták, milyen borzasztó következményekkel jár Isten törvényének semmi bevevése. Sátán először az Isten iránti hűség tetszetős látszata mögé rejtette ténykedését. Azt állította, hogy Isten dicsőségét szolgálja, kormányzatát megszilárdítja, és a menny összes lakójának javát akarja. Miközben elégedetlenséget csepegtetett az angyalokba, ravaszul azt a látszatot keltette, hogy meg akarja szabadítani őket az elégedetlenségtől. Amikor azt bizonygatta, hogy változtatni kell Isten kormányzatának rendjén és törvényein, úgy tüntette fel, hogy a változtatásokra a menny összhangjának megőrzése érdekében van szükség. Isten igazságosan kezelte a bűnt. Sátán viszont azt a módszert alkalmazta, ami Istentől távol állt. A hízelgést és a csalást. Meg akarta hazudtolni Isten szavait, és az angyalok előtt hamis színben tüntette fel kormányzási módszerét. Azt állította, hogy Isten nem jár el igazságosan, amikor törvényeket és szabályokat ró a menny lakóira. Hogy a meghódolás és engedelmesség megkövetelésével csupán a maga dicsőségét keresi. Ezért be kellett bizonyítani a menny lakói és az egész világegyetem előtt, hogy Isten kormányzása igazságos, törvénye tökéletes. Sátán úgy tüntette fel, hogy egyedül ő akarja a világegyetem javát szolgálni. Mindenkinek meg kellett azonban látnia a bitorló jellemét és valódi céljait. Időt kellett adni ahhoz, hogy gonosz cselekedeteivel leleplezze önmagát. Sátán a viszályért, amit ő okozott a mennyben, Isten törvényét és kormányzását okolta. Minden bajt az isteni uralkodás következményeként tüntetett fel. Azt állította, hogy ő meg akarja jobbítani Jahve törvényeit. Ezért nyilvánvalóvá kellett válnia, hogy mi húzódik állításai mögött, és mi lesz akkor, ha megcsinálja javasolt változtatásait Isten törvényében. Saját művének kell kárhoztatnia őt. Sátán kezdettől fogva azt állította, hogy nem lázad. Ezért az egész világegyetemnek állarc nélkül kell látnia a csalót. A végtelen bölcsesség még akkor sem pusztította el Sátánt, amikor már eldöntött tény volt, hogy nem maradhat tovább a mennyben. Mivel Isten csak szeretetből fakadó szolgálatot fogadhat el, teremtményei engedelmességének arra meggyőződésre kell épülnie, hogy Isten jó és igazságos. Mivel a menny és a többi világ lakói akkor még nem ismerték a bűn jellegét és következményeit,
nem látták volna meg Isten igazságos és irgalmas voltát. Ha Sátánt elpusztítja. Ha Sátán azonnal megszűnt volna létezni, Istent inkább félelemből szolgálták volna, mint szeretetből. A csaló befolyása nem szűnt volna meg teljesen, és nem semmisült volna meg egészen a lázadás szelleme. A bűnnek be kellett érnie. Sátánnak az egész világegyetem érdekében, amelynek korszakai szünet nélkül peregnek, alaposabban ki kellett bontakoztatnia elveit, hogy az Isten kormányzása elleni vágyát igazi megvilágításban lássa minden teremtett lény, és hogy Isten igazságossága, irgalma és törvényének változhatatlansága örökre vitán felül álljon. Sátán lázadása tanulságul szolgál a világegyetem számára az egymást követő századok során. Örök bizonyságul a bűn jellegéről és borzalmas következményeiről. A sátáni elv megvalósulása az emberekre és angyalokra gyakorolt hatása mutatja, mi következik Isten tekintélyének félretevéséből. Nyilvánvalóvá lesz, hogy Isten kormányzatának és törvényének létével fonódik össze minden teremtményének jóléte. E lázadás szörnyű emléke örök időkön át védeni fogja a szent lényeket a törvényszegés természetének fel nem ismerésétől, a bűn elkövetésétől és a büntetéstől. A mennyben folyó küzdelem utolsó percéig a nagy bitorló igazolni próbálta magát. Amikor elhangzott a kijelentés, hogy Sátánnak összes hívével együtt el kell a boldogság honát hagynia, a lázadó vezér arcátlanul kimondta, hogy semmibe veszi a teremtő törvényét. Megismételte azt az állítását, hogy az angyaloknak nincs szükségük irányításra, hanem hagyni kell, hogy tegyék azt, amit tenni akarnak, és akaratuk mindig jól fogja őket irányítani. Isten törvényeit a szabadság korlátjának bélyegezte és kijelentette. El kell törölni a törvényt, hogy a mennyei seregek a törvény korlátjától megszabadulva a lét magasabb, dicsőségesebb szintjére juthassanak. Sátán és követői a lázadás minden felelősségét egyhangúan Krisztusra hárították. Azt mondták, ha Isten nem fedte volna meg őket, akkor nem lázadtak volna fel. E makacs és kihívóan hűtlen őscsaló híveivel együtt megpróbálta megdönteni Isten kormányzását. Tiszteletlenül azt állították, hogy egy elnyomó hatalom ártatlan áldozatai, de végül el kellett hagyniuk a mennyet. Ugyanez a szellem, amely lázadást szított a mennyben, a földön még mindig lázadást sugall. Sátán ugyanazt a módszert alkalmazza az emberek között, amit egykor az angyaloknál. Az ő szelleme uralja az engedetlenség fiait, akik hozzá hasonlóan igyekeznek lerombolni Isten törvényének korlátait, és szabadságot ígérnek a parancsolatok áthágóinak. A bűn megfedése ma is gyűlöletes, és ellenállást vált ki az emberekben. Amikor Isten intő üzenetei érintik a lelki ismeretet, Sátán arra indítja az embert, hogy igazolja magát, és próbáljon másokat is rábírni a bűneivel való egyetértésre. Az ember, ahelyett, hogy hibáit kijavítaná, felháborodást szít a dorgáló ellen, mintha ő volna a probléma egyedüli oka. Az igazi Ábel napjaitól fogva mindmáig ez a lelkület mutatkozik meg azok ellen, akik elmerik ítélni a bűnt. Sátán, aki a mennyben Isten jellemét hamis színben tüntette fel, és alkotóját szigorúnak és kegyetlennek bélyegezte, az embert ugyanezzel az eszközzel vette rá a bűnre. E sikere után kijelentette, hogy Isten igazságtalan korlátozásai okozták az ember bukását, miként az ő lázadását is. De az örökkévaló Isten kinyilatkoztatja a maga jellemét. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.
Aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Isten megvédte trónja becsületét, és kinyilvánította igazságosságát, amikor Sátánt kiűzte a mennyből. De amikor az ember a hitehagyó lelkület csalásainak engedve vétkezett, Isten bizonyságot tett szeretetéről azzal, hogy egyszülött fiát halálra adta az elbukott emberért. Az engesztelésben megmutatkozik Isten jelleme. A kereszt súlyos érvelése az egész világegyetem előtt bebizonyítja, hogy a bűn útjáért, amelyet Lucifer választott, semmiképp sem lehet Isten kormányzatát vádolni.

Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak az Isten.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytéri stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztút adását követik. A Jézus hamarosan visszatér Maros megyei Bálint falván tartott Biblia eladás sorozat második alkalmának címe Jézus visszajövetelének valósága. Igét szól Balla Loránd lelkipásztor. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

0: Ímé eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Még azok is, akik által szegezték. És iratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Ezzel az ígével köszöntünk benneteket. Isten hozott itt a bálintfalvi gyülekezetben, közelről és távolról, sok helyről. Nagyon örvendünk. A Jóistennek neve legyen áldva azért, hogy ma este Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelének valóságáról hallhatunk gondolatokat. Mert egy valóságos eseményt várunk, amely ezután fog bekövetkezni mindannyiunk szeme láttára. Ezen az estén köszönjük, hogy a Bergenyéből érkezett férfi kórus eljöttetek, és vállaltátok ezt az erőfeszítést, és ilyen gyönyörűen dicsőítettétek a Jó Istent. A második ének egy kicsit a mi énekünk is a bálintfalviaké. Amikor a kultúrházban gyülekeztünk évről évre, és volt nekünk egy öregünk, Rupi bácsinak hívták, bennem úgy maradt meg, hogy az ő kedvenc éneke volt abban az időben, amit én kifogtam vele, Isten hord karjaim. Isten áldjon benneteket ezért a szolgálatért. Sok szeretettel köszöntjük ma is körünkben Balla Lórend lelkipásztort. Isten hozott, és köszönjük, hogy ma este is Istennek ígéje felcsendül Ajkadról. Isten áldása maradjon mindannyiunkon. Érezzük jól magunkat az Úr házában, és merjünk el a hallott gondolatokban. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, és el nem mondhatom, hogy milyen öröm van a szívemben. Akkor, amikor benneteket látlak, ezt a népes közösséget, az a közösség, amely megtett mindent annak érdekében, félretett mindent annak érdekében, hogy ma este találkozunk egymással. És ez nagyon fontos, hogy, hogy találkozhatunk barátok, ismerősök, rokonok, testvérek. Ez egy szép dolog, hogy minden földi múlandót félreteszünk a találkozás érdekében. De van ennél egy fontosabb dolog, hogy mi Istennel találkozunk. Az ő jelenlétében vagyunk. Az ő lelkének a befolyására jöttünk ide, mert a Szentlélek Isten munkálta a ti jöveteleteket. Ő indított arra, hogy itt legyetek, és áldom ezért az ő nevét. Köszönöm szépen, hogy vannak sokan olyanok, akik imádkoznak ezekért a találkozókért, ezekért a lehetőségekért. És hiszem azt, hogy Isten gyümölcsözővé teszi itt létünket. Az Úr Jézus Krisztus második eljöveteléről elmélkedünk ma este is, annak valóságáról, úgy, ahogy a Szentírás mutatja azt be. Olvastam egyszer egy asszonyról, akinek halálra ítélték a fiát, és amikor meghallotta a halálos ítéletnek a hírét, azt mondta magába, hogy mindenen keresztül megy azért, hogy eljusson a királyhoz. Nem tudta megállítani senki ezt az asszonyt. Ő mondta magába, hogy nekem mennem kellett. Nekem mennem kellett, és oda kellett borulni a király elé, és azt mondani, király, kérlek szépen kegyelmezzél az én fiamnak. Egy kemény tekintet nézett rám, mondta az asszony, és azt mondta a király neki, a fiad vétkezett. Holnap délben

0: Ha megszólal a harang, a fiadat kivégzik. És akkor így mondta az asszony, másnap délben mennem kellett fel a toronyba, egészen a harangig. És valami láthatatlan erő vitt. És a két kezembe fogtam a harang nyelvét. A süket harangozó húzta a harangot, de a harang nem szólalt meg. De az én két kezem eleven roncsá lett. És akkor mentem, mert mennem kellett a király elé. Odaálltam a király elé, és odamutattam neki a két csonkót, és azt mondtam, király, a harang nem szólalt meg. És a király szeméből kiesett a könny, és csak annyit mondott, a fiad kegyelmet talált. Van nekünk egy olyan szülőnk, egy olyan megváltónk, egy olyan Krisztusunk, aki nem engedi meg, hogy az ítélet harangja kárhozatot kongjon nekünk, és kárhozatot visszhangozzon nekünk. Van nekünk egy olyan Jézus Krisztusunk, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiai, leányai, gyermekei, románok, magyarok, gáborok kegyelmet találjanak. És Jézus Krisztus eljövetelének az ígérete egy állandó témaként húzódik végig, amint mondottam, árad, mint egy folyó, amint mondottam az este, az egész Bibliában. És kezdetben ez a kép, Jézus eljövetelének a képe meglehetősen homályos, ám fokozatosan egyre több és több részlet bontakozik ki Jézus eljöveteléről. És a Biblia egyik legelső oldalain, ha megfigyelitek, és ez az érdekessége a Bibliának, már is felfedezhetjük a reménységnek az első sugarát, hogy valaki eljön, hogy összezúzza a gonosznak a fejét. Ez Mózes első könyvében a 3. fejezet 15. versében van lejegyezve. És amint végigkövetjük a Bibliát, több ezer Biblia szöveggel találkozunk, és Jézus eljövetelének a hírével kezdődik a Biblia, és mit mondtam az este, ismételjünk egy kicsit, mivel fejeződik be a Biblia, bizony hamar eljövök. Jövel, Uram Jézus, amen, igaz? Sokszor az az érzésem, hogy ezt a 1200-1300 oldalas könyvet azért iratta meg a Szentlélek Isten, hogy tudjuk, hogy soha el ne feledjük, hogy Jézus jön. Ez a könyv azért van megírva nekünk, hogy olvassuk, tanulmányozzuk, ismételjük, és folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy Jézusnak jönnie kell. Az Úr napja már ott van az Ószövetségben. Az ószövetségi reménységnek két fókusza van, a közelebbi első eljövetel, és a távolabbi második eljövetel. És ugyanakkor mindkét fókusz egyetlen képbe jut kifejezésre. Ez a kép úgy hangzik az Ószövetségben, hogy jön az Úr, hogy nevezi? Az Úr nagy napja. Jön az Úr nagy napja. Tudom, hogy készültök a ti nagy napotokra, az általában születésnap szokott lenni, nem? Az egy nagy nap, vagy István nap, nem? Ti szoktatok, Gáborok, nagy napokat szervezni? Nem, igaz? A nagy livingekbe, a nagy asztalok körül, nagy napok, igaz? Lesz ennél egy nagyobb nap. Lesz ennél egy nagyobb nap. Az Úr nagy napja. Ezt az eseményt az ítélet napjaként értelmezték az Ószövetség írói, ugyanakkor a világosság napjaként, és figyelem, az üdvösség napjaként, a megváltás napjaként. És a proféták gyakran beszélnek az Úr napjáról, amint mondottam, kicsit félelmetes, mint az ítélet idejéről. De a reménység ott van, hogy ez nem csak az ítélet ideje, hanem az üdvösség ideje is. És ugyanakkor bármilyen különösnek is tűnhet a nyugati gondolkodásnak, a racionalista gondolkodóknak, amilyen a, például ott van a nyugati gondolkodásban a kronológiára fektetünk hangsúlyt. Ugyanezeket az eseményeket a Biblia nem mindig kronológiai szempontból mutatja be. Van, amikor az Úr nagy napját egy távoli eseménynek mutatja be, egy távoli jövőbeli eseménynek mutatja be. Például, ha elolvassuk Ámos próféta könyvében, az első fejezetben az Úr nagy napja a közvetlen jövőbe van helyezve. Ugyanakkor, hogyha elolvassuk a hetedik fejezetet Ámos prófétában, próféta könyvéből, az Úr nagy napja egy sokkal távolabbi jövő eseményként van rá hivatkozva. Hasonlóképpen egy másik prófétánál a Bibliában, Sofóniásnál, azt mondja Sofóniás, ezt már idézem, hogy közel van az Úrnak nagy napja, közel van, és siet, siet, itt van. És az az érzésed, hogy most következik be. Hogy holnap, és holnap után. Ugyanakkor, ha tovább olvasod Sofóniás proféta könyvét, azt mondja, hogy arról a napról, amikor én, Istenem, felkelek, nem tudunk semmit. Valamikor a távoli jövőben van. Ésaiás arra szólítja fel a hallgatóit, hogy jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a mindenhatótól. Ugyanakkor, ha ugyanazt a fejezetet elolvassuk, a 13. fejezetet az Ésaiás proféta könyvéből, az Úr nagy napja egy jóval tágabb összefüggésbe kerül, anélkül, hogy azt a benyomást keltené, hogy holnap vagy holnap után következik. És persze mi, a nyugati emberek, mindig kronológiába számítjuk az időt, és mindig azt mondjuk, na most mi lesz egy óra múlva, mi lesz két óra múlva. Nézem ezt a programot, látjátok, milyen ügyesen megcsinálták ezt a programot. Itt napra, percre, minden, meg van beszélve, kronológiai sorrendben. A Biblia nem így gondolkodik. Közel van, de távol is van. És megszületik már az Ószövetségben egy ilyen feszültség. Habakuk próféta egy általános érzést fogalmazott meg, amikor így felkiáltott, meddig kiáltok még, Uram? Meddig kiáltok, és nem hallgatsz meg engem? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Ugyanakkor a Zsoltáríró azt mondja, hogy hadd mondjam Istennek, az én kősziklámnak, miért felejkeztél el rólam? Tehát az Ószövetség íróiban benne van ez a feszültség, hogy most, Uram, most hamar van, vagy valamikor távolabb, később van. Ezékiel feladata az volt, hogy meggyőzze a népet, hogy ez a közmondás, ami megszületett, figyeljétek meg, hogy egy érdekes közmondás született meg Ezékiel proféta idejében, a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás. Ez volt egy közmondás. Csak telik-telik az idő, és minden látás semmivé válik. Nem éreztétek sokszor ti is, hogy így meg vagytok vádolva, és egy ilyen közmondás születik rólatok, hogy ti mind mondjátok, hogy jön az Úr Jézus, de még nem jött el. És miért nem jött el? És Ezékiel proféta azt mondja, ez okáért mondd meg nekik, ezt mondja az Úr Isten. Nézzétek meg, hogy felel Isten erre a közmondásra. Megszüntetem-e közmondást? És nem mondogatják azt többé Izraelben, sőt inkább mondd meg nekik. Elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Milyen csodálatos ez az ígéret. Senki ebből a teremből ne próbáljon közmondást alakítani abból, hogy Jézus nem jön el. Hogy miért késik, hogy miért nem jön hamarabb. Ne formáljatok és ne alkossatok közmondást, mert Ezékiel elmondja, elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Ezzel összefüggésben találkozunk a maradék megmenekülésének a fogalmával, a maradék megmenekülésének az állandó témájával. Ez főleg Ésajás prófétánál, ez egy újdonság volt számomra is, Ésajásnak volt egy fia, Sear Jashub, prófétai név volt ez a fiának a nevének a jelentése, hogy Sear Jashub, ami azt jelenti, hogy maradék. Hogy maradék. A maradék gondolata túlmutat a gyermeknek a nevén. Sokkal fontosabb. Bármi történjék is, Isten mindig gondoskodik arról, hogy megmaradjon. Micsoda? A maradék. Megmaradjon a maradék. Az Ószövetség foglalkozik nem csak az Úr nagynapjával, hanem foglalkozik a Mesiás jövetelével. Mesiásnak az első eljövetele, aki bevezeti a végidőt. És a zsidó népnek a reménysége, főleg az ortodox zsidóknak a reménysége, még ma is, ha lesz lehetőségetek elmenni Jeruzsálembe, ha vagy már voltatok, ma is még mindig várják, hogy jelenjen meg a Mesiás, igaz? A keresztények, mi a hívő emberek, az Ószövetségben messiási proféciákat látunk, amelyek beteljesedtek 2000 évvel ezelőtt. Ezek a messiási proféciák ott vannak az Ószövetségben. Az elsőként Jákobnak a fiához, Júdához intézett áldásban benne van, nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljö, tudjátok ki? Míg eljö Siló, és a népek neki engednek. És ezt az eljövendő uralkodóról szóló gondolatot tükrözi valahogy a némi titokzatos profécia Bálánnak a negyedik jövendőlése is, azt mondja, csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Ésaiás proféta azt mondja, hogy nem lesz többé sötétség. Ott, ahol most szorongattatás van. Mert a sötétségben járó nép nagy-nagy világosságot látott. És ugyancsak Ésaiás proféta 11. fejezetében, ez is egy messiási profécia, és származik egy vesszőszál Isai törzséből. Ezt elmondtam, most voltak mögöttünk az ünnepek, ugyebár. Elmondtam azt, hogy az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről, az egyik koncerten osztottam meg ezt a gondolatot, az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről több mint 300 pontos messiási profécia létezett. Tudjátok azt, hogy a zsidóknak meg volt mondva pontosan, hogy hol születik meg a messiás? Az volt megígérve, hogy hol születik meg. Betlehembe, igaz? És megkérdeztem a hallgatókat, és titeket is megkérdezek, tudjátok milyen a távolság Jeruzsálem és Betlehem között? 10 kilométer, 10-11 kilométer. Mondjátok, milyen település van ide hozzátok közel 10 kilométer? Nyárad Szereda. Ha tudnád, hogy Jézus születik, vagy ha tudnád, hogy Jézus jön, hajlandó lennél elmenni, na most mit mondjak, Mercedes-szel, vagy Audival, vagy BMW-vel? Mit mondjak? Gyalog? Hát abban az időben gyalog 3 órán keresztül kellett gyalogolni, hogy eljussál Jeruzsálemből Betlehembe. Ott van az összes profécia, az összes térkép, hogy Jézus jön. És kérdezem én, kik mentek el? Ki utazott el? Ki tette meg ezt az utat? Kik? Elmennek valami bölcsek, valami keleti bölcsek, és szobálnak Herodessel, és a Herodes azt mondja, menjetek, lássátok meg, és ha tényleg úgy van, akkor gyertek csak vissza, és mondjátok meg nekem, hogy hol van. Igaz? Utána néztem, hogy a keleti bölcsek milyen utat tettek meg. A keleti bölcsek nem tudtak 300 proféciát, messiási proféciát, a keleti bölcsek egyet-kettőt, ha tudhattak. Tudjátok, milyen távolságot tettek meg? 800 kilométertől 1100 kilométerig a legtöbb válasz. 2-3 hónapos út. Nagyon csodálkozunk, de most jön a meglepetés. Tudjátok, hány profécia van az Úr Jézus második eljöveteléről az Új Szövetségben? Az este valamit említettem. Ugyancsak 300. Ugyancsak annyiszor elmondja nekünk a Biblia, hogy Jézus jön. És amikor eljön, hányan lesznek felkészülve erre a nagy eseményre? Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. És Jézus, aki mikor Istennek formájában vala, önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, megalázta magát, engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Nagyon sokszor használom ebben az előadás sorozatban, és az adventista egyház, mivel ez az identitása az adventista egyháznak, az adventus azt jelenti, hogy eljön, hogy jönnie kell. Mi nagyon sokat használjuk ezt a kifejezést, hogy második eljövetel. Meg tudja nekem mondani valaki ebből a teremből, hogy hol van a Bibliában szó szerint ez, hogy második eljövetel? Van némi meglepetés ma. Nincs. Ezt nem találjuk meg szó szerint, hogy második eljövetel. Jaj, és akkor nem tanítjuk jól, dehogy is nem. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 28. versében azt mondja, hogy amikor másodszor is megjelenik. Amikor másodszor is megjelenik azok üdvösségére, akik őt várják. Először tehát vegyük szemügyre pontosan azokat a kijelentéseket, amelyek magától Jézus Krisztustól származnak, amelyek megígérik nekünk azt, hogy ő el fog jönni. És az első evangélium, a három úgynevezett szinoptikus evangélium közül az első, az Márk evangéliuma. És Márk evangéliumában van konkrétan három ilyen ígéret. A 8. fejezetében ez így hangzik, hogy mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet parázna és bűnös nemzedék között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ez egy nagyon szép ígéret, és megmondom miért, mert Jézus Krisztus második eljövetelét úgy festi meg, hogy ő nem egyedül jön el, hanem eljön az angyalokkal. Egyik kedvenc prédikációm, igehirdetésem az angyalokról szól. Mindig szerettem az angyalok világát, mert vannak ilyen lassúbb angyalok, a kétszárnyú angyalok, és én biturbós angyaloknak nevezem a hatszárnyú angyalokat. Ezek nagyon gyorsan tudnak repülni. Vannak a kérubok, ez volt a Fridládán, igaz? Azok a kétszárnyúak. És vannak a szeráfok. Ez Ésaiás proféta 6. fejezetében, ezek a hatszárnyú angyalok. Ami nagyon érdekes, amikor emberekkel találkoznak, és ezt jól figyeld meg, ne várd azt, hogy amikor veled találkozik egy angyal, kétszárnya vagy hatszárnya legyen. Amikor emberekkel találkoznak, lehet ilyen öltönyük van, mint az enyém, vagy lehet még szerényebb, emberi formát és alakot vesznek fel. De Jézus Krisztusnak ez az ígérete, hogy angyalokkal jelenik meg az ég felhőjén, ott én mindig úgy képzelem, és úgy hiszem, hogy igen, ott lesznek szárnyaik. Ott lesznek szárnyaik. Ugyanakkor a második ígérete, amikor a főpap Jézus perében a Sanhedrid előtt megkérdezte tőle, hogy te vagy a Messiás, Jézus azt mondta, én vagyok, és meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. Érdekes ez a kifejezés, hogy meglátjátok az embernek fiát. Ez előfordul az első ige szakaszban is, hogy az embernek fia. Ez azért, mert ez Dániel 7. fejezetében jelenik meg, mint profécia, hogy eljön másodjára. És Jézus Krisztus ezt idézi valahogy. Ugyanakkor a harmadik ige szakasz, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ugyancsak az ember fia, mint hogyha visszahivatkozna Dániel próféta 7. fejezetére. Jézus tanításaiban központi helyet foglalt el Isten országa. Jézus számára azonban Isten országa nem egy nemzeti ország. Figyeljétek meg, mi történik a világon. Főleg mennyire polarizálódik most az utóbbi 1-2 évben a nemzetiségi tudat. Hogy ez nemzeti állam, védni kell a nemzeteket, a nemzeti államokat, hogy ez román állam, ez magyar állam, ez Egyesült Államok, és a nemzeteket védni kell. Isten országa nem nemzeti vagy földrajzi valóság. És ezt mi nagyon gyakran elfelejtjük. De az adventista egyház erre mindig hangsúlyt fektet. Mi azért szeretünk minden nyelvet, minden nemzetet, mert az evangéliumokban Isten országa nem egy földrajzi valóság, hanem egy dinamikus valóság, amely többé nem korlátozódik a zsidókra és az ők országukra, hanem beengedi a gáborokat is, és beengedi a rómákat is. John Bright Isten országáról ezt írta. Az evangéliumi üzenet leglényegében rejlik az a tény, hogy Isten országa valós értelemben jelenvaló tényé vált itt és most Jézus Krisztus idejében. Miért? Mert amikor Keresztelő János követeket küldött Jézushoz azzal a kérdéssel, hogy valóban te vagy-e Isten felkentje, Jézus, tudjátok, hogy válaszolt? És itt jelent meg Isten országa. Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok, és láttok, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez az örömhír, hogy az Isten országa már itt van. Az országot ezért a legtalálóbban egy feszültség jellemezi. Melyik ez a feszültség? Már itt van az ország. Bálint falván hány éve? A hit hány éve van? 40 valahány éve. És Bálint falván pár éve egy ilyen gyönyörű imateremben. Már itt van Isten országa, és ott van a mellkasatok mögött abban a szívben, ahol dobog Isten országa. De még nincs itt. Már itt van, és még nincs itt. Közel van, de még távol van. Miért ez a feszültség vajon? Gondolkoztatok ti ezen, hogy miért ez a feszültség? Erre kicsit később fogok válaszolni. Azt mondja az ige, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjj el, sem azt nem mondják, ímé itt vagy, ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. És csak azt fogja örökölni Isten látható országát, akiben már lakozik a szívében Isten országa. És a híres hegyi beszédben Isten országának az etikáját, az erkölcstanát mutatta be Jézus Krisztus. De azt a tényt, hogy Isten országa még nem jött el a látható ország, tudjátok, hol találjuk meg? Ne nyugtalankodjék a ti szívet. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Már itt van Isten országa a szívünkben, a hegyi beszéd etikájában, és még nincs itt. Még nincs itt, várni kell, még nem jött el. És azért, hogy fel legyünk készülve arra az országra, ami eljő, elmondja a királyságnak a három példázatát, a még nem példázatokat. Az első az a 10 szűz példázata. A 10 szűz példázatának az a lényege, hogy szükséges, kötelező, hogy éberek legyünk, hogy mindig éberek legyünk, és a talentumok példázatában, hogy szorgalmasan kell foglalkoznunk, be kell fektetnünk a talentumjainkat a mesterünk bankjába. Nem lustálkodunk. És ugyanakkor ott van a juhok és a kecskék példázata, ami egyértelművé teszi azt, hogy igen, lesz ítélet, lesz igazság. Más példázatok is vannak a jövőbeli országról, jövőbeli ország beteljesedéséről, a konkolyról szóló példázatban, valamint a gyalomról szóló példázatban egyaránt a végső ítélet áll ezeknek a példázatoknak a középpontjában. És Jézusnak az evangéliumokban található több kijelentése azt a határozott benyomást kelti, és ez nagyon meglepett, és kérlek figyeljétek meg ezeket a szövegeket, amikor Jézus elmondja ezeket az ígéket, az az érzésed, hogy most azonnal eljön Isten országa. Van 2-3 ilyen igevers, Márk evangélium a 9. fejezet első versében. Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látjátok, hogy Isten országa eljött hatalommal. Tudjátok, hogy ezt maga Jézus Krisztus mondta? Nem fogtok meghalni, és meglátjátok Isten országát. Hasonlóképpen bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzedék addig, amíg meg nem lesznek mindezek. És van egy harmadik igevers, mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba, mert bizony mondom néktek, be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek fia eljöven. És akkor nagyon sok biblia kutató azt mondja, na, látjátok, hogy tévedett az Úr Jézus Krisztus. Megígérte, hogy jön, és nem jött el. És egyes teológusok még azzal érvelnek, hogy az imént idézett 3 igehely, amelyben Jézus visszatérését a közvetlen jövőbe helyezi, egyszerűen azt jelzik, hogy Jézus téves állításokat említett meg. Tehát a szavait az idő múlása megszáfolta. Ez nem egy kielégítő válasz számomra. Miért? Kell legyen egy megoldásnak. Egy megoldás. Kell létezzen egy megoldás. És van egy olyan kategória bibliamagyarázó, amely azt mondja, hogy szem előtt kell tartani a közeli szövegkörnyezetet, és ott van a Márk evangéliumnak 9. fejezet első verse, amely utalhat a magas hegyre, a megdicsőülés hegyére, és Jézus 6 nappal később bekövetkezett színeváltozására. Úgyhogy ne vádoljuk Jézus Krisztus hamis állításokkal. És ez a nemzedék kifejezés a Márk 13.30-ban, nagyon sok biblia értelmező úgy véli, hogy nem feltétlenül Jézus akkori tényleges hallgatóira vonatkozik, hanem egy tágabb összefüggésben, rá 2000 évre is, ma is egy tágabb összefüggésben nagyon jól magyarázható. És nagyon is, de nagyon is érvényes. És én köszönöm Istenemnek, hogy egy ilyen feszültséget hagyott meg a Bibliában. És mondtam, hogy később választatok. Azt mondja Jézus, nem haltok meg, és eljön. Hiszitek, hogy lesz egy olyan generáció, aki nem hal meg, és eljön? Ezeknek volt írva ez a szöveg. És mi van, ha én meghalok, és te meghalsz, és nem jön el? Azt jelenti, hogy tévedett Jézus? Nem. Meghagyta a Bibliában ezt a feszültséget. Hamar jön, de lehet késik. lehet távolabbi jövőben, vagy közeljövőben fog eljönni. Isten országáról még vannak más példázatok is, amelyek egy bizonyos időtartamot felölelő folyamatot készítenek elő. Például a búza és a konkoly. Ez egy másik példázat, hogy a búza és a konkoly együtt növekszik az aratásig. Hogy van ez az együtt növekedés? Én tudom, hogy nagyon sok vegyszerrel rendelkezik a modern technológia, de nem lehet úgy, hogy egyik napról a másikra. Igaz? És nagyon jól tesszük, hogyha egyszerűen elfogadjuk azt a bibliai valóságot, hogy az új szövetségben jelenlévő feszültség a hamar, és a hamar, de azelőtt még meg kell történnie ennek, meg a mannak. Tehát szükségünk lehet, és szükségünk van, nem hogy csak szükségünk lehet, hanem szükségünk van erre a feszültségre a vallási tapasztalatunkban. Jaj, nézem Pál apostolt, higgyétek el, hogy annyira tudok csodálkozni, olyan szépen bemutatja ezt a feszültséget. Azt mondja Pál apostol, hogy mi, akik élünk, amikor azt mondja, hogy mi, akik élünk, azt magát is beleértette, nem? Mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. Elragadtatunk a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Képzeljétek el a Tesalonika belékhez írott levélben. Mi, akik élünk. Ott volt benne ez a vágy. A korintusiaknak. Mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. A Filippi belieknek azt írja, hogy közel van. A római hívőknek azt írja, hogy üdvösségünk közelebb van most, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlóban van, a nappal pedig közel. És Pál apostol egy adott pillanatban rádöbben arra, hogy megállj, lehetni nem így fog történni. És ezt a felfedezést, ezt az örömhírt szeretném, hogy te is felfedezd azért, hogy ne csalakozzál. Ez az eljövetelének a valósága. Nem akarom, azt mondja Pál apostol, hogy tudatlanok legyetek a halottak felől, hogy ne szomorkodjanak úgy, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsónával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, akik elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön. És Pál apostol az utolsó dolgokról szóló kijelentéseinek nagy részében arra feltámadásra összpontosít, amely Krisztus visszatérésekor fog bekövetkezni erre a romolhatatlan testre. Tehát úgy tűnik, hogy valamiféle szóbeli profécia terjedt el Pál apostol idejében, és az hirdette, hogy kérem szépen, most jön el az Úr Jézus Krisztus. És akkor Pál apostol korrigálja, kijavítja ezt a proféciát. Mert nem jön el addig, azt mondja Pál apostol. És már látjátok, kitágítja ezt a periódust. Nem azt mondja, hogy most azonnal. Azt mondja, hogy nem jön el addig, és most jól figyel meg a szöveget, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik előbb a bűn embere, a veszedelemnek fia. Nincs időm ma este, és nem a hely ennek, hogy megmagyarázzam, hogy mit jelent a bűn embere. Sokféleképpen azonosították az idők során, de ugyanaz a zsarnoki hatalom, ami megjelenik Dániel próféta 7. fejezetében, ugyanakkor tágabb értelemben, az itt leírt hatalom egy tágabb értelemben azonosítható Sátánnal. Tehát jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak, és azt hitetik el veletek, hogy most azonnal jön el, ne higgyétek ti ezt el, mert még sok eseménynek meg kell történnie. És itt látom ezt a frusztrációt nagyon sok adventista hív életében, ez nagyon őszinte sebezhető leszek most, ez a frusztráció, hogy de azt mondták, hogy jön, hogy nagyon hamar jön. Kedves testvéreim, én tudom, hogy mindenkinek a fájdalma, a saját fájdalma legnagyobb. Más fájdalma is nagy, de az enyém a legnagyobb. És amikor nagy a fájdalmunk, akkor azt akarnánk, hogy a mi fájdalmunkat oldja meg a Jézus Krisztus az eljövetelével. Ez egy kozmikus küzdelem. Itt az emberek, mi, mint emberek, sokszor úgy képzelem el, mint apró hangyák. Egy tényezői vagyunk a nagy konfliktusnak, csak egy tényezői. Amikor Jézus Krisztus eljön, meg kell oldja a nagy küzdelmet, a nagy konfliktust, a nagy háborút. És abban a nagy háborúban több tényező van. Vannak az igazak, vannak a hamisak. Vannak az igaz angyalok, vannak a hamis angyalok. És ne feledkezzünk el az el nem bukott bolygókról, és a hatodik tényezőről, Sátánról. Na, mindezeket meg kell oldja a Jézus Krisztus eljövetele. Nem csak az emberi tényezőt, a mi fájdalmunkat, hanem a nagy képet lássuk. Meddig késik Jézus Krisztus visszajövetele? Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ, figyeld meg! Nem csak minket teremtett, nem csak bennünket teremtett. Az egész univerzum várja. Sóvárogva várja, hogy tisztázva legyen Jézus Krisztus jelleme. A boldog reménység, Krisztus legyen minden és mindenekben. Nézem az apostolok cselekedeteiben. Gondoljatok bele azokba a hívőkbe, és még voltak 19. században, és a történelem folyamán voltak olyan hívők, akik tudjátok, mit csináltak? Volt egy kunyhójuk, volt egy házuk, volt egy tehenük. Eladták, a pénzt közvagyonná tették, és azt mondták, holnap jön Jézus. És nem jött el Jézus. És mondhatjuk azt, visszapillantva, mekkora tévedés. Nem, ez hit volt. Ez hit volt. Egy bennem teljesült reménység. Látva most ezt a feszültséget, hogy hamar jön, de még be kell teljesülnie némi proféciáknak, józanul, éberen, racionálisan és ugyanakkor érzelmileg is várjuk a valós Jézus eljövetelét. A Bibliában bemutatott valós eljövetelt. Végezetül szeretnék bemutatni nektek egy kis ABC-t. Tudom, hogy tudtok olvasni, de az eljövetelnek van egy ABC-je. Az Úr Jézus eljövetelének az ABC-je. Az ABC az nem magyarul van, lefordítom majd magyarra, de az ABC három görög szóból tevődik össze. Amikor a Biblia beszél az Úr Jézus eljöveteléről, három görög szót használ. És most egymás mellé helyezve őket azt mondtam, hogy egy olyan csodálatos Istenünk van, hogy az hihetetlen. Az első szó, ami 24-szer fordul elő, és a Károli Gáspár az úgy fordítja, hogy megjelenni, hogy jelen lenni, hogy itt lenni, hogy közöttünk lenni, az a parusszia. Ez a parusszia szó. Saját jelenlétre, megérkezésre, munkatársak érkezésére használja Pál apostol például a parusszia szót. Megérkezik. Eljön. Ez az ABC-nek az első szava, az első betűje, hogy ő jön. A második szó, amit használnak a Bibliában a Jézus eljövetelére, az az apokalipszis. Az a tény, hogy jön, nem titok, nem rejtett, hanem ki van jelentve. Kijelentés, leleplezés, feltárás. Ez az előadás is egy feltárás volt, hogy jön. És a harmadik szó, az az epifánia szó. Tudjátok, mit jelent, hogy epifánia? Az epifánia az, amikor Isten láthatólag, úgyhogy megtapogatom és megfogom, láthatólag jelenik meg. Mert egy ilyen eljövetel lesz. Egy kijelentett, nem rejtélyes, köztünk lévő, tapogatható jelenlét lesz. Én ezt az eljövetelt kívánom számatokra. Mert Isten országa, ami szívünkben van, a Szentléleknek köszönhetően. De Isten országa egy látható valóság lesz mindannyiunk számára. Ezt kívánom, hogy tapasztaljátok majd meg, és tapasztaljuk majd meg ott együttesen. Amen.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük Balla Loránd lelkipásztornak az üzenetet. Kívánom, hogy Jézus visszajövetelének valósága a mi életünkben is egy mindennapi élmény legyen, hiszen csak akkor élünk igazán, ha Jézus visszajövetele készen talál bennünket. Mindenkinek további kellemes estét kívánok. Várom Önöket egy hét múlva, egy újabb alkalomra, a viszontlátásra.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős, az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór, az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

0: hit, remény, szeretet.
1: Tisztelt hallgatók! Isten békéjével köszöntöm Önöket, és szeretném, hogy ezen alkalommal, amikor a hitről beszélünk, közelebb érezzék magukat annak kezdeményezőjéhez és bevégzőjéhez, Jézushoz. Nem csak teológusként szeretnék a hitről eszmefuttatásokat elmondani, hanem a mindennapi életben megjelenő hitfogalmát próbálom előterjeszteni. Nem könnyű a hitfogalmát boncolgatni, mert kétszeres veszélynek vagyunk kitéve. Az egyik az, hogy hívőnek neveznek, és akkor mindenki újjól mutogat ránk. A másik pedig, ha nem vagyunk hívők, akkor hitetleneknek, ateistáknak bélyegeznek. De mindenektől eltekintve megdöbbentő az a valóság, hogy életünk javarészt a hiten alapul. A hétköznapokban megjelenő hit sokszor a hiszem vagy nem hiszem kijelentések közé szorítkozik. Erről a hitről még az úgynevezett hitetlenek is bizonságot tesznek. Ha repülőre ülnek, akkor hisznek a pilótában. Ha pedig mozgó lépcsőre állnak, akkor hisznek annak működésében. Az ezen a szinten megjelenő hit esetleg előnyt vagy hátrányt okozhat az életben. Az ilyen hit az értelemnek van alárendelve, és csak egy olyan képességről tesz bizonságot, ami az embert az alacsonyabb rendű állatvilág fölé emeli. Ha van elegendő bizonyíték, ha van tanú, ha laboratóriumban elő lehet állítani, akkor hiszünk és elfogadjuk. Ha pedig nincs, semmi kézzel fogható tény, akkor nem hiszünk. Eljött az ideje, hogy igényesebbek legyünk a hit szempontjából saját magunkkal szemben. Különösen, ha keresztényeknek nevezzük magunkat, akkor fontos visszaidéznünk magunkban azt a valóságot, hogy a keresztényi válásunk alapja a hit. A keresztények egyik ellensége azt írta: a keresztények csak a hiszékeny, tehetetlen, fogyatékos embereket és a nőket, valamint a gyerekeket tudják elhitetni. Én magam senkit sem hibázhatok azért, hogy hit által keresztény lettem. Mert az ilyen állásfoglalásra késztető hit nem magunkból származik, sem külső világi tényezőknek nem tulajdonítható, hanem Istennek ajándéka ez. Isten az elesett ember iránt érzett végtelen szeretetében ránk szabadította ezt a hitet az ő egyszülön fiát keresztül. És aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a gondolat megjelenik a János evangéliumának 3. fejezetének 16. versében. Mindezek után rájövünk arra, hogy az igaz keresztények nem valamiben, hanem valakiben hisznek. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse a következőket mondja: aki hisz a fiúban, örök élete van. Feltevődik egy életbevágó kérdés: hogyan részesülhetünk ebben a hitben? A hit mindenki rendelkezésére áll. Senki sincs kizárva ezen lehetőség alól, hogy higgyen. De hogy nem mindenki hisz, az bizonyítja, hogy Isten számba veszi az ember szabad akaratát, és nem kényszerít senkit hinni. Mindenki maga dönti el, hogy hisz vagy nem. De aki hinni akar, azt elvezeti a hit forrásához. A Róma beliekhez írt levél 10. fejezetének 17. versében Pál apostol a következőket mondja: azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tovább pedig így olvassuk a János evangéliumának 5. fejezetének 39. versében: tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam. A Szentírás az az eszköz, amin keresztül Isten felkínálja a hitet, és kinyilatkoztatja önmagát. Aki elfogadja a Bibliát, és tanulmányozza azt, minden lehetősége megvan arra, hogy higgyen Jézusban. Megismerheti szeretetét, kegyelmében részesülhet, és akarata szerint élhet. A János evangéliumának 14. fejezetének 12. versében Jézus szavait olvashatjuk. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az cselekszi is majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Ha ezzel a hittel bírunk, akkor Isten nem csak velünk, hanem bennünk lesz. Mert hitáltal Jézuson keresztül befogadjuk őt a mi szívünkbe. A János evangéliumának 12. fejezetének 44. versében Jézus pedig kiállta és mondta: aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. A Szentlélek ajándékait is megismerhetjük, ami közé tartozik a hit is. A korintusi első levél 12. fejezetének 8., 9., illetve 13. verse a következőképpen mondja: némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek által. Egynek hit ugyanazon lélek által, mert hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itatattunk meg. Így létrejön egy kapcsolat közöttem és a Szent Háromság között. És ha ez a kapcsolat létrejött, akkor a hit nem enged Jézustól szabadulni. Az értelem Jézus hatalmába kerül, és elfogadhat olyan dolgokat, amelyeket racionálisan nem magyarázhatok meg, de hittáltal elfogadhatok. Mert hittáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. A Zsidó 11.3 szerint.

A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 4. versétől meg vannak említve a hitnek nagy személyiségei. Hittáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hittáltal vitetett fel Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, ami által kárhoztatta a világot, és a hitből való igazságnak örökösövé lett. Hittáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne nem tudván hová megy. Hittáltal lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Hittáltal nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől, mégpedig mindegy kihaltól annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mind a tenger partja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul. Ő, aki az ígéretet nyerte, akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik néked mag. Úgy gondolkozván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, miért is őt példaképpen visszanyerte. Hitáltal áldta meg a jövendőkre nézve,

Izsák, Jákobot és Ézsaut. Hitáltal áldá meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hitáltal emlékezett meg élete végén József az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő tettemeiről rendelkezett. Hitáltal rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 napig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna láthatatlant. Hitáltal rendelte a páskát, és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő első szülötteiket. Hitáltal keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálván az egyiptomiak elnyelettek. Hitáltal omlottak le Jerikon a kőfalai, midőn 7 napig körös körül jártak. Hitáltal nem veszette Ráháb a paráznanő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról, akik hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoldották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Ezek szerint el kell fogadnunk a hit bibliai meghatározását. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versébe van feljegyezve. A hit pedig a remélet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. A hitben járás Jézussal való járást jelent. Életünk apró dolgaiban engedjük be őt, és cselekedni fog bennünk és általunk. Ezen bizonytalan napokban reménykedve akarunk járni, akkor higgyünk benne. A János evangéliumának 3. fejezetének 18. versében a következő van feljegyezve. Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A János evangéliumának 3. fejezetének 36. verse tovább folytatja. Aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Az élet csak annyit tartogat számunkra, amennyit el akarunk venni tőle. Ha boldogtalanok akarunk lenni, azzá leszünk. Ha pedig boldogok, higgyük, hogy elnyerjük. A döntés személyes. Ha hiszünk a sikerben, akkor pozitív gondolatokat és képeket ápoljunk magunkban. Pontosabban Isten ígéreteire támaszkodjunk. Az eredmény így nem marad el. Minden lehetséges, csak hinni kell. A Máté evangéliumának 21. fejezetének 22. versében egy csodálatos ígéret van feljegyezve. És amit a könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Ha szegény vagy, kér Istentől eledelt. Ha sok gyermeked van, és nem tudod kibogozni az élet szoros köteleit, bízd magad és gyermekeidet Istenre. Ha beteg vagy, imádkozz, hogy mindenben legyen meg az Isten akarata. Ha gazdag vagy, kérj Istentől bölcsességet, pénzed értelmes felhasználásához, és kérd Isten segítségét vagyonod megőrzéséhez. Ha munkanélküli vagy, fordulj a világ legnagyobb patronjához, és keres neked munkát. Ha idős vagy, és nem elég a nyugdíjad, higgy Isten gondviselő kegyelmében, és meglátod, hogy életed hátralevő napjaiban sem feledkezik meg rólad.

Visszaemlékszem arra az időre, amikor Bukarestben másodéves teológus hallgató voltam. A főiskola vezetősége elrendelte, hogy a területen gyakorlati órákat teljesítsünk. Kijelöltek minden diák részére egy imaházat, ahova el kellett menni. Számomra a brailai közösséget jelölték ki. Az első alkalommal nehéz volt, de lassan-lassan belejöttünk. Már az első fél éven túl voltunk, amikor szűkös anyagi helyzet súlyosabbá vált a megszokottnál. Az egyik pénteken tényleg kritikussá vált a helyzet. A megszokott bevásárlás után azt állapítottam meg, hogy éppen csak a brailai útra maradt 1000 lejem. A feleségem egy rövid időre velem volt, és nem szerettem volna egyedül a bentlakásba hagyni. Egy adott pillanatban arra gondoltam, hogy Istenhez fordulok, és az ő segítségét kérem. Leborultam az Úr elé, és mondani kezdtem. Uram, te tudod, hogy nekem a területre kell menni. És azt is tudod, hogy Editet is magammal szeretném vinni. De az 1000 lej menetjövet csak egynek elég. Befejeztem az imát azzal a kéréssel, hogy legyen meg az Isten akarata, és felálltam. Az az érzés fogott el, hogy induljunk mind a ketten az állomásra. Nem sokára már a jegypénztár előtt álltunk sorba. A jegyeket megvettem, és egyetlen lej nélkül maradva a brailai vonatra ültünk. A Jóisten segítségével megérkeztünk, és meg is tartottam az esteli Isten tiszteletet. Minden a lehető legjobban zajlott le. Naplemente után elköszöntünk a testvérektől, és elindultunk a vonatállomásra. Útközben arról beszélgettünk, hogy most mi is lesz, mert egy lejünk sincs megvásárolni hazafele a vonatjegyeket. Hittünk az isteni gondviselésben, csak azt nem tudtuk elképzelni, hogy az Úr hogyan fog segíteni rajtunk. Mindenképpen sorba álltam jegyért. Amikor már csak körülbelül 5-6 személy lehetett előttem, arra leszek figyelmes, hogy valaki sietve a sor fele közeledik. A presbiter volt, akitől nem sokkal ezelőtt köszöntem el. Egyenesen hozzám jött, és azt kérdezte. Van-e pénzetek az útra? Én azt válaszoltam, hogy nincs még egy lejünk se. Erre kivesz a zsebéből egy borítékot, és felém nyújtván mondja. Vegyetek jegyet, és szeretettel várunk máskor is, miután köszönt és elsietett. Sorra is kerültem. Kivettem a borítékból 1000 lejt, és megvásároltam a jegyeket. Felültünk a vonatra, és újból elővettem a borítékot, és amikor belenéztem, még annyi pénz volt benne, hogy mind a ketten még kétszer nyugodtan megjárhattuk a területet. Isten nemhogy csak meghallgatta az imát, hanem megmutatta, hogy ahol az embernek semmilyen kilátása sincs egy helyzettel kapcsolatban, ott neki mindig megoldása van. Még utána sok szép tapasztalatban volt részünk, és mindig csak azt a tanulságot vonhattuk le, hogy igenis érdemes hitben járni. Ha Jézus a szívemben él, akkor megtanulok képmutatás nélkül való hitben élni. Ennek az az eredménye lesz, hogy megtanulok azzá lenni, aminek látszok, és annak látszani, ami vagyok. A 2. Timóteus 1.5-ben Pál apostol egy megállapítást tesz Timóteusról. Eszembe jutván a benned levő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban Lóisban és anyádban Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Ezek után egy tanáccsal is szolgál a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első két versében. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett,
és az Isten királyi székének jobbjára ült. Az előttünk álló nehéz napokra nézve, ne csüggedjünk el, hanem Jézusra emelt tekintettel éljük minden napjainkat. Ne hagyjuk ki őt még egy pillanatra sem életünkből, hanem hitben bízzuk rá magunkat ebben az életben, és akkor a miénk lesz az örök élet is. Péter apostol szavaival zárom, amit a levelének első fejezetének 5. versében olvashatunk. Akiket Isten hatalma őriz, hittáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. A hatalmas Isten erősítse meg a mi hitünket, és segítsen benne bízni az ő kegyelméből. Amen.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

0: sors kérdések.
1: Isten igéjét a Róma beliekhez írott levélnél nyissuk meg. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvassuk a 8. fejezetnek az első versétől. A mai témánknak az a címe, mit jelent a Jézus Krisztusban való élet? És erre válaszol Pál a rómaiakhoz írott levelének 8. fejezetében az első verstől. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván a bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és bölcsesség. Mert a testnek gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben. Ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs Krisztusnak lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztust Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Idáig az ige. A Biblia legcsodálatosabb és egyben a legizgalmasabb kijelentéseinek tekinthető az, hogy mi Jézus Krisztusban lehetünk, Jézus Krisztusban vagyunk. Csodálatos áldás ígéretek kapcsolódnak össze ezzel a kijelentésével az igének, hogy mi Krisztusban vagyunk. Aki Jézus Krisztusban van, az mindenek előtt azt jelenti, hogy beleoltatott, mint a szöllővessző a tőkébe. Benne van, össze van forva vele, egyé vált vele. És ebből adódóan ez az ember gyümölcsöt fog teremni. A lélek gyümölcsét. Ha valaki Krisztusban van, azt mondja a Szentírás, az új teremtés. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Ezért mondja Pál, éppen ezért élek most már nem én. Én meghaltam. Én most már Krisztusban élek, és bennem pedig Krisztus. És még egy olyan ígéret is van, hogy aki Krisztusban marad, az egy sem esik bűnbe. Ugye az újjászületés gondolatáról az előző alkalom, amikor tanultunk, akkor érintettük ezt, hogy ez hogyan lehetséges. Pál apostol itt nem olyan dolgokról beszél, amit majd valamikor elérhetünk egyszer. És nem is olyan dologról beszél, ami csak néhány kiváltságos személynek a jutalma. Hanem Pál apostol egy olyan tényre utal, amit mindazokra vonatkozik, akik Jézus Krisztusban vannak, akik őt elfogadták. Ezért azt mondja az apostol, hogy akik Jézus Krisztusban vannak, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk ezeknek. És ugye itt az Isten ítéletére vonatkozó kijelentésről van szó. Azért szó, ahogy kezdi az apostol, hogy nincsen azért már semmi kárhoztatásuk, Ez a azért, ez egy visszautalás Pálnak egy korábbi kijelentésére, illetve több kijelentésére is. Tulajdonképpen visszavezet bennünket egészen az első fejezetig, ahol a 17. versében azt olvashatjuk, hogy az igaz ember pedig hitből él. Egész idáig visszavezet ez a meghatározás. Ezért kell Jézus Krisztusban lenni, hit által belőle élni, belőle meríteni azokat a lehetőségeket, ami által én megállhatok az Isten előtt. Mert ha Jézus Krisztusban elrejtett élettel élek, akkor nincsen már semmi kárhoztatásom. Akkor már megállhatok az Isten ítélő széke előtt. Ez a szó arra is rá akar mutatni, hogy miért nem kell keresztül mennünk azon a test ellen vívott reménytelen küzdelmen, amiről a 7. fejezetében

kezményétől. Nem azért nem leszek kárhoztatva, mert már szent életet élek, mondja az apostol, hanem azért, mert Krisztusban vagyok. Ez a kulcsa és ez a titka. A Jézus Krisztusban való élet azonban nem lehet csupán az ajkaknak a vallomása. Ennél sokkal többre van szükség, bár nagyon sokan a keresztények közül megelégesznek azzal, hogy csak Jézus nevére hivatkoznak. Ahogy a szőlővessző üde növekedése, vagy éppen a szőlővesszőnek a beteges elsorvadása jelzést adnak arról, hogy a szőlővessző milyen kapcsolatban van a tőkével. Ha azt látjuk egy vesszőről, hogy sorvadnak, hervadnak le a levelei, és szárad el a vesszőnek a kérge, akkor biztosak lehetünk abba, hogy az élő folyamat a tőkével valahol megszakadt. És ez ugyanígy van a hívő ember életében is. Pál apostol szerint van egy pont, amiből felismerhetjük, hogy a valóságban kik azok, akik Krisztus Jézusban vannak. Pál apostol azt mondja, ezek nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. De vajon hogyan lehet ezt a gyakorlati életben megvalósítani? Mikor mondható el rólunk, hogy mi már nem test szerint járunk, hanem lélek szerint? Mindenki, amikor maga felé fordul az önvizsgálat tekintetével, és látja a saját lelkéletének az árnyékos oldalát, látja a kilátástalan helyzetet, és az Isten által elénk állított célt, akkor egy kicsit úgy elbizonytalanodunk. Pál apostol éppen ezért állít egy nagy dilemma elé bennünket, és azt kérdezi szinte, hogy mi most test szerint vagy lélek szerint járunk. És erre választ kell magunkba keresni és találni. Mert azt mondja az apostol a felolvasott szakasz 5. versében, hogy a test szerint valók a test dolgaira gondolnak. A lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira gondolnak. Vagyis annak ténye, hogy mire gondolok szívesen. A szívem állapotáról tesz egy nagyon határozott bizonyságtételt, hiszen a szívből származnak a gondolatok. És amivel a gondolataim foglalkoznak, olyan a szívem. Erről tesz bizonyságot. Ezért mindkét nagy hatalom, Isten is, meg Sátán is, az ember szívének uralma után a gondolatait szeretné uralni és irányítani. Sátán ennek érdekébe felvonultatja a kísértéseit, mert azt szeretné, hogy a kísértése megfogadjon a gondolatomban, hogy aztán bűn szüljön. És amikor valakiben megfogan a kísértő gondolata, és eljátszadozik vele, akkor már szinte biztos a ellenség sikere. Ugyanakkor viszont nem csak az ellenség, hanem maga az Isten is arra törekszik, Pál apostol fogalmazza ezt meg a korintusiakhoz írott levelében, hogy ő foglyul szeretné ejteni a mi gondolatainkat. Mert amíg az Isten dolgaival foglalkozik a gondolatom, addig a kísértő nem tud velem mit kezdeni. És nem vagyok kiszolgáltatott helyzetben, hanem az Isten vezetése, a Szentlélek vezetése alatt egy biztos úton haladok. Ezért nagyon fontos az, hogy mivel foglalkoznak a gondolataim, mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak. De a lélek szerint valók a lélek dolgaira gondolnak. Ott van a gondolatuk. A lélek szerint járó ember mindig szívesebben gondolkodik olyan dolgokról, ahogy az apostol szavait idézem, amik igazak, amik tisztességesek, amik tiszták, amik kedvesek, amik jóhírűek. A lélek szerint vezetett ember ilyen dolgokon gondolkodik szívesen. Pál apostol érvelő gondolatai egymáshoz kapcsolódnak, ezért a következő szavaival már szinte azt bizonygatja, hová vezet, ha valaki test szerint gondolkodik, és hová vezet az, ha valaki lélek szerint gondolkodik.
Azt mondja,

az apostol, hogy a test gondolata halál, a lélek gondolata viszont élet és békesség. Sőt, még tovább mondja, hogy a test gondolata nem csak halál, hanem ellenségeskedés az Istennel. Szomorú tény, hogy a bűnben született ember szívének gondolatai mindig testi, romlott, ebből mindig az Istennel szembeforduló, ellenséges érzésből fakad. Ez a körülmény azonban, amikor az emberben már tudatosodik, hogy milyen úton is haladok, akkor egyfajta nyugtalanságot támaszt, majd később félelmet támaszt, aggodalmaskodást, de soha se ad egy igazi békességet és nyugalmat. A lélek gondolata viszont azért mondja az apostol így, hogy élet és békesség, mert nem csak, hogy az életet biztosítja számunkra, hanem már most a jelen pillanatban is átélhetjük, hogy az Isten békessége áramlik szét a mi lelkünkben. Jézus éppen ezért mondja azt, az én békességemet adom nektek. Nem azt, amit a világ, és nem is úgy. Isten más módon, másfajta békességet ad. Az ő békessége nem a körülményeknek a függvénye. A körülmények nem is bírják befolyásolni, mert ez a békesség, a Jézusi békesség a szívben van, belül, a belső emberünkben. Pál apostol még azt is elmondja az érvei között, hogy akik testben vannak, azok nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. Ezt azért mondja, mert a test szerint élő ember az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti, mondja az apostol. Mivel Isten a törvényében fejezte ki akaratát, a törvényében fejezte ki az ő jellemét, a törvényében ölt testet az Isten szeretete, ezért ha valaki a törvény nem akarja cselekedni, még akarata sincs arra, hogy cselekedje, az egy egészen más kérdés, hogy milyen szinten tudja, miután már akarja. De ha valaki még nem is akarja, na ezért ez nem lehet kedves az Isten előtt. Abból fakad, mert a test szerint valók csak a test dolgaira gondolnak. És ki mire gondol szívesen, azzal szeret foglalkozni is szívesen. És arra mindig talál is időt. És mindig más dolognak a rovására talál időt. És így van ez a test és a lélek küzdelmében is, hogy a testiesen gondolkodó ember a lelkélet rovására talál időt, hogy olyan dolgokon gondolkozzon és foglalkozzon, ami a testies vágyait elégíti ki. Míg a lélektől vezetett ember, aki a lélek szerint gondolkodik szívesebben, az inkább a testies dolgok rovására, a lelki dolgokkal foglalkozik többet. Mert ez élteti, ez elégíti ki, ez ad neki örömet. És szívesebben lemond inkább olyan dologról, ami e világhoz köti, az e világ dolgaihoz, a világ kínálatához, a testies vágyakhoz, csak hogy az Isten dolgaival foglalkozhasson. A lélek szerint járó emberek szívesen gondolkodnak Isten törvényéről annyira, hogy maga Dávid, akiről azt mondja a Szentírás, hogy az Isten szíve szerint való ember volt, azt írja az első Zsoltár második versében, az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már testvéreim úgy, hogy éjjel felébredtetek, és nem akartátok ugyan, csak azon vettétek észre magatokat, hogy az Isten dolgairól, egy bibliai történetről, egy bibliai igazságról, vagyis valamilyen lelki dologról gondolkoztok. Vagy voltatok-e már úgy, hogy még akár ilyet is álmodtatok? Én nagyon sokszor éltem már át olyat, hogy azt álmodtam, hogy készülök egy prédikációra. És végig álmodtam azt, hogy dolgozom ki a prédikációmnak a jegyzetét.
És tudjátok, milyen boldog voltam, amikor felébredtem? Ennél szebb álmot el se tudok képzelni. Az Isten foglyul tudja ejteni a gondolatainkat. És éppen ezt akarja az Úr, hogy még álmában is ad az ő kedvesének, ahogy olvassuk az igében. Milyen csodálatos dolog az, amikor az Isten dolgaival foglalkozunk, még éjjel is. Nem azért, mert eleve így határoztuk el, hanem az Isten lelke foglyul ejtette a gondolatainkat. Na ez az, amiről Pál apostol beszél. Viszont, hogyha még éjjel is ilyenen gondolkoztok, akkor az csak azt jelenti, hogy ez a kedves számotokra. Mert még nappal is szívesen foglalkoztok vele. Mert éjjel csak olyan dolgok jutnak eszébe az embernek, akár ébren van, akár alszik, amivel napközben is szívesen foglalkozik. Az érveinek felsorakoztatása végeztével még egy összehasonlítást tesz Pál apostol a végső kimenetelét illetően, hogy mi a test szerint járó és mi a lélek szerint járó ember között a különbség. És azt mondja, egyik oldalon a test holt a bűn miatt. Ezért, ha test szerint éltek, akkor meghaltok. A másik oldalon azt mondja az apostol, hogy a lélek az ellenben élet az igazságért. Ezért, ha a test cselekedeteit ezzel a lélekkel megöldöklitek, az összehasonlító okfejtése után Pál apostol mindenkit választás elé állít, mindenkinek el kell dönteni, hogy hová tartozik. Test szerint jár, vagy lélek szerint jár. Pál szeretne mindenkit biztosítani arról, hogy ti már nem vagytok testben, hanem lélekben vagytok. De ehhez a kijelentéséhez azonnal hozzáfűzik egy másik megjegyzést is. Ha ugyan az Isten lelke lakozik bennetek. Tehát először kimondja az apostol, mint egy bátorításként, hogy ti már nem vagytok testben, hanem lélekben. Ha ugyan az Isten lelke lakozik bennetek. És ezzel a közbevetett helyesbítéssel egy őszinte önvizsgálathoz szeretne vezetni bennünket, hogy a Krisztus nevére való hivatkozás az ne csak egy vakmerő elbizakodottságnak a vallomása legyen. Ne csak önhitten mondjuk ki azt, hogy igen, én Krisztushoz tartozok. Mert Pál is tudta azt, amit Máté, Jézus tanítványa lejegyzett az evangéliumában. Sokan mondják majd Jézusnak ama napon, Uram, Uram, mi hozzá tartozunk, a te nevedről neveztetünk, a te utcáidban jártunk, te tanítottál bennünket, a te nevedbe hatalmas dolgokat cselekedtünk, és Jézus mégis azt mondja, én nem ismerlek titeket. Éppen ezért nagyon fontos ezt a kérdést őszintén vizsgálni, a saját életünkre, esetünkre lebontva, én hová tartozom. Pál az előzőekben elmondott érvei által azokkal a kérdésekkel szeretne szembesíteni, hogy mivel foglalkozol szívesen a gondolataidban. Amit ugye nem tud ellenőrizni senki. Egyetlen ember se lát bele a te gondolatodba, hogy mivel foglalkozol. Mi az, amit dédelgetsz, amihez mint egy dédelgetett dologhoz újra és újra visszatér a te gondolatod? Mi ez? A lélektől van? Vagy a testből fakad? Érzed-e a lélek munkálkodását és a vezetését az életedben? Kész vagy-e együtt munkálkodni a Szentlélekkel? Mert így olvassuk az igében, hogy azok az Isten fiai, akiket a Szentlélek vezérel. Engeded-e magadat vezettetni a lélektől? Vagy állsz egy helyben, elnézést a kifejezésért, mint a csökönyös szamár, amely lecövekeli magát, és semmilyen késztetésre nem akar elindulni. Tapasztalod-e azt, hogy Isten foglyul ejti a gondolataidat? Újra és újra rajta kapod magadat azon, hogy már megint az Isten dolgairól gondolkodtam. És milyen csodálatos! Tapasztalod-e ezt?
Milyen érzésekkel gondolsz az Isten törvényére? És azokra az isteni kívánalmakra, amikben Isten az ő elvárásait állítja elénk. Mert Dávid azt mondja, hogy az Úr törvényében kell, hogy gyönyörűségem legyen. Gyönyörködve tudok-e az isteni kívánalmakra gondolni? És kész vagyok-e együttműködni Istennel abban, hogy a test cselekedeteit, a test kívánságait a lélekkel megöldököljem? Mivel Pál apostol a leveleinek írása közben is sokszor a magasan képzett teológus fejével gondolkodott, ugye Péter meg is jegyzi, hogy vannak Pál írásaiban olyan részek, amik nehezen érthetők, bár Péter írásaiban is vannak ilyenek, de éppen ezért esetenként félreérthetőnek tűnik Pálnak az írásaiban, illetve nehezen érthetőnek tűnik sokszor az, amit Pál ír. Pál szerint az Isten fiai nem azért minősülnek lelkieknek, mert tökéletesen tiszták. Nem azért, mert a bűn minden befolyásától mentesek, hanem csak azért, mert ők újjászülettek, és a bennük elkezdődött új élet folyamatosan megújul, mindig többet és nagyobb részt uralva a belső emberükből. Amikor Pál a korintusiakhoz írott levelét írja, akkor azt írja többek között, hogy a mi külső emberünk az megromlik, de a belső mindazonáltal napról napra megújul. Nem azért mondja Pál rólunk, hogy lélek szerint járunk, mert sohasem vétkezünk. Ha ezt így gondolta volna, akkor nem írta volna le azt a summázó megjegyzését, mely szerint a 10. versben olvashatjuk ezt, ha Krisztus ti bennetek van, tehát Krisztus már ti bennetek van, és mégis a test holt a bűn miatt. Érzitek a különbséget? Mi ezt sokszor figyelmen kívül hagyjuk. Úgy gondoljuk, Krisztusban lenni az azt jelenti, hogy teljesen megszűnt az életembe a bűnnek minden jelenléte. Miközben Pál pedig azt mondja, hogy aki Krisztusban van, ott még mindig a test holt a bűn miatt, csak a lélek, a belső ember, az Isten által belém teremtett új természet, na ez él az igazságért. A test tehát még akkor is holt a benne lévő bűn miatt, amikor már Krisztus benne lakozik. Egyébként ez a kijelentése Pálnak itt ebben a fejezetben egy visszahivatkozás arra megállapítására, amit a 7. fejezetében is kimond már. A 7. fejezet 25. versében találjuk meg ezt, amikor azt mondja az apostol, hogy az elmémmel már az Isten törvényének szolgálok, de a testemmel még mindig a bűn törvényének. És ez az, amire az apostol itt azt mondja, hogy az elmémmel azért szolgálok az Isten törvényének, mert én bennem a Krisztus lelke lakozik, és én már újjászülettem, és én már abban találom a gyönyörűségemet. De még vannak időszakok, amikor a testemmel ennek ellenére mégis a bűnnek szolgálok. Ha Pál apostol tökéletesnek gondolta volna a lélek szerint járókat, olyan tökéletesnek, hogy ezek már semmilyen bűnt nem követnek el, akkor nem írta volna le azt, hogy nektek, akik már lélek szerint jártok, meg kell, hogy elevenedjen a ti halandó testetek, a bennetek munkálkodó lélek szerint. Hiszen ha nincs már jelen a bűn, akkor mitől kell megelevenedni? Minek kell meghalni? Akkor nem kellene a lelkiélet megmaradása érdekében a test cselekedeteit folyamatosan öldökölni. És itt nem is ezt a szót használja az apostol, hogy megölni, mert az egyszerre történik. Hanem ezt a szót használja, hogy öldökölni, és ez egy folyamatnak az eredménye. Folyamatosan megölni azt, ami még a testhez köt. Miközben tehát egyik oldalon szeretné elejét venni az apostol
a kijelentései miatt felmerül félreértéseknek és bizonytalanságoknak, ugyanakkor a másik oldalon viszont a könnyelműségtől és az elbizakodástól szeretne megóvni és megkímélni mindenkit. Ezért azt is kimondja, hogy a lélek szerint valók csak azok lehetnek, akikben az Isten lelke lakozik. Akikben pedig nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Lélek szerint való tehát csak az az ember, akiben Krisztus lelke van. Akiben nincs, az nem is Krisztusé, egyáltalán. Krisztus lelkéről viszont csak akkor mondhatjuk el, hogy bennünk lakozik, ha vezető szerepet adunk át neki az életünkben. Mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Ezt a vezető szerepet át kell engedni a léleknek. Nem az énem kell, hogy meghatározza az irányt és a célt, hanem a Szentlélek vezetésére kell, hogy hagyatkozzak. Pál a lélek vezetésével kapcsolatban arra figyelmeztet, hogy nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Vagyis ha a léleknek kell uralni és vezetni bennünket, akkor az ő akaratához kell igazítsuk a lépteinket. És nekem állandóan azt kell keresnem, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? Pál is, aki ezt írja, ott a damaszkuszi úton, amikor Jézussal találkozott, emlékeztek, mi volt az első gondolata? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Na, ez a lélektől vezetett embernek a természetes reflexe. Már eleve tudatosan keresem, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? És ha spontán helyzetbe kerülök, akkor pedig kapásból az Istenhez fordulom, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És akkor a lélek megmondja, hogy mit tegyek. Ahogy Pálnak is megmondta. De Pálról fel van jegyezve, hogy Pál azt mondta, azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. Vagyis abszolút nem mérlegeltem, hogy amit az Úr mondott nekem, az tetszik-e nekem, egyetértek-e vele, összhangban van-e az én akaratommal, meg célommal? Semmilyen fölvetés nem jött elő. Ezt mondja Isten, akkor a többi mellékes. Akkor az a fontos, hogy mit akarsz te, Uram? Ellen White-nak van egy nagyon értékes gondolata azzal kapcsolatban, ha a lélek vezet bennünket, akkor mi tulajdonképpen folyamatosan megtanuljuk az Isten akaratával való összhangzatos életet. Ugyanis ezt írja Ellen White, hogy az ismételt cselekedetekből alakul a szokás, szokásból a jellem, és a jellem dönti el az örök sorsunkat. De ahhoz, hogy az örök sorsunkat eldöntő jellem bennünk kialakuljon, ahhoz először szokássá kell tenni azt, hogy az Isten akaratát cselekesszük. Amikor még nem természetes ezt tenni. De mivel a lélek erre késztet, és erre biztat, ezért ezt teszem, mert az Úr mondja. Mert akik Jézus Krisztusban vannak, azok nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Vagyis a lélek vezetése alatt akarnak élni. Azzal a gondolattal kapcsolatban, hogy mi nem vagyunk test szerint valók, hanem lélek szerint valók, Pál leveleiben egy nagyon érdekes dolgot figyelhetünk meg. Ha mi már nem a test dolgait akarjuk tenni, bár néha így sikerül, mert még a test sem holt a bűn miatt, miközben már Krisztus lelke lakozik bennünk, és mi már ezt akarjuk inkább cselekedni, és így akarunk élni, de alkalomszerűen még ott van jelen bennünk az életünkben a bűn. Ezért azt mondja az ige, ha ez így történik, hogy nem azt teszed, amit szeretnél, hanem azt teszed, amit gyűlölsz, amivel szembe van fordulva az akaratod, de most mégis beleestél, akkor azt mondja az Úr, akkor nem te tetted, mert nem volt benne az akaratod. És Isten külön választ téged, a te személyiségedet, attól a cselekedettől, amit az akaratod ellenére mégis elkövettél. Nem volt benne az akaratod. Te küzdesz ez ellen.
te meg akarsz szabadulni ettől. Te győzni akarsz e fölött. Csak most nem sikerült. Gyenge voltál, erőtelen voltál. De nincs benne a szándékod és az akaratod. Isten tehát külön válassza a szemét és a cselekedetet. A cselekedet a test szerint történt. De az ember, ő lélek szerint akar járni. Ezért van külön választva. És éppen ezért azt mondja Pál, amikor kijelenti, hogy ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden, előtte azonban hozzáteszi, mielőtt ezt a kijelentését elmondaná. Éppen ezért mi senkit nem ismerünk többé test szerint. Ugyanúgy akarunk viszonyulni mindenkihez, mint ahogy az Isten viszonyul hozzánk. Ne féljünk felismerni magunkban a Krisztusnak bennünk lakozó lelkét. Sokszor egyfajta félelem és szorongás fog el bennünket, hogy ki merhet-e mondani azt, hogy én bennem a Krisztus lelke lakozik? Ki kell mondani, nem kell félni. Azt mondja Pál a Tituszhoz írott levelében, hogy nektek, akiknek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, arra akar tanítani, hogy tagadd meg a hitetlenségedet. Ha egyszer az Isten ezt ígéri, és ezt mondja az igében, akkor ne engedj semmiféle más bizonyságtételnek és kijelentésnek.

Ne féljünk hát felismerni magunkban a Krisztusnak bennünk lakozó lelkét, sem tudomásul venni és bátran megvallani. János apostol levelében azt olvashatjuk: lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten gyermekei vagyunk. Nem tudjuk még, hogy a holnap mit hoz. Nem tudjuk még, hogy mivé leszünk a jövőben. De most, a jelenlegi állapotunkban igenis tudnunk kell azt, hogy Isten gyermekei vagyunk-e vagy sem. Meg kell tudni vallani azt, hogy elfogadtam Jézus személyes megváltómnak, vagy nem fogadtam el. Meg kell tudni mondani azt, hogy mi az, amivel szívesebben foglalkozom. Hol vannak a gondolataim, az érzéseim? Keresem-e az Isten akaratát? Gyönyörködök-e az Isten törvényében még akkor is, ha ennek ellenére sokszor erőtelennek bizonyulok? Nézzetek Dávidra, akiről azt mondja a Biblia, hogy az Isten szíve szerint való ember. De vajon azért, mert ő soha nem vétkezett? Nem ezért mondja a Biblia ezt. És hogy félre ne értsük, éppen ezért Dávidról is lejegyzi azokat a történeteket, ahol erőtelennek bizonyult, ahol fölé tudott kerülni a bűn. De ezt nem Dávid megszégyenítésére, hanem az utókor bátorítására, hogy Isten ilyen elkülönítetten tudja kezelni az ember személyét és a bűn. Dávid is gyönyörködött az Isten dolgaiban, neki ez volt a kedves dolog, ezért Isten ki is mondja róla, hogy a szívem szerint való ember ő. Miközben pedig Dávid a másik oldalon egy gyenge, esendő, erőtelen, botladozó és bűnös ember volt. De ezzel együtt ő mindig kereste azt, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? És Dávid ezt akarta tenni. Így vezette őt a lélek, így nyilatkozott meg a mindennapjaiban. Kedves testvéreim, nekünk is ebbe az irányba kell engedni magunkat vezettetni a lélektől. Elkezdő esetben, ha nem engedjük, hogy a lélek vezessen bennünket, akkor talán úgy járunk, mint Péter a főpap udvarában, hogy még meg is tagadjuk Krisztus, mintha semmi közünk se lenne hozzá. Meg kell értenünk, és hitáltal el kell fogadnunk, hogy többé már nem Ádámban való emberek vagyunk, hanem Krisztusban való Isten fiak. És ennek a megértése egy hatalmas továbblépést jelent, mert ezzel Isten egy biztonságtudatot ad számunkra. Mert igaz ugyan, hogy Ádám által, egy embernek az engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, és az egész világra elhatott a bűn, így a mi életünkre is, de a Szentírás ezzel szembe állítva azt mondja, hogy azonképpen egynek engedelmessége által mindannyian igazakká válhatnak. Te is, meg én is. Ezért az erőfeszítésünk és az igyekezetünk ne arra irányuljon, hogy eljussunk a Krisztusban való életre, mert ezt az újjászületéssel már elnyertük. Sokkal inkább azon igyekezzünk, hogy ez az élet, a Krisztusban való élet ne gyengüljön el bennünk, ne haljon el, ne erőtelenüljön meg, hanem hatalmasan megerősödjön és kiteljesedjen. Pál apostol az efézusiaknak írott levelében éppen ezért mondja ki azt, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, és hogy lakozzék Krisztus hitáltalati szívetekben. Testvéreim, ennek az igének az a summázata, ha Krisztusban van valaki, ha Krisztussal helyet cserélt, mert elfogadta személyes megváltójának, akkor Jézus az ő helyébe lépett. Helyette meghalt a Golgotán azért, hogy ő pedig a bűnös pozíciójából átlépjen a Jézus pozíciójába, az Isten fiának a pozíciójába. Így lehetünk ő benne. És amikor ezt a hitben végrehajtott helycserét az én életem részévé választom, akkor többé nincsen semmi kárhoztatásom, mert ettől kezdve már Krisztusban vagyok. Ha engedem magam a lélektől vezettetni, mivel a Szentlélek akarja megszabni az életem irányát, akkor a lelkemet, az értelmemet rá kell hangolni az Isten lelkének a vezetésére, hogy mindig érezzem, mindig halljam a Szentléleknek a vezető hangját. Emlékeztek, hogy a Jelenések könyvében, a gyülekezetekhez küldött üzenetekben mivel fejeződik be minden üzenet?
Azt mondja a Szentírás, akinek van füle, az hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Akinek a gyülekezetben van füle, azaz a lelkének van füle, az hallani fogja a lélek hangját. És a Szentlélek mindig mondani fogja, hogy merre menjél, milyen irányba haladjál, és milyen ütemben haladjál. Testvéreim, hangolódjunk rá a Szentlélek hangjára, és ha felismerjük a hangját, akkor ő biztosan vezetni is fog bennünket a hitélet útján, és akkor a lélek szerint fogunk járni. Még akkor is megtörténhet, hogy elesünk, elbotlunk, meggyengülünk, mert mi sajnos nem tudunk kitartóan a lélek vezetésére hallgatni és azt követni. Mi sokszor elengedjük még a lélek kezét, és mindig akkor következnek be ezek a visszazuhanások, ezek a megbotlások, ezek az elesések. De akit a Szentlélek vezet, az soha nem esik el úgy, hogy ott maradjon. Az mindig fel tud állni, és újra elindul. Ezt jelenti a Szentlélek vezetése. És aki ezen az úton halad, na, azok az Istennek fiai. És azok többé nem test szerint járnak, mert már nem abban találják a gyönyörűségüket, nem ott időznek szívesen a gondolataik, hanem egy egészen más területen, azon a területen, amit maga az Isten mutat és villant fel előttük. Segítsen a jó Isten, hogy ez mindannyiunk életében így legyen.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!

Zsoltárok könyve 68. fejezet 20. vers. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk.

Egy új tanulmány szerint a probiotikumok segíthetnek csökkenteni a negatív érzéseket, ami jelentős előrelépést jelenthet a mentális egészség támogatásában. A közzétett eredmények azt mutatják, hogy a szupermarketekben is kapható hasznos baktériumok nem csak az emésztőrendszerre, hanem a hangulatra is pozitív hatással lehetnek. Kedves hallgatóink, többet a kutatásról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében osztunk meg önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első felében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó, a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fog bemutatni egy újabb töredéket. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

jó az, hogyha új recepteket tanulunk, és elkezdünk egy fokozatot, elkezdünk húsmentes napokat beiktatni. Én úgy mondtam le annak idején, 24-25 év a húsról, hogy kedden azt mondtuk a feleségem, hogy többet nem eszünk húst, és jött a szerda, már nem ettünk, és azóta egyszer sem ettem húst. De ugye azt mondtam, ne tegyünk senkit a saját magunk mércéjévé. Tehát nem kell mindenkinek így döntenie, de így is lehet dönteni, ilyen radikális módon. Akkor is, hogyha nincs semmi baja az embernek önmagában. De ha már elkezdek egy-egy napot kihagyni, és azt mondom, ma nem eszek semmi húst, vagy egy nap, egy héten kétszer nem eszek húst, már akkor is eredményt tudok elérni. Tehát érdemes kipróbálni, aki még most kezd el ebben a dologban változtatni, hogy kezdj el mindenképpen csökkenteni. Az emberek át egy nap ötször esznek, tehát aki azt mondja, már csak egyszer eszek, az is eredmény, de az a kevesebb jó eredményt fogok elérni, ha csak így tudom megvalósítani. Ugyanakkor fogom csökkenteni a fehérje mennyiségét is, és a fehérjének a minőségét is fogom csökkenteni azzal, hogy nem állati, hanem növényi fehérjével fogom táplálni a szervezetemet, aminek sokkal jobb a fehérje tartalma, és sokkal könnyebben tudja a gyomor megemészteni. Jó lenne, ha csökkentenénk a hozzáadott cukrokat, mézzel édesítenénk, fruktózzal, aszalmányokkal. Nagyon veszélyes dolog, mert önmagában senki nem eszi úgy cukrot, hogy teáskanál, meg kávéskanál. Van, aki már annyira édes szájú. De az italénk a boltokban tele vannak különböző cukrokkal. Tessék megnézni egy csemege kukoricát, nem? Dobozos. Cukor, víz, só, kukorica. Vagy nézzük meg egy vegetát. Sok-sok minden cukor. Szörpökre ne is beszéljünk. Tehát mindenben beleteszik a cukrot, sok-sok sót, azért, hogy én többet vegyek belőle, és arra késztessen, hogy többet egyek belőle. Az édes ízzel próbálnak erre bennünket rávenni. Ugyanakkor, hogyha megeszek egy datóját, egy szalcilvát, akkor nem kívánom azt, hogy többet legyek belőle, nem, hanem megettem, finom volt, elteltem, nem kell bele megenni még 15 szemet. A csokit meg addig eszem, míg el ne fogy az egész tábla. Tehát kezdjünk el egy kicsit másképp édesíteni. A legjobb, amit szoktam javasolni, a legtermészetesebb, a datója szirup. Tehát fogom a 6 szem datóját, vagy 12 szem datóját, megmosom, kimagozom, beteszem a turmixgépbe, teszek hozzá 1-2 deci vizet, föl tudnék szólni, és kész a folyékony édesítőszer. És már is megoldottam az édesítést. Nem kell feltétlenül cukorban gazdag ételeket fogyasztanom. Tehát mindenképpen jó lenne elhagynunk a különböző cukrokat. A mesterséges édesítőszer, ne is beszéljünk, jó? Ez egy külön téma, egyáltalán nem javaslom a fogyasztásokat. Egy nagy zsákutca az ember számára ezek fogyasztás, és betegséget okoz egyértelműen. Fontos lenne, hogy növeljük a folyadékbevitelt, gondoljunk csak arra, hogy a gyermekeknek a testének a 85% a víz, a felnőtt embernek a szervezetének a 70% a víz, amikor valaki elmúlt 60 éves, akkor lecsökken ez 65%-ra. Tehát egy 60 év fölötti embernek még fokozottan jobban kell figyelnie arra, hogy elegendő legyen a folyadékbevitel, és a legjobb folyadék a víz az ember számára. Tehát vizet kell inni, és megfelelő mennyiségben legalább 2-2,5 litert naponta, hogy feltöltsük magunkat. Az a probléma, hogy az ember, hogyha nem iszik vizet, akkor lesz tudunk róla szokni. Sok idős ember nem is kívánja vizet, mert leszokott róla. Tehát újra tudatosan oda kell tenni a kis vízünket, mindig szem elé, hogy kéznél legyen, hogy arra késztessen, hogy ott van, és látom, hogy benne van, akkor ebből nekem inni kell. És akkor tudatosan rá tudom szoktatni magamat arra, hogy elkezdjek vizet inni, és többet, mint amit eddig ittam. Tudom, a Coca-Colát könnyen meginni. Fontos az, hogy módosítjuk a konyhatechnikai eljárásainkat, tehát a szokások rabigába tartanak,

nem forralom az ételt. Hát de hát ez nem így szoktuk, szokták mondani az emberek. Jó, nem így szoktuk, persze nem így szoktuk, de ez a szokás ide vezetett, hogy ennyire beteg a mai társadalmunk. Szinte nem látok olyan embert az ismerési körömbe, ahol ne lenne valami betegség a családba. Nem is egy, hanem több is előfordul egy családon is belül. Tehát az, hogy hogyan sütök, az, hogy hogyan rántom be az ételemet, ha csak készítek egy cukorborsó főzeléket, fogom a cukorborsót, fölteszem egy kis vízzel, szépen megpárolom, és utána jönne a rántás. Akkor most nem rántunk, hanem azt mondom, teszek hozzá, amikor már kész, egy kis rizstejport, elkeverem vele, még rottyantok vele egy 5 percet, aztán kész a cukorborsó főzelék. Ennyi volt az egész. Vagy fogom magamat, és a levesemet, azt úgy rántom be, hogy amikor megfogtam, fogom a turmészgépet, kiveszek evőkanállal, merőkanállal, egy két merőkanőséget beteszem a turmészgépbe, fölturmixolom, és visszajöntem a levesembe. És már is be van sűrítve a levesem. Teljesen más technikák, új módok, és akkor még ezt lehetne kicsit fokozni, akkor egy kis fokhagymát nyomok bele, úgy frissen a legvégén az íze kedvéért. És amikor már teljesen kész volt a levesem, akkor fogom egy nagyon picit langyítok az olajon, és becsöppen, de nagyon kicsi olajba, teszek be a piros paprikát, és úgy öntöm a levesnek a végére, vagy teszek egy kis tök magolajat a végére. De a legvégén. Tehát meg kell tanulnunk új konyha technikai eljárásokat, ezért érdemes járni aztán főzőtanfolyamra a klubba, hogyha van főzőtanfolyam. Nagyon fontos dolog az ember számára, hogy tanárra nekem beszéljen arról a gyerekeknek, hogy muszáj reggelizni. Hogy ne jöjjenek úgy az iskolába, hogy nem volt reggeli. Akkor nem tudnak figyelni, megérznek, figyelmetlenek lesznek, és muszáj nekik nasolni valami édességet. Tehát, hogyha bőségesen reggelizünk, egy bőségesen elfogyasztott reggeli, az kellő üzemanyaggal lát el bennünket, beáll a vércukorszintünk optimálisra, beáll a vérnyomásunk optimálisra, tele leszünk energiával, tudunk dolgozni. Hú, ma reggel főtt müzlit reggeliztem, mákot összekeverve kukorica tejporral, kokusztejporral, ahol volt gazdagon meghintve, és akkor egy banánt, egy körtét, meg egy mandarint föltömixoltam, piros szőlőlébű készült mustal, és ezzel öntöttem nyakon a főtt műzlimet, amit egy 15 percig főztem előtte. Ez volt a reggelim. Úgy jól laktam tőle, alig akartam ebédelni. Tehát, hogyha jó alapos, bőséges reggeli van, és egy megfelelő adag, akkor úgy érezzük, hogy mehet a nap, és semmi gondom nem lesz, és nyugodtan tudok gondolkozni.

Egy új tanulmány szerint a probiotikumok segíthetnek csökkenteni a negatív érzéseket, ami fontos előrelépést jelenthet a mentális egészség támogatásában. Kedves hallgatóink, a következő 10 percben egyebek mellett a tanulmány részleteit is meg szeretnénk osztani önökkel. 1543. május 24-én hunyt el Nikolaus Kopernikus lengyel szerzetes, a heliocentrikus világkép kora újkori megalkotója, a modern csillagászat előfutára. Kopernikus 1473. február 19-én született Krakkóban. Padovában és Ferrarában tanult matematikát, csillagászatot, görög nyelvet és orvostudományt. Miután visszatért Lengyelországba, a vármiai érsek orvosa lett, és kutatásokat végzett. De nem gubózott be a tudomány elefántcsont tornyába, részt vett a lengyel politikai életben is, az érsekség gazdasági irányításában és az 1519-21-es porosz-lengyel háborúban sikeres haditaktikusnak is bizonyult. Egyfajta polihisztorként egyszerre volt orvos, diplomata, közgazdász, katona, de leginkább csillagászati tevékenysége maradt fenn. Fromborki székhelyén obszervatóriumot rendezett be kutatásai számára, és az 1510-es években már vizsgálta a Mars és a Szaturnusz mozgását, körvonalazva a heliocentrikus világkép elméletének alapjait. Először 1507-ben gondolt arra, hogy a csillagászati számítások egyszerűbbek és pontosabbak lennének, ha az lenne a hipotézis, hogy a naprendszer közepe nem a Föld, hanem a Nap, azaz a Föld a többi bolygóval együtt a Nap körül kering. 1532-ben fejezte be a 6 könyvből álló De Revolutionibus Orbium Celestium című hatalmas munkáját, ami a naprendszer viszonyainak felvázolása után az évszakok-napszakok változását, a holdfázisokat és a bolygók eltérő fázisait tárgyalta. A tudós ezeket a jelenségeket a Föld keringésének és forgásának kombinációjával magyarázta. 1533-ban 7. Kelemen pápa is értesült kutatásairól, és tetszettek neki az új tézisek, de Kopernikus mégis félt a nevetségessé válástól, főleg mivel matematikailag nem tudta bebizonyítani a heliocentrikus világkép helyességét, mert a bolygókat még körpályán képzelte el. Gondolatai halálának évében 1543-ban jelentek meg, így arról már lemaradt, milyen éles vitákat váltottak ki. A katolikus egyház 1616-ban tette indexre, és 1835-ig ott is maradt. Kopernikuszi forradalom névvel illetjük új világképét és tudományos módszertanát. A neki köszönhető szemléletváltás ott volt a csillagászatban, a fizikában, de a filozófiában is, és hatott az etikára és az ember felfogására saját helyéről a világban. Kopernikus a feljegyzések szerint a Fromborki székesegyházban hunyt el 1543. május 24-én, koponyájára és más csontjaira azonban 2005 nyarán bukkantak a régészek a dómban. A felfedezés nagy sikernek számított, mert már 2 évszázada keresték a sírhelyét, tájékoztat az index.hu portál. Új kutatások szerint a káliumban gazdag gyümölcsök, például a banán fogyasztása nagyban csökkentheti a magas vérnyomást. A magas vérnyomás vezető betegség és halálok a nyugati társadalmakban, mert étrendünk nagyon sok sót tartalmaz és kevés káliumot. Ezért is lehet, hogy a kór és szövődményei a szívbetegség, sztrók vagy a vesebetegség főleg az iparosodott társadalmakban fordul elő. Az eddigi ajánlások, amik főleg a sófogyasztás csökkentésére irányultak,
most új megvilágításba kerülnek, hiszen úgy tűnik, a kálium bevitele legalább olyan fontos, mint a nátrium vagy a só mérséklése. A tanulmány egyik szerzője, Anita Leighton azt mondta, a káliumban gazdag élelmiszerekkel, például banánnal vagy brokkolival kiegészített étrend nagyon jó hatással van a vérnyomásra, és sokkal több pozitív hatással bír, mintha csak a sóbevitelt csökkentenénk. A nátrium és a kálium segít a szervezetnek elektromos jeleket küldeni az izmok összehúzódásához. A kutatásból az is kiderült, hogy sokkal könnyebben alakul ki magas vérnyomás a férfiaknál, mint a menopauza előtt álló nőknél, de ők jobban is reagálnak a nátrium és a kálium arányának kiegyenlítésére. Egy új tanulmány szerint a probiotikumok segíthetnek csökkenteni a negatív érzéseket, ami fontos előrelépést jelenthet a mentális egészség támogatásában. Katerina Johnson és Laura Steinbergen kutatók a Mental Health Research folyóiratban közzétett eredményei azt mutatják, hogy az üzletekben kapható hasznos baktériumok nem csak az emésztőrendszerre, hanem a hangulatra is pozitív hatással lehetnek. A probiotikumok olyan hasznos baktériumok, amelyek italok vagy tabletták formájában kaphatók az üzletekben, illetve természetes módon előfordulnak olyan élelmiszerekben, mint a joghurt, a fermentált sajt és a savanyú káposzta. A kutatás részeként fiatal, egészséges felnőttek egy hónapon keresztül szedtek Lactobacillus-t és bifidobaktériumot tartalmazó probiotikumot. A szakemberek többféle módszerrel, köztük napi hangulati jelentésekkel, pszichológiai kérdőívekkel és számítógépes feladatokkal mérték a hatásokat. A Medical Express beszámolója szerint ez az első olyan tanulmány, amely napi hangulati jelentéseket használt a probiotikumok hatásainak értékelésére, és egyértelműen kimutatta, hogy azok csökkentik a szorongást, stresszt, fáradtságot és a depresszióra való hajlamot. Johnson kutató szerint a bél-agy kapcsolat különböző útvonalakat biztosít, amelyeken keresztül a bélben levő baktériumok befolyásolhatják, hogyan érezzük magunkat és viselkedünk, beleértve a bolygó ideget, az immunrendszert és a hormonokat is. A kutatók megfigyelték, hogy a probiotikumoknak körülbelül 2 hétre volt szükségük a negatív érzések csökkentéséhez, ami hasonló az antidepresszánsok hatás kezdetéhez, de fontos különbség, hogy míg az antidepresszánsok gyakran mind a negatív, mind a pozitív hangulatot tompítják, a probiotikumok csak a negatív érzéseket csökkentették. A tanulmány arra is rávilágított, hogy bizonyos személyiségjegyek befolyásolhatják, kik profitálhatnak a legtöbbet a probiotikumokból. Azt találtuk, hogy különböző jellemvonások, leginkább a kockázat kerülő hajlam összefüggésben álltak a probiotikumok nagyobb hangulati hatásával, jegyezte meg Johnson kutató. Emellett a probiotikumokat szedő résztvevők valamivel pontosabban ismerték fel az arckifejezéseket, ami az érzelmi jelzések feldolgozásának javulására utal. A kutatók hangsúlyozzák, hogy bár az eredmények ígéretesek, a probiotikumokat nem szabad az antidepresszánsok helyettesítőjeként tekinteni. Steinbergen kutató szerint talán a jövőben a probiotikumokat célzottan lehetne használni korai beavatkozásként, hogy csökkentsük annak esélyét, hogy a negatív érzések mentális egészségügyi állapotokká, például depresszióvá fejlődjenek. Bár ennek megerősítéséhez több kutatásra lenne szükség. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk.
Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, továbbra is minden jót kívánok, a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot a Lelki Pihenő című adásban, a reménység hullámhosszán. A nevem Babos Renáta, és velem együtt tanulmányozhatják közösen Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét. Legutóbb egy nagyon komoly témával foglalkoztunk. A 29. fejezet tartalma a bűn eredete. Meghívom önöket, hogy tanulmányozzunk tovább. Azonban még mielőtt elkezdenénk a közös olvasást, készítsük fel lelkünket az üzenetre, amit ez a könyv szeretne számunkra közvetíteni, és hallgassunk meg addig egy néhány énekszámot.

A bölcs Isten hagyta, hogy Sátán addig folytassa munkáját, míg nem az elégedetlenség szelleme nyílt, lázadássá érett. Sátán terveinek teljesen ki kellett bontakoznia ahhoz, hogy valódi jellegüket és céljukat mindenki felismerhesse. Lucifernek, mint felkent kérubnak, kimagasló helye volt. A mennyei lények végtelenül szerették, és nagy befolyást gyakorolt rájuk. Isten uralma nem csak a menny lakóira terjedt ki, hanem minden teremtményére, a világegyetem összes lakójára is. Sátán azt gondolta, hogy ha az angyalokat maga mellé tudja állítani, akkor a többi világ is vele tart. Saját szempontjait ravaszul előtérbe helyezte, hogy céljait elérje. Nagyon ügyesen tudott hazudni, és a hazugság mögé bújva előnyt szerzett magának, még a hűséges angyalok sem voltak egészen tisztában jellemével, sem azzal, hogy tevékenysége hová vezet. Sátánt olyan nagy tisztelet övezte, és minden tettét olyan titokzatosság vette körül, hogy nehéz volt az angyalok előtt leleplezni munkájának igazi jellegét. A bűn, amíg teljesen ki nem bontakozott, nem tűnt olyan gonosznak, amilyen valójában volt. Mindeddig nem létezett Isten világegyetemében, és a szent lényeknek fogalmuk sem volt jellegéről és veszedelmes voltáról. Nem tudták, milyen borzasztó következményekkel jár Isten törvényének semmibe vevése. Sátán először az Isten iránti hűség tetszetős látszata mögé rejtette ténykedését. Azt állította, hogy Isten dicsőségét szolgálja, kormányzatát megszilárdítja, és a menny összes lakójának javát akarja. Miközben elégedetlenséget csepegtetett az angyalokba, ravaszul azt a látszatot keltette, hogy meg akarja szabadítani őket az elégedetlenségtől. Amikor azt bizonygatta, hogy változtatni kell Isten kormányzatának rendjén és törvényein, úgy tüntette fel, hogy a változtatásokra a menny összhangjának megőrzése érdekében van szükség. Isten igazságosan kezelte a bűnt. Sátán viszont azt a módszert alkalmazta, ami Istentől távol állt. A hízelgést és a csalást. Meg akarta hazudtolni Isten szavait, és az angyalok előtt hamis színben tüntette fel kormányzási módszerét. Azt állította, hogy Isten nem jár el igazságosan, amikor törvényeket és szabályokat ró a menny lakóira. Hogy a meghódolás és engedelmesség megkövetelésével csupán a maga dicsőségét keresi. Ezért be kellett bizonyítani a menny lakói és az egész világegyetem előtt, hogy Isten kormányzása igazságos, törvénye tökéletes. Sátán úgy tüntette fel, hogy egyedül ő akarja a világegyetem javát szolgálni. Mindenkinek meg kellett azonban látnia a bitorló jellemét és valódi céljait. Időt kellett adni ahhoz, hogy gonosz cselekedeteivel leleplezze önmagát. Sátán a viszályért, amit ő okozott a mennyben, Isten törvényét és kormányzását okolta. Minden bajt az isteni uralkodás következményeként tüntetett fel. Azt állította, hogy ő meg akarja jobbítani Jahve törvényeit. Ezért nyilvánvalóvá kellett válnia, hogy mi húzódik állításai mögött, és mi lesz akkor, ha megcsinálja javasolt változtatásait Isten törvényében. Saját művének kell kárhoztatnia őt. Sátán kezdettől fogva azt állította, hogy nem lázad. Ezért az egész világegyetemnek állarc nélkül kell látnia a csalót. A végtelen bölcsesség még akkor sem pusztította el Sátánt, amikor már eldöntött tény volt, hogy nem maradhat tovább a mennyben. Mivel Isten csak szeretetből fakadó szolgálatot fogadhat el, teremtményei engedelmességének arra meggyőződésre kell épülnie, hogy Isten jó és igazságos. Mivel a menny és a többi világ lakói akkor még nem ismerték a bűn jellegét és következményeit,
nem látták volna meg Isten igazságos és irgalmas voltát. Ha Sátánt elpusztítja. Ha Sátán azonnal megszűnt volna létezni, Istent inkább félelemből szolgálták volna, mint szeretetből. A csaló befolyása nem szűnt volna meg teljesen, és nem semmisült volna meg egészen a lázadás szelleme. A bűnnek be kellett érnie. Sátánnak az egész világegyetem érdekében, amelynek korszakai szünet nélkül peregnek, alaposabban ki kellett bontakoztatnia elveit, hogy az Isten kormányzása elleni vágyát igazi megvilágításban lássa minden teremtett lény, és hogy Isten igazságossága, irgalma és törvényének változhatatlansága örökre vitán felül álljon. Sátán lázadása tanulságul szolgál a világegyetem számára az egymást követő századok során. Örök bizonyságul a bűn jellegéről és borzalmas következményeiről. A sátáni elv megvalósulása az emberekre és angyalokra gyakorolt hatása mutatja, mi következik Isten tekintélyének félretevéséből. Nyilvánvalóvá lesz, hogy Isten kormányzatának és törvényének létével fonódik össze minden teremtményének jóléte. E lázadás szörnyű emléke örök időkön át védeni fogja a szent lényeket a törvényszegés természetének fel nem ismerésétől, a bűn elkövetésétől és a büntetéstől. A mennyben folyó küzdelem utolsó percéig a nagy bitorló igazolni próbálta magát. Amikor elhangzott a kijelentés, hogy Sátánnak összes hívével együtt el kell a boldogság honát hagynia, a lázadó vezér arcátlanul kimondta, hogy semmibe veszi a teremtő törvényét. Megismételte azt az állítását, hogy az angyaloknak nincs szükségük irányításra, hanem hagyni kell, hogy tegyék azt, amit tenni akarnak, és akaratuk mindig jól fogja őket irányítani. Isten törvényeit a szabadság korlátjának bélyegezte és kijelentette. El kell törölni a törvényt, hogy a mennyei seregek a törvény korlátjától megszabadulva a lét magasabb, dicsőségesebb szintjére juthassanak. Sátán és követői a lázadás minden felelősségét egyhangúan Krisztusra hárították. Azt mondták, ha Isten nem fedte volna meg őket, akkor nem lázadtak volna fel. E makacs és kihívóan hűtlen őscsaló híveivel együtt megpróbálta megdönteni Isten kormányzását. Tiszteletlenül azt állították, hogy egy elnyomó hatalom ártatlan áldozatai, de végül el kellett hagyniuk a mennyet. Ugyanez a szellem, amely lázadást szította mennyben, a földön még mindig lázadást sugal. Sátán ugyanazt a módszert alkalmazza az emberek között, amit egykor az angyaloknál. Az ő szelleme uralja az engedetlenség fiait, akik hozzá hasonlóan igyekeznek lerombolni Isten törvényének korlátait, és szabadságot ígérnek a parancsolatok áthágóinak. A bűn megfedése ma is gyűlöletes, és ellenállást vált ki az emberekben. Amikor Isten intő üzenetei érintik a lelki ismeretet, Sátán arra indítja az embert, hogy igazolja magát, és próbáljon másokat is rábírni a bűneivel való egyetértésre. Az ember, ahelyett, hogy hibáit kijavítaná, felháborodást szít a dorgáló ellen, mintha ő volna a probléma egyedüli oka. Az igazi Ábel napjaitól fogva mindmáig ez a lelkület mutatkozik meg azok ellen, akik elmerik ítélni a bűnt. Sátán, aki a mennyben Isten jellemét hamis színben tüntette fel, és alkotóját szigorúnak és kegyetlennek bélyegezte, az embert ugyanezzel az eszközzel vette rá a bűnre. E sikere után kijelentette, hogy Isten igazságtalan korlátozásai okozták az ember bukását, miként az ő lázadását is. De az örökkévaló Isten kinyilatkoztatja a maga jellemét. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.
Aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Isten megvédte trónja becsületét, és kinyilvánította igazságosságát, amikor Sátánt kiűzte a mennyből. De amikor az ember a hitehagyó lelkület csalásainak engedve vétkezett, Isten bizonyságot tett szeretetéről azzal, hogy egyszülött fiát halálra adta az elbukott emberért. Az engesztelésben megmutatkozik Isten jelleme. A kereszt súlyos érvelése az egész világegyetem előtt bebizonyítja, hogy a bűn útjáért, amelyet Lucifer választott, semmiképp sem lehet Isten kormányzatát vádolni.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztút adását követik. A Jézus hamarosan visszatér Maros megyei Bálint falván tartott Biblia eladásorozat második alkalmának címe Jézus visszajövetelének valósága. Igét szól Balla Loránd lelkipásztor. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

0: Ímé eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Még azok is, akik által szegezték. És iratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Ezzel az ígével köszöntünk benneteket. Isten hozott itt a bálintfalvi gyülekezetben, közelről és távolról, sok helyről. Nagyon örvendünk. A Jóistennek neve legyen áldva azért, hogy ma este Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelének valóságáról hallhatunk gondolatokat. Mert egy valóságos eseményt várunk, amely ezután fog bekövetkezni mindannyiunk szeme láttára. Ezen az estén köszönjük, hogy a Bergenyéből érkezett férfi kórus eljöttetek, és vállaltátok ezt az erőfeszítést, és ilyen gyönyörűen dicsőítettétek a jó Istent. A második ének egy kicsit a mi énekünk is, a bálintfalviaké. Amikor a kultúrházban gyülekeztünk évről évre, és volt nekünk egy öregünk, Rupi bácsinak hívták, bennem úgy maradt meg, hogy az ő kedvenc éneke volt abban az időben, amit én kifogtam vele, Isten hord karjaim. Isten áldjon benneteket ezért a szolgálatért. Sok szeretettel köszöntjük ma is körünkben Balla Lórend lelkipásztort. Isten hozott, és köszönjük, hogy ma este is Istennek ígéje felcsendül ajkadról. Isten áldása maradjon mindannyiunkon. Érezzük jól magunkat az Úr házában, és merjünk el a hallott gondolatokban. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, és el nem mondhatom, hogy milyen öröm van a szívemben. Akkor, amikor benneteket látlak, ezt a népes közösséget, az a közösség, amely megtett mindent annak érdekében, félretett mindent annak érdekében, hogy ma este találkozunk egymással. És ez nagyon fontos, hogy hogy találkozhatunk barátok, ismerősök, rokonok, testvérek. Ez egy szép dolog, hogy minden földi mullandót félreteszünk a találkozás érdekében. De van ennél egy fontosabb dolog. Hogy mi Istennel találkozunk. Az ő jelenlétében vagyunk. Az ő lelkének a befolyására jöttünk ide, mert a Szentlélek Isten munkálta a ti jöveteleteket. Ő indított arra, hogy itt legyetek, és áldom ezért az ő nevét. Köszönöm szépen, hogy vannak sokan olyanok, akik imádkoznak ezekért a találkozókért, ezekért a lehetőségekért. És hiszem azt, hogy Isten gyümölcsözővé teszi itt létünket. Az Úr Jézus Krisztus második eljöveteléről elmélkedünk ma este is, annak valóságáról, úgy, ahogy a Szent

nézett rám, mondta az asszony, és azt mondta a király neki, a fiad vétkezett, holnap délben, ha megszólal a harang, a fiadat kivégzik. És akkor így mondta az asszony, másnap délben mennem kellett fel a toronyba, egészen a harangig. És valami láthatatlan erő vitt. És a két kezembe fogtam a harang nyelvét. A süket harangozó húzta a harangot, de a harang nem szólalt meg. De az én két kezem eleven roncsá lett. És akkor mentem, mert mennem kellett a király elé. Odaálltam a király elé, és odamutattam neki a két csonkót, és azt mondtam, király, a harang nem szólalt meg. És a király szeméből kiesett a könyv, és csak annyit mondott, a fiad kegyelmet talált. Van nekünk egy olyan szülőnk, egy olyan megváltónk, egy olyan Krisztusunk, aki nem engedi meg, hogy az ítélet harangja kárhozatot kongjon nekünk, és kárhozatot visszhangozzon nekünk. Van nekünk egy olyan Jézus Krisztusunk, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiai, leányai, gyermekei, románok, magyarok, gáborok kegyelmet találjanak. És Jézus Krisztus eljövetelének az ígérete egy állandó témaként húzódik végig, amint mondottam, árad, mint egy folyó, amint mondottam az este, az egész Bibliában. És kezdetben ez a kép, Jézus eljövetelének a képe meglehetősen homályos, ám fokozatosan egyre több és több részlet bontakozik ki Jézus eljöveteléről. És a Biblia egyik legelső oldalain, ha megfigyelitek, és ez az érdekessége a Bibliának, már is felfedezhetjük a reménységnek az első sugarát, hogy valaki eljön, hogy összezúzza a gonosznak a fejét. Ez Mózes első könyvében a 3. fejezet 15. versében van lejegyezve. És amint végigkövetjük a Bibliát, több ezer Biblia szöveggel találkozunk, és Jézus eljövetelének a hírével kezdődik a Biblia, és mit mondtam az este, ismételjünk egy kicsit, mivel fejeződik be a Biblia, bizony hamar eljövök. Jövel, Uram Jézus, amen, igaz? Sokszor az az érzésem, hogy ezt a 1200-1300 oldalas könyvet azért iratta meg a Szentlélek Isten, hogy tudjuk, hogy soha el ne feledjük, hogy Jézus jön. Ez a könyv azért van megírva nekünk, hogy olvassuk, tanulmányozzuk, ismételjük, és folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy Jézusnak jönnie kell. Az Úr napja már ott van az Ószövetségben. Az ószövetségi reménységnek két fókusza van, a közelebbi első eljövetel és a távolabbi második eljövetel. És ugyanakkor mindkét fókusz egyetlen képbe jut kifejezésre. Ez a kép úgy hangzik az Ószövetségben, hogy jön az Úr, hogy nevezi? Az Úr nagy napja. Jön az Úr nagy napja. Tudom, hogy készültök a ti nagy napotokra, az általában születésnap szokott lenni, nem? Az egy nagy nap, vagy István nap, nem? Ti szoktatok, Gáborok, nagy napokat szervezni? Nem, igaz? A nagy livingekbe, a nagy asztalok körül, nagy napok, igaz? Lesz ennél egy nagyobb nap. Lesz ennél egy nagyobb nap. Az Úr nagy napja. Ezt az eseményt az ítélet napjaként értelmezték az Ószövetség írói, ugyanakkor a világosság napjaként, és figyelem, az üdvösség napjaként.

0: napjaként, a megváltás napjaként. És a proféták gyakran beszélnek az Úr napjáról, amint mondottam, kicsit félelmetes, mint az ítélet idejéről. De a reménység ott van, hogy ez nem csak az ítélet ideje, hanem az üdvösség ideje is. És ugyanakkor bármilyen különösnek is tűnhet a nyugati gondolkodásnak, a racionalista gondolkodóknak, amilyen például ott van a nyugati gondolkodásban a kronológiára fektetünk hangsúlyt. Ugyanezeket az eseményeket a Biblia nem mindig kronológiai szempontból mutatja be. Van, amikor az Úr nagy napját egy távoli eseménynek mutatja be, egy távoli jövőbeli eseménynek mutatja be. Például, ha elolvassuk Ámos próféta könyvében, az első fejezetben az Úr nagy napja a közvetlen jövőbe van helyezve. Ugyanakkor, hogyha elolvassuk a 7. fejezetet Ámos prófétában, próféta könyvéből, az Úr nagy napja egy sokkal távolabbi jövő eseményként van rá hivatkozva. Hasonlóképpen egy másik prófétánál a Bibliában, Sofóniásnál, azt mondja Sofóniás, ezt már idézem, hogy közel van az Úrnak nagy napja, közel van, és siet, itt van. És az az érzésed, hogy most következik be. Hogy holnap, és holnap után. Ugyanakkor, ha tovább olvasod Sofóniás proféta könyvét, azt mondja, hogy arról a napról, amikor én, Istenem, felkelek, nem tudunk semmit. Valamikor a távoli jövőben van. Ésaiás arra szólítja fel a hallgatóit, hogy jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a mindenhatótól. Ugyanakkor, ha ugyanazt a fejezetet elolvassuk, a 13. fejezetet az Ésaiás proféta könyvéből, az Úr nagy napja egy jóval tágabb összefüggésbe kerül, anélkül, hogy azt a benyomást keltené, hogy holnap vagy holnap után következik. És persze mi, a nyugati emberek, mindig kronológiába számítjuk az időt, és mindig azt mondjuk, na most mi lesz 1 óra múlva, mi lesz 2 óra múlva. Nézem ezt a programot, látjátok, milyen ügyesen megcsinálták ezt a programot. Itt napra, percre, minden meg van beszélve, kronológiai sorrendben. A Biblia nem így gondolkodik. Közel van, de távol is van. És megszületik már az Ószövetségben egy ilyen feszültség. Habakuk próféta egy általános érzést fogalmazott meg, amikor így felkiáltott, meddig kiáltok még, Uram? Meddig kiáltok, és nem hallgatsz meg engem? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Ugyanakkor a Zsoltáríró azt mondja, hogy hadd mondjam Istennek, az én kősziklámnak, miért felejkeztél el rólam? Tehát az Ószövetség íróiban benne van ez a feszültség, hogy most, Uram, most hamar van, vagy valamikor távolabb, később van. Ezékiel feladata az volt, hogy meggyőzze a népet, hogy ez a közmondás, ami megszületett, figyeljétek meg, hogy egy érdekes közmondás született meg Ezékiel proféta idejében, a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás. Ez volt egy közmondás. Csak telik-telik az idő, és minden látás semmivé válik. Nem éreztétek sokszor ti is, hogy így meg vagytok vádolva, és egy ilyen közmondás születik rólatok, hogy ti mind mondjátok, hogy jön az Úr Jézus, de még nem jött el. És miért nem jött el? És Ezékiel proféta azt mondja, ez okáért mondd meg nekik, ezt mondja az Úristen. Nézzétek meg, hogy felel Isten erre a közmondásra. Megszüntetem-e közmondást? És nem mondogatják azt többé Izraelben, sőt inkább mondd meg nekik. Elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Milyen csodálatos ez az ígéret. Senki ebből a teremből ne próbáljon közmondást alakítani abból, hogy Jézus nem jön el. Hogy miért késik, hogy miért nem jön hamarabb. Ne formáljatok és ne alkossatok közmondást, mert Ezékiel elmondja, elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. ezzel összefüggésben találkozunk a maradék megmenekülésének a fogalmával, a maradék megmenekülésének az állandó témájával. Ez főleg Ésaiás prófétánál, ez egy újdonság volt számomra is, Ésaiásnak volt egy fia, Sear Jashub, prófétai név volt ez a fiának, a nevének a jelentése, hogy Sear Jashub, ami azt jelenti, hogy maradék. Hogy maradék. A maradék gondolata túlmutat a gyermeknek a nevén. Sokkal fontosabb. Bármi történjék is, Isten mindig gondoskodik arról, hogy megmaradjon. Micsoda? A maradék. Megmaradjon a maradék. Az Ószövetség foglalkozik nem csak az Úr napjával, hanem foglalkozik a Mesiás jövetelével. Mesiásnak az első eljövetele, aki bevezeti a végidőt. És a zsidó népnek a reménysége, főleg az ortodox zsidóknak a reménysége, még ma is, ha lesz lehetőségetek elmenni Jeruzsálembe, vagy már voltatok, ma is még mindig várják, hogy jelenjen meg a Mesiás, igaz? A keresztények, mi a hívő emberek az Ószövetségben messiási proféciákat látunk, amelyek beteljesedtek 2000 évvel ezelőtt. Ezek a messiási proféciák ott vannak az Ószövetségben. Az elsőként Jákobnak a fiához, Júdához intézett áldásban benne van, nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljö, tudjátok ki? Míg eljö Siló, és a népek neki engednek. És ezt az eljövendő uralkodóról szóló gondolatot tükrözi valahogy a némi titokzatos profécia Bálámnak a negyedik jövendőlése is, azt mondja, a csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. És Ésaiás proféta azt mondja, hogy nem lesz többé sötétség. Ott, ahol most szorongattatás van. Mert a sötétségben járó nép nagy-nagy világosságot látott. És ugyancsak Ésaiás proféta 11. fejezetében, ez is egy messiási profécia, és származik egy vesszőszál Isai törzséből. Ezt elmondtam, most voltak mögöttünk az ünnepek, ugyebár. Elmondtam azt, hogy az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről, az egyik koncerten osztottam meg ezt a gondolatot, az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről több mint 300 pontos messiási profécia létezett. Tudjátok azt, hogy a zsidóknak meg volt mondva pontosan, hogy hol születik meg a messiás? Az volt megígérve, hogy hol születik meg. Betlehembe, igaz? És megkérdeztem a hallgatókat, és titeket is megkérdezek, tudjátok milyen a távolság Jeruzsálem és Betlehem között? 10 kilométer, 10-11 kilométer. Mondjátok, milyen település van ide hozzátok közel 10 kilométerre? Nárad Szereda, ha tudnád, hogy Jézus születik, vagy ha tudnád, hogy Jézus jön, hajlandó lennél elmenni, na most mit mondjak, Mercedes-szel, vagy Audi-val, vagy BMW-vel? Mit mondjak? Gyalog? Hát abban az időben gyalog 3 órán keresztül kellett gyalogolni, hogy eljussál Jeruzsálemből Betlehembe. Ott van az összes profécia, az összes térkép, hogy Jézus jön. És kérdezem én, kik mentek el? Ki utazott el? Ki tette meg ezt az utat? Kik? Elmennek valami bölcsek, valami keleti bölcsek, és szobálnak Herodessel, és a Herodes azt mondja, menjetek, lássátok meg, és ha tényleg úgy van, akkor gyertek csak vissza, és mondjátok meg nekem, hogy hol van. Igaz? Utána néztem, hogy a keleti bölcsek milyen utat tettek meg. A keleti bölcsek nem tudtak 300 proféciát, messiási proféciát, a keleti bölcsek egyet-kettőt, ha tudhattak. Tudjátok, milyen távolságot tettek meg? 800 kilométertől 1100 kilométerig a legtöbb válasz. 2-3 hónapos út. Nagyon csodálkozunk, de most jön a meglepetés. Tudjátok, hány profécia van az Úr Jézus második eljöveteléről az Új Szövetségben? Az este valamit említettem. Ugyancsak 300. Ugyancsak annyiszor elmondja nekünk a Biblia, hogy Jézus jön. És amikor eljön, hányan lesznek felkészülve erre a nagy eseményre? Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. És Jézus, aki mikor Istennek formájában vala, önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, megalázta magát, engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Nagyon sokszor használom ebben az előadás sorozatban, és az adventista egyház, mivel ez az identitása az adventista egyháznak, az adventus azt jelenti, hogy eljön, hogy jönnie kell. Mi nagyon sokat használjuk ezt a kifejezést, hogy második eljövetel. Meg tudja nekem mondani valaki ebből a teremből, hogy hol van a Bibliában szó szerint ez, hogy második eljövetel? Van némi meglepetés ma. Nincs. Ezt nem találjuk meg szó szerint, hogy második eljövetel. Jaj, és akkor nem tanítjuk jól, dehogy is nem. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 28. versében azt mondja, hogy amikor másodszor is megjelenik. Amikor másodszor is megjelenik azok üdvösségére, akik őt várják. Először tehát vegyük szemügyre pontosan azokat a kijelentéseket, amelyek magától Jézus Krisztustól származnak, amelyek megígérik nekünk azt, hogy ő el fog jönni. És az első evangélium, a három úgynevezett szinoptikus evangélium közül az első, az Márk evangéliuma. És Márk evangéliumában van konkrétan három ilyen ígéret. A 8. fejezetében ez így hangzik, hogy mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet, parázna és bűnös nemzedék között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ez egy nagyon szép ígéret, és megmondom miért, mert Jézus Krisztus második eljövetelét úgy festi meg, hogy ő nem egyedül jön el, hanem eljön az angyalokkal. Egyik kedvenc prédikációm, ige hirdetésem az az angyalokról szól. Mindig szerettem az angyalok világát, mert vannak ilyen lassúbb angyalok, a kétszárnyú angyalok, és én biturbós angyaloknak nevezem a hatszárnyú angyalokat. Ezek nagyon gyorsan tudnak repülni. Vannak a kérubok, ez volt a Fridládán, igaz? Azok a két szárnyúak. És vannak a szeráfok. Ez Ésaiás proféta 6. fejezetében, ezek a hat szárnyú angyalok. Ami nagyon érdekes, amikor emberekkel találkoznak, és ezt jól figyeld meg, ne várd azt, hogy amikor veled találkozik egy angyal, két szárnya vagy hat szárnya legyen. Amikor emberekkel találkoznak, lehet ilyen öltönyük van, mint az enyém. Vagy lehet még szerényebb. Emberi formát és alakot vesznek fel. De Jézus Krisztusnak ez az ígérete, hogy angyalokkal jelenik meg az ég felhőjén, ott én mindig úgy képzelem, és úgy hiszem, hogy igen, ott lesznek szárnyaik. Ott lesznek szárnyaik. Ugyanakkor a második ígérete, amikor a főpap Jézus perében a Sanhedrid előtt megkérdezte tőle, hogy te vagy a Messiás. Jézus azt mondta, én vagyok, és meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. Érdekes ez a kifejezés, hogy meglátjátok az embernek fiát. Ez előfordul az első ige szakaszban is, hogy az embernek fia. Ez azért, mert ez Dániel 7. fejezetében jelenik meg, mint profécia, hogy eljön másodjára. És Jézus Krisztus ezt idézi valahogy. Ugyanakkor a harmadik ige szakasz, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ugyancsak az ember fia, mint hogyha visszahivatkozna Dániel próféta 7. fejezetére. Jézus tanításaiban központi helyet foglalt el Isten országa. Jézus számára azonban Isten országa nem egy nemzeti ország. Figyeljétek meg, mi történik a világon. Főleg mennyire polarizálódik most az utóbbi 1-2 évben a nemzetiségi tudat. Hogy ez nemzeti állam, védni kell a nemzeteket, a nemzeti államokat, hogy ez román állam, ez magyar állam, ez Egyesült Államok, és a nemzeteket védni kell. Isten országa nem nemzeti vagy földrajzi valóság. És ezt mi nagyon gyakran elfelejtjük. De az adventista egyház erre mindig hangsúlyt fektet. Mi azért szeretünk minden nyelvet, minden nemzetet, mert az evangéliumokban Isten országa nem egy földrajzi valóság, hanem egy dinamikus valóság, amely többé nem korlátozódik a zsidókra és az ők országukra, hanem beengedi a gáborokat is, és beengedi a rómákat is. John Bright Isten országáról ezt írta. Az evangéliumi üzenet leglényegében rejlik az a tény, hogy Isten országa valós értelemben jelenvaló tényé vált itt és most Jézus Krisztus idejében. Miért? Mert amikor Keresztelő János követeket küldött Jézus azzal a kérdéssel, hogy valóban te vagy-e Isten felkentje, Jézus, tudjátok, hogy válaszolt? És itt jelent meg Isten országa. Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez az örömhír, hogy az Isten országa már itt van. Az országot ezért a legtalálóbban egy feszültség jellemezi. Melyik ez a feszültség? Már itt van az ország, Bálint falván hány éve? A hit hány éve van? 40 valahány éve. És Bálint falván pár éve egy ilyen gyönyörű imateremben már itt van Isten országa, és ott van a mellkasatok mögött abban a szívben, ahol dobog Isten országa, de még nincs itt. Már itt van, és még nincs itt. Közel van, de még távol van. Miért ez a feszültség vajon? Gondolkoztatok ti ezen, hogy miért ez a feszültség? Erre kicsi később fogok válaszolni. Azt mondja az ige, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjj el, sem azt nem mondják, ímé itt vagy, ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. És csak azt fogja örökölni Isten látható országát, akiben már lakozik a szívében Isten országa. És a híres hegyi beszédben Isten országának az etikáját, az erkölcstanát mutatta be Jézus Krisztus. De azt a tényt, hogy Isten országa még nem jött el a látható ország, tudjátok, hol találjuk meg? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Már itt van Isten országa a szívünkben, a hegyi beszéd etikájában, és még nincs itt. Még nincs itt, várni kell, még nem jött el. És azért, hogy fel legyünk készülve arra az országra, ami eljő, elmondja a királyságnak a három példázatát, a még nem példázatokat. Az első az a 10 szűz példázata. A 10 szűz példázatának az a lényege, hogy szükséges, kötelező, hogy éberek legyünk, hogy mindig éberek legyünk, és a talentumok példázatában, hogy szorgalmasan kell foglalkoznunk, be kell fektetnünk a talentumjainkat a mesterünk bankjába. Nem lustálkodunk. És ugyanakkor ott van a juhok és a kecskék példázata, ami egyértelművé teszi azt, hogy igen, lesz ítélet, lesz igazság. Más példázatok is vannak a jövőbeli országról, jövőbeli ország beteljesedéséről, a konkolyról szóló példázatban, valamint a gyalomról szóló példázatban egyaránt a végső ítélet áll ezeknek a példázatoknak a középpontjában. És Jézusnak az evangéliumokban található több kijelentése azt a határozott benyomást kelti, és ez nagyon meglepett, és kérlek figyeljétek meg ezeket a szövegeket, amikor Jézus elmondja ezeket az ígéket, az az érzésed, hogy most azonnal eljön Isten országa. Van 2-3 ilyen igevers, Márk evangélium a 9. fejezet első versében. Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látjátok, hogy Isten országa eljött hatalommal. Tudjátok, hogy ezt maga Jézus Krisztus mondta? Nem fogtok meghalni, és meglátjátok Isten országát. Hasonlóképpen bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzedék addig, amíg meg nem lesznek mindezek. És van egy harmadik igevers, mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba, mert bizony mondom néktek, be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek fia eljöven. És akkor nagyon sok biblia kutató azt mondja, na, látjátok, hogy tévedett az Úr Jézus Krisztus. Megígérte, hogy jön, és nem jött el. És egyes teológusok még azzal érvelnek, hogy az imént idézett három igehely, amelyben Jézus visszatérését a közvetlen jövőbe helyezi, egyszerűen azt jelzik, hogy Jézus téves állításokat említett meg. Tehát a szavait, az idő múlása megszáfolta. Ez nem egy kielégítő válasz számomra. Miért? Kell legyen egy megoldásnak. Egy megoldás. Kell létezzen egy megoldás. És van egy olyan kategória bibliamagyarázó, amely azt mondja, hogy szem előtt kell tartani a közeli szövegkörnyezetet, és ott van a Márk evangélium a 9. fejezet első verse, amely utalhat a magas hegyre, a megdicsőülés hegyére. És Jézus 6 nappal később bekövetkezett színeváltozására. Úgyhogy ne vádoljuk Jézus Krisztust hamis állításokkal. És ez a nemzedék kifejezés a Márk 13.30-ban nagyon sok biblia értelmező úgy véli, hogy nem feltétlenül Jézus akkori tényleges hallgatóira vonatkozik, hanem egy tágabb összefüggésben, rá 2000 évre is, ma is egy tágabb összefüggésben nagyon jól magyarázható. És nagyon is, de nagyon is érvényes. És én köszönöm Istenemnek, hogy egy ilyen feszültséget hagyott meg a Bibliában. És mondtam, hogy később választadok. Azt mondja Jézus, nem haltok meg, és eljön. Hiszitek, hogy lesz egy olyan generáció, aki nem hal meg, és eljön? Ezeknek volt írva ez a szöveg. És mi van, ha én meghalok, és te meghalsz, és nem jön el? Azt jelenti, hogy tévedett Jézus? Nem. Meghagyta a Bibliában ezt a feszültséget. Hamar jön, de lehet késik. lehet távolabbi jövőben, vagy közeljövőben fog eljönni. Isten országáról még vannak más példázatok is, amelyek egy bizonyos időtartamot felölelő folyamatot készítenek elő. Például a búza és a konkoly. Ez egy másik példázat, hogy a búza és a konkoly együtt növekszik az aratásig. Hogy van ez az együtt növekedés? Én tudom, hogy nagyon sok vegyszerrel rendelkezik a modern technológia, de nem lehet úgy, hogy egyik napról a másikra. Igaz? És nagyon jól tesszük, hogyha egyszerűen elfogadjuk azt a bibliai valóságot, hogy az új szövetségben jelenlévő feszültség a hamar, és a hamar, de azelőtt még meg kell történnie ennek, meg a mannak. Tehát szükségünk lehet, és szükségünk van, nem hogy csak szükségünk lehet, hanem szükségünk van erre a feszültségre a vallási tapasztalatunkban. Jaj, nézem Pál apostolt, higgyétek el, hogy annyira tudok csodálkozni, olyan szépen bemutatja ezt a feszültséget. Azt mondja Pál apostol, hogy mi, akik élünk, amikor azt mondja, hogy mi, akik élünk, azt magát is beleértette, nem? Mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. Elragadtatunk a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Képzeljétek el a Tesalonika beliekhez írott levélben. Mi, akik élünk. Ott volt benne ez a vágy. A korintusiaknak mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. A Filippi beliekhez azt írja, hogy közel van. A római hívőknek azt írja, hogy üdvösségünk közelebb van most, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlóban van, a nappal pedig közel. És Pál apostol egy adott pillanatban rádöbben arra, hogy megállj, lehetni nem így fog történni. És ezt a felfedezést, ezt az örömhírt szeretném, hogy te is felfedezd azért, hogy ne csalakozzál. Ez az eljövetelének a valósága. Nem akarom, azt mondja Pál apostol, hogy tudatlanok legyetek a halottak felől, hogy ne szomorkodjanak úgy, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsónával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, akik elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön. És Pál apostol az utolsó dolgokról szóló kijelentéseinek nagy részében arra feltámadásra összpontosít, amely Krisztus visszatérésekor fog bekövetkezni erre a romolhatatlan testre. Tehát úgy tűnik, hogy valamiféle szóbeli profécia terjedt el Pál apostol idejében, és az hirdette, hogy kérem szépen, most jön el az Úr Jézus Krisztus. És akkor Pál apostol korrigálja, kijavítja ezt a proféciát. Mert nem jön el addig, azt mondja Pál apostol. És már látjátok, kitágítja ezt a periódust. Nem azt mondja, hogy most azonnal. Azt mondja, hogy nem jön el addig, és most jól figyel meg a szöveget, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik előbb a bűn embere, a veszedelemnek fia. Nincs időm ma este, és nem a hely ennek, hogy megmagyarázzam, hogy mit jelent a bűn embere. Sokféleképpen azonosították az idők során, de ugyanaz a zsarnoki hatalom, ami megjelenik Dániel proféta 7. fejezetében, ugyanakkor tágabb értelemben, az itt leírt hatalom egy tágabb értelemben azonosítható Sátánnal. Tehát jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak, és azt hitetik el veletek, hogy most azonnal jön el, ne higgyétek ti ezt el, mert még sok eseménynek meg kell történnie. És itt látom ezt a frusztrációt nagyon sok adventista hív életében, ez nagyon őszinte sebezhető leszek most, ez a frusztráció, hogy de azt mondták, hogy jön, hogy nagyon hamar jön. Kedves testvéreim, én tudom, hogy mindenkinek a fájdalma, a saját fájdalma legnagyobb.
1: Más fájdalma is nagy, de az enyém a legnagyobb. És amikor nagy a fájdalmunk, akkor azt akarnánk, hogy a mi fájdalmunkat oldja meg a Jézus Krisztus az eljövetelével. Ez egy kozmikus küzdelem. Itt az emberek, mi, mint emberek, sokszor úgy képzelem el, mint apró hangyák. Egy tényezői vagyunk a nagy konfliktusnak, csak egy tényezői. Amikor Jézus Krisztus eljön, meg kell oldja a nagy küzdelmet, a nagy konfliktust, a nagy háborút. És abban a nagy háborúban több tényező van. Vannak az igazak, vannak a hamisak. Vannak az igaz angyalok, vannak a hamis angyalok. És ne feledkezzünk el az el nem bukott bolygókról, és a hatodik tényezőről, Sátánról. Na, mindezeket meg kell oldja a Jézus Krisztus eljövetele. Nem csak az emberi tényezőt, a mi fájdalmunkat, hanem a nagy képet lássuk. Meddig késik Jézus Krisztus visszajövetele? Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ, figyeld meg, nem csak minket teremtett, nem csak bennünket teremtett. Az egész univerzum várja, sóvárogva várja, hogy tisztázva legyen Jézus Krisztus jelleme. A boldog reménység, Krisztus legyen minden és mindenekben. Nézem az apostolok cselekedeteiben. Gondoljatok bele azokba a hívőkbe, és még voltak 19. században, és a történelem folyamán voltak olyan hívők, hogy tudjátok, mit csináltak? Volt egy kunyhójuk, volt egy házuk, volt egy tehenük. Eladták, a pénzt közvagyonná tették, és azt mondták, holnap jön Jézus. És nem jött el Jézus. És mondhatjuk azt, visszapillantva, mekkora tévedés. Nem, ez hit volt. Ez hit volt. Egy be nem teljesült reménység. Látva most ezt a feszültséget, hogy hamar jön, de még be kell teljesülnie némi proféciáknak, józanul, éberen, racionálisan és ugyanakkor érzelmileg is várjuk a valós Jézus eljövetelét. A Bibliában bemutatott valós eljövetelt. Végezetül szeretnék bemutatni nektek egy kis ABC-t. Tudom, hogy tudtok olvasni, de az eljövetelnek van egy ABC-je. Az Úr Jézus eljövetelének az ABC-je. Az ABC az nem magyarul van. Lefordítom majd magyarra, de az ABC három görög szóból tevődik össze. Amikor a Biblia beszél az Úr Jézus eljöveteléről, három görög szót használ. És most egymás mellé helyezve őket azt mondtam, hogy egy olyan csodálatos Istenünk van, hogy az hihetetlen. Az első szó, ami 24-szer fordul elő, és a Károli Gáspár az úgy fordítja, hogy megjelenni, hogy jelen lenni, hogy itt lenni, hogy közöttünk lenni, az a parusszia. Ez a parusszia szó. Saját jelenlétre, megérkezésre, munkatársak érkezésére használja Pál apostol például a parusszia szót. Megérkezik. Eljön. Ez az ABC-nek az első szava, az első betűje, hogy ő jön. A második szó, amit használnak a Bibliában a Jézus eljövetelére, az az apokalipszis. Az a tény, hogy jön, nem titok, nem rejtett, hanem ki van jelentve. Kijelentés, leleplezés, feltárás. Ez az előadás is egy feltárás volt, hogy jön. És a harmadik szó, az az epifánia szó. Tudjátok, mit jelent, hogy epifánia? Az epifánia az, amikor Isten láthatólag, úgyhogy megtapogatom és megfogom, láthatólag jelenik meg. Mert egy ilyen eljövetel lesz. Egy kijelentett, nem rejtélyes, köztünk lévő, tapogatható jelenlét lesz. Én ezt az eljövetelt kívánom számatokra. Mert Isten országa, ami szívünkben van, a Szentléleknek köszönhetően. De Isten országa egy látható valóság lesz mindannyiunk számára. Ezt kívánom, hogy tapasztaljátok majd meg, és tapasztaljuk majd meg ott együttesen. Amen.
2: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük Balla Loránd lelkipásztornak az üzenetet. Kívánom, hogy Jézus visszajövetelének valósága a mi életünkben is egy mindennapi élmény legyen, hiszen csak akkor élünk igazán, ha Jézus visszajövetele készen talál bennünket. Mindenkinek további kellemes estét kívánok. Várom Önöket egy hét múlva, egy újabb alkalomra, a viszontlátásra.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

Moldován Vilmos, Zarának Zsoltár. Háláljátok meg az Úr kegyelmét és az emberek fiaiért tett csodáit. Hozzanak néki hála áldozatot, és hirdessék boldogan tetteit. Hála neked, hogy ma is felbukkant a nap, és néhány mérföldet mehetünk célunk felé. Hogy ruháink még el nem koptak, s szandálunk még nem állott szét. Köszönjük, hogy a homokban ma kevesen maradtak, és hogy emberek vesznek körül a végtelenség. Köszönünk minden szívet, mely nekünk örül az oroszlán völgy éjszakában. Hála neked, hogy névtelen téglát rakhattunk mi is a Keopsz piramisra. Hogy pótoltad téglánkat, kifogtad az ostorütéseket, és elnyeletted a sarkunkat maró tüzes kígyókkal. Köszönjük a hosszú egyiptomi éjszakát, amelyen kihevertettük sebünk fájdalmát. És amikor mindent megettek a sáskák, te az égből hulladtál nekünk, mannát. Köszönjük, hogy vízünk nem válott vérré, mikor a kőszikla itatta fészkünk, és hogy borjunkat nem adta a tévé, mert hamis aranyból készült. Köszönjük, hogy meghalt helyettünk egyetlen szülötted, s házainkban megmaradtak az első szülöttek, hogy ketté vált a vörös tenger, értünk, s zarándok életünk csodáltal szép. Hála neked a keserű vízért, a csalódásért, mert megkóstoltuk tekercsek ízét. Hála, hogy átéltük Sinai mennydörgését, s szóltál hozzánk halk Minneapolisban, mikor porba hajítál a mi büszkeségünk, mert ítélő szemed előtt álltunk foltosan. De te hit által végezted el, azt értünk, mit magunkért nem tehet képtelenségünk. Uram, nagy tetteid látva, ajkamon felcseng a hála. Még van az útból, a futóhomokból, míg elérünk a vágyat. De kérünk, jöjjön már el az az ország, amelyben jog lesz, rend és igazság. S megváltott néped zarándok útja, vigye a maradékot a te jutba. Amen.

0: hit, remény, szeretet.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Isten hozott mindannyiókat a rádió közelében. Amikor ezt a címet halljuk, hit, remény, szeretet, talán megnyugvást és biztonságot érzünk, hiszen ez az, amire olyan nagy szükségünk van a mindennapi életben. Szeretném a következő perceket az utolsó kifejezésnek szentelni, a szeretetnek. János közönséges első levelének 4. fejezetében a 7. versétől kezdődően János apostol a következőképpen szól erről. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Istene világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Jeromos elmondja, hogy amikor az idős János apostol már olyan gyenge volt, hogy prédikálni sem tudott, rendszeresen elvitette magát az efézusi gyülekezetbe, és biztatta őket. Gyermekeim, mondogatta nekik mindegyre, szeressétek egymást. És amikor hallgatói megkérdezték, miért ismétli ezt únos untalan, így válaszolt. Mert ez az Úr parancsa. És ha csak ennyit tesztek, az már elég. Gyülekezetekben, keresztény közösségekben sokszor úgy érezzük, hogy miért kell olyan sokat beszélni erről a szóról, erről a kifejezésről, hogy szeretet. Hiszen annyira vágyunk a szeretet után, és mégis annyira fájdalmas, hogy képtelenek vagyunk szeretni, és olyan fájdalmas, hogy nem kapunk szeretetet. Egy gyermek állt meg egyszer egy elárusító pult előtt, és kezében kevés pénzét szorongatva újból és újból félve tekintett az eladóra. Miközben az elárusító észrevette, és másokat is kiszolgált, néhány perc után a gyermekhez fordult és megkérdezte. Mit szeretnél? Nincs elég pénzed, hogy megvásároljad? A gyermek könnybe lábadt szemekkel nyújtotta kevéske kis pénzét, és azt mondta az elárusítónak. Tessék szeretni. Nagyon sok olyan ember van, aki kész mindent megadni azért, hogy szeretetet kapjon. Sok ember érzi elviselhetetlenül nehéznek az életét, mert nem kap szeretetet. Talán keresik őt, mert szép, sok mindent megadnak neki, de nem szeretik. Elérhetetlen ábránnak érzi, hogy valaki őt önmagáért szeresse. Az igazi szeretet ritka dolog, mert szinte lehetetlen, hogy személyes érdek nélkül önzetlenül szeressünk valakit. Mikor önmagunkba tekintünk, az a benyomásunk támad, hogy talán nem is lehetséges a teljes, igazi önzetlen, az önzést mindenben gyökeresen kiirtó szeretet. Az emberi szív nem tud egészen felülkerekedni az önzésen. Nem tud mást egészen, mint önmagát szeretni. Még akkor sem, ha tulajdon édesanyánkról, élettársunkról van szó. Még kevésbé akkor, ha csak egyszerűen embertársunk, fele barátunk, tehát csak éppen, hogy barátunk az a személy, akit szeretni szeretnénk. A szeretet, amire mindenkinek szüksége van, emberfeletti követelmény. Az emberi személyek közötti fönnálló viszonyban soha be nem teljesedő igény. Csakis az Isten tudja megadni azt a szeretetet, amire szükségünk van. Csak hogy az emberi értelem nem képes felfogni, hogy Isten szeret bennünket. Ennek az első akadálya természetesen a bűn és annak következményeinek problémája. A szenvedés nem csak rendkívüli kivétel, hanem szerves része ma már életünknek. Gondoljunk különböző terrortámadásokra, balesetekre, amelyeknek nap mint nap ki lehetünk téve, betegségekre, amelyeket nem kerülhetünk el, vagy a halára, mely mindannyiunkra vár. Vajon a szerető Isten az, aki erre a létre kárhoztatott bennünket? Ha nem tudott jobb világot alkotni, akkor nem Isten. Ha tudott volna és nem akart, akkor nem szeret. Kinek a fejében nem fordult volna meg hasonló okoskodás? Persze vannak derűs perceink is, gondolunk csak arra meg annyi örömre, amelyben életünk során részünk volt. Gondolhatunk élettársunk szerető karjaira, gyermekeink szép szavaira, amelyel körbevesznek bennünket. De azokat mégsem érezzük személyünknek szóló ajándéknak. Sikerünket a magunk emberségének köszönhetjük, gondoljuk, mindazt, amit a saját erőnkből vívtunk ki. És még ha rá is döbbenünk néha, hogy a gondviselés segített meg, még akkor is nehéz dolog szeretetet sejteni az ajándékozó Isten szívében. Akit csak a hagyomány vagy az okoskodó értelem vezet Istenhez, az talán elismeri, hogy van egy felső hatalom, akit szolgálnunk kell. De alig ha melegszik föl a szíve, ha Istenre gondol. Észre kell vennünk, hogy magunkban és másokban is annyi minden keresztény. Van keresztény egyházunk, vannak keresztény szokásaink, ismerünk keresztény elveket, rendelkezünk keresztény könyvekkel, de ezt a szeretetet nem tapasztaltuk meg. Hiszen Isten szeretetét csak a hit érteti meg velünk. Miért nem elég tudni,

A felolvasott igerész, mely János közönséges első levelében található, a 4. fejezetben, Jézus szeretett tanítványától, Jánostól származik. Ő az a tanítvány, aki legközelebb állt Jézus Krisztushoz, akinek olyan nagy örömöt okozott, hogy az ő fejét mestere vállára hajthatta. Az ő nagyon rövid levelei is tele vannak a jézusi szeretetről szóló bizonságtételekkel. A megszólításokból is érezhető, mennyi krisztusi gyöngétség van az ő szavaiban. Szeretteim, fiacskáim, szólongatja azokat, akikhez írja apostoli leveleit. János apostol célja a keresztény tanítás védelme olyan személyekkel szemben, akik azt tanítják, hogy ők különösen magas istenismeret birtokában vannak, és lenézik a közönséges keresztényeket. Éppen ez a szeretetlenség, ez a gőg és felfuvalkodottság, a többiek megvetése a bizonság arra, hogy istenismeretük nem helyes. Isten szeretet, olvassuk a Bibliánkban. Olyan mondat ez, amely első olvasásra semmit sem mond már. Olyan gyakran hallottuk, hogy immár semmit sem gondolunk, amikor kimondjuk. A Szentírás gondolatai azonban nem azokon a nyomokon járnak, melyeket az emberi értelem már kitaposott. Azért sokszor éppen olyan megfoghatatlanok előttünk. De alig van olyan igazság az ígében, amit jobban hangoztatna a Szentlélek, mint ez, hogy Isten a szeretet. Számtalan hasonlattal szemlélteti ezt. A lány szereti ékszerét, de Isten jobban szeret bennünket. Az édesanyja nem feledkezik meg gyermekéről, de ha ő el is feledkezne, Isten el nem hagy bennünket sohasem. A vérszerződéssel elkötelezett barát szereti az ő szövetségesét, de Isten még ettől is jobban szeret. Annál, hogy Isten ezt a világot szereti, csodálatosabb üzenet nem létezik az ember számára. Természetesen, amikor a világról beszélünk, az embervilágra kell gondolnunk. Nem arról van szó, hogy az Úristen szereti az ő csoda alkotását, a természetet. A tavasz lágy fuvallatára életre viruló fák, a víg dalt csicsergő pelyhes madarak, az aranyos szegélyű hamvas felhők, a csöndes csevegő patakok és a magasztos éneket zúgó tengerek. Mindezek néhány költői képen szemléltetve méltók a teremtő szeretetére. De az ember? Szedegesd össze emlékezetedben mindazt, amit a legutóbbi 24 órában láttál, vagy pedig hallottál. Ne gondolj csak a televízióra vagy újságra, hanem amit személyes életedben megtapasztaltál az elmúlt 24 órában. Mit olvastál ki az elmúlt napon az emberek pillantásaiból, szavaiból, cselekedeteiből? Tisztaságot, jó indulatot, önzetlenséget, igazságot, vagy talán békességet? De ha csak önmagamra gondolok, vajon mondhatom-e jóhiszeműen azt, hogy Isten szeret engem? És ha világra nézünk, amelyben oly sok a gonoszság, a szenvedés, oly sok a pusztuló és tönkrement élet, nos, akkor hogyan beszélhetünk szerető Istenről? János mégis azt állítja, hogy a szeretet Isten természete. És ha nem akarjuk értelmetlenné üresíteni az Isten szót, fel kell ismernünk, hogy ez a végtelen, egyszer s mint személyes teremtő nem túl nagy ahhoz, hogy törődjön a mi kicsinke életünkkel. János apostol leírásában megcsodálhatjuk valamennyiünk iránt megnyilvánuló, minden részletre kiterjedő szeretetét és gondoskodását, midőn elfogad gyengeségeinkkel együtt, és újjáteremti életünket. De ez nem minden. János apostol nem arról beszél, hogy Isten szeret bennünket, hanem azt mondja, hogy ő maga a szeretet. Talán közelebb jutunk ennek a kijelentésnek a megértéséhez, ha meggondoljuk, hogy mi az ember három fő sajátossága. Gondolok először az önzésre.
hiszen lényegünkben gyökerezik az önzés. Minden szabad önátadásunk alapjában véve az önzés látóhatárán belül marad. A második sajátossága az embernek a testiség. A testiség alatt nem okvetlenül durva érzéki bűnöket értek, csak azt, hogy az életnek anyagi oldala borzasztó módon uralkodik a szellemi lelki fölött. Az egyensúly teljesen rossz. Az értéktelenebb lehúzza az értékesebbet. Nem tudom, mi lenne az eredmény, ha valaki statisztikai adatokat mutatna be, hogy hány embernek okoz több örömöt egy szép költemény vagy zenemű, mint egy pohár sör. A gyermekeket, mármint a szülők jól tudják, anyagi jutalmazásokkal kell szellemi javak megszerzésére csábítani, testi fenyítékkel lelki károsodástól megóvni. Igen, az anyagi oldala túlsúlyban van az emberi életnek a szellemi fölött. Sokszor kísértésbe esünk arra gondolni, nincs-e igazuk azoknak, kik az embert nem tartják egyébnek, mint kissé bonyolultabb, tökéletesebb szervezetű állatnak. Harmadik sajátossága az embernek a hazugság. Értek alatta nem csak szót, hanem minden olyan cselekedetet, magatartást, mely az igazságnak nem felel meg. Hazudnak az emberek érdekből, szeretetből, sokszor gyávaságból. De a legfőbb hazugságnak, az állandó hazugságnak az oka valami megmagyarázhatatlan, oktalan hiúság, mely arra kényszeríti az embert, hogy nyomorult lelki állapotát kendőzéssel igyekezzék szebbé tenni. Készek vagyunk minden körülmények letagadni azt, hogy nyomorultak vagyunk, azt, hogy bűnös természetünk van. Az emberek szégyellik önző anyagiasságukat, és szívesen tesznek úgy, mintha szellemi javakban gazdagabbak volnának, mint amilyenek. Milyen szegények vagyunk. Oh.

Ez a világ, amelyben élünk, amely körülvesz bennünket. De milyen Isten? Ha csak halvány töredezett fogalmunk van is róla, s az ő lelkének mélységeibe távolról sem tudunk behatolni, két dolog azt hiszem teljesen világos mindnyájunk előtt, kik az Istenben való hitet el nem hajítottuk teljesen magunktól. Az, hogy az Isten lélek, és hogy az Isten igazság. Lehetetlen másképpen csak elképzelnünk is, mint úgy, hogy az ő lényéből nem csak a hazugság, de az álnokságnak még legcsekélyebb árnyéka is teljesen ki van zárva. Hogy ő engesztelhetetlen ellentétben áll minden csalfasággal, képmutatással. Lélek, igazság. Csak két vonás a végtelenségből. Isten viszont maga a teljesség. Az ő természete az, hogy mindene megvan. Isten életében éppen olyan alapforma a kiáradás, mint a miénkben a gyarapodás. Létszükséglete a kiáradás. Közelebb visz ennek megértéséhez, ha felidézzük, hogy Isten a Bibliában úgy jelenti ki magát, mint Szent Háromság. Három személy egy Istenben. Véges értelmünkkel sohasem leszünk képesek rá, hogy ennek a teljes jelentését fölfogjuk. De legalább annyit megragadhatunk, hogy az Istenség lényének legmélyén a szeretet dinamikus kölcsönhatása működik. A három személy között szüntelen egymásra hatásban áramlik a szeretet, úgyhogy minden tevékenységük a szeretetet fejezi ki, amely nem más, mint az isteni természet. Isten szeret, mert az a természete, hogy szeressen. Ezért, ha valaki azt képzeli, hogy Isten nem szeret bennünket, az tagadja az ő valódi természetét, nem ismeri el jellemét. Ezzel eltorzítjuk Isten ingyen kegyelmét, értéktelenebbnek, feltételhez kötött szeretetnek állítjuk be, olyannak, mintha gyakorlásához az ember vonzerejére és értékességére volna szükség. Az isteni szeretet egészen más. Nem lehet elnyerni, nem lehet kiérdemelni. Isten szeret bennünket, mert ez a természete. Ennek bizonyítékát szolgálja a teremtés és népével való jelenléte. Gondoljunk csak a felhő és tűzoszlopra, a szövetség sátorra, a templomra, és ennek a boldogító és biztosító jelenlétnek a bizonyítékára. De Isten önátadó, önközlő, szerető jelenlétének egyértelmű meghatározásához az apostol mégis két fontos bizonyítékra fordítja figyelmünket. Isten szeretete látható Krisztus keresztjében, és a keresztények egymás iránti szeretetében. Ugyancsak János evangéliumának 3. fejezetében, a 16. versben a következőket mondja. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az isteni szeretetet Jézusnak az a cselekedete mutatja be tökéletesen, hogy életét odaadta övéjért. Tehát az a szeretet, amire úgy csóválog a szeretet éjségében vergődő emberi szív, az nem csupán távol, valahol megfoghatatlanul létezik, hanem a szeretet nyilvánvalóvá lett Jézus Krisztus testetöltése által. Most, amikor János újra visszatér a kereszt témájához, azzal kezdi, hogy Isten szemszögéből veszi szemügyre, mit jelent ez. A levél elején tudatja velünk, hogy Krisztus az élet megjelent ebben a világban. Most Jézus halála által mutatja meg Isten népe iránti szeretetének megjelenését a világban. Emlékszünk még a bűn következményeként, az ember sorsa halál, az örök halál. Isten szeretete Krisztus által kiengesztelte magával a világot. Nem a jogos megtorlást, hanem a megbocsátást és a bűnbocsánattal járó szabadítást gyakorolja az emberrel való kapcsolatában. Megismételném ezt az alapvető igazságot. Jézus a mi bűneinkért
bűneink miatt halt meg, hiszen neki magának egyetlen bűne sem volt. Halálában legyőzte bűneinket. Megfizette a mennyei atyától való elválasztás büntetését, amelyet mi érdemelnénk meg. Isten szeretete nem cél nélküli ajándék, nem isteni ajándékok céltalan pazarlása, hanem konkrét segítség a bűn, nyomorúság, szenvedés és halál rabságában szenvedő embernek. Isten megváltó és gondviselő szeretete mindig meghatározott helyzetben adott valóságos segítség. Ez a segítség csak Jézus által lehet a miénk. Ő az a személyes közbenjáró, aki az Atya trónjánál könyörög értünk, aki megtesz mindent azért, hogy a mi életünk már ma megváltozzon. A 11. vers. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az egymás iránti szeretetet nem magyarázza, hanem inkább hálás engedelmességként írja le. Jézus Krisztus vére folyt ki azért, hogy mi bocsánatot nyerhessünk. Mi pedig, kik elnyertük a bocsánatot, egymás iránti újfajta szeretetünkkel bizonyítjuk az életünk lényegét érintő forradalmi változást. Tartozunk szerető atyánknak azzal, hogy nem gyalázunk tovább az ő nevét, megtagadva szeretetét emberi kapcsolatainkban. Milyen is ez a szeretet? Aki igazán szereti a másikat, az nem zárja el a szívét attól, aki szükségben van. A legtöbb embernek nem is magára a szükséget megoldó javakra van igazán szüksége, hanem valaki szívének a megnyillására. Úgy, ahogy a kislány, aki kész volt kevéske pénzét odaadni azért, hogy valaki szeresse. Nem mindegy az, hogy mit, hogyan adunk. Lehet 1 milliót úgy adni valakinek, hogy semmi szeretet sincs abban. És lehet egy darab kenyeret átnyújtani, hogy a szeretet teljességét adjuk vele. Először a szívet kell megnyitnunk, és azután a pénztárcánkat. Mi pedig úgy vagyunk, hogy még segítségadás közben is bezárjuk a szívünket. Szív adja szívnek szívesen. Jut eszembe a népies mondás. Minden jó cselekedetben a szívünket kell megmutatnunk, és szívünk szeretetével egy másik szívet kell keresnünk, hogy abba visszatérjen az Atya iránti bizalom és a testvérek iránti szeretet. Hány szív vár ma is támogatásra, fölmelegítésre, jóságra, igazi tiszta szeretetre? Nyíljanak meg hát a szívek Isten szeretete előtt, és telítkezzenek meg azzal, hogy megnyilván a bajban lévő atyafiak előtt Istentől vigyenek oda szeretetet.

A vallástudomány művelője az értelem világánál tudja, hogy a keresztény tanítás szerint Isten szeret minden embert. A hívő keresztény biztos abban, hogy Isten valóban szeret minden embert. De csak a teljesen kifejlett hit ébreszti rá a buzgó keresztényt arra, hogy Isten őt is szereti. A minket beragyogó isteni szeretet felismerése rendesen lassan a keresztény élet normális fejlődése során érik meg, úgy, ahogy egy gyermek lassan fejlődik, ami keresztény életünkben is Jézus Krisztus segítségével sajátítjuk el ennek a szeretetnek a gyakorlását. Isten úgy akarja velünk kegyelmét közölni, hogy mi kérjük őt. Imában újból és újból járulhatunk Isten színe elé, elmondva gondjainkat, örömeinket, kérve azt, hogy segítsen bennünket megvalósítani az ő akaratát. Ezt gyarapítja a Szentírásnak elmélkedő olvasása, amennyiben a hívő lassanként tudatosítja magában, hogy rá is vonatkozik mindaz, amit a Biblia Istennek, az ő népéhez, az ő szegényeihez, az ő tanítványaihoz való viszonyáról mond. Vagyis egy szóval, mindazt, amit olvasunk, minden egyes Biblia vers, minden egyes kifejezés, mindenek előtt önmagamra érvényes. De növekszik bennünk ennek a viszonynak a helyes megértése a jó cselekedetek hatása alatt is. Mert hiszen az Isten igazságai úgy vernek bennünk gyökeret, hogy tesszük az igazságot a szeretetben. Minél többet gyakoroljuk, annál inkább válik jellemünk részévé. Aki egész szívvel elfogadja az igazságot, hogy Isten szeret bennünket, annak megváltozik az élete. Továbbra is dolgozik, de munkája nem lesz könnyebb. Az együttélés egén nem oszlik el minden felhő. Ha beteg volt, nem gyógyul meg egy csapásra, és a halál sem fogja megkímélni. De mindez új értelmet, új jelentést kap a számára. Felfedezi, hogy az atya gyermekeit a beteljesülés felé akarja vezetni. De hogyan teljesülhetne be emberségünk teljes kifejlődése másként, mint azon az úton, amin az atya saját fiát vezette emberségének teljes fölmagasztalására, a kereszt útján. A kereszt a hívő ember számára már nem kudarc, hanem végtelen, bölcs szeretettel kimért alkalom, kihívás az üdvösségre való elérésre. Derűs percei már nem lesznek a véletlen következményei. Nem érzi őket a maga ügyessége vívmányainak. Isten az örökké valóságban úgy tervezte a világot, hogy gyermekeit ne nyomja olyan teher, amit ne tudnának elviselni. Időnként fölélegezhessen fáradt gyenge természetük, sőt, talán a saját kezdeményezéseikből is le tudjanak mondani valamiről az ő kedvéért, ami nem szolgálja a mi hasznunkat. Így minden jó az életünkből az atyai szeretet figyelmes ajándéka lesz. A törvény sem látszik már rideg, személytelen követelménynek, hanem egy útjelző nyílnak, ami megmutatja, hogyan kell haladni az üdvösség felé. Aki egész szívvel és konkrétan hiszi, hogy Isten szereti őt, azaz önmaga szemében nem egy nyomorult ember, hanem a mindenható atya gyermeke. Ezért lesz ereje rá, hogy minden körülmények között tudja Istent dicsőíteni. Csak az képes a feléje áradó szeretetet észrevenni, felfogni, értékelni, aki maga is szeret. A világ nyelvén a szeretet lényegében véve érzelem, ami talán elhatalmasodik rajtam, de ami nem tőlem függ. A hit nyelvén azonban a szeretet elsősorban szabad önátadás. Az Isten és fele barát szeretet elválaszthatatlan egymástól. Csak így tudom igazán elfogadni az emberi közösséget, ha azonosítom magamat annak központjával, Istennel. Csak úgy tudom szeretni igazán az embert, ha megértem, hogy Isten mennyire szereti az ő gyermekeit. A személyes keresztény élet az Istennek való engedelmességben lefolyó ismeretben kezdődik, és Istennek
és az embernek való együttes szolgálatban teljesedik ki. Az igazi keresztény ember mindig az Istenre néz és tőle kér tanácsot, hogy mit tegyen a másik ember érdekében. Ez az a lelki szolgálat, amelyre Krisztus elhívott, s amelyet nekünk is végeznünk kell. A mi keresztény buzgolkodásunkból milyen gyakran hiányzik ez a kettős tekintet? Az Istenre és a másik emberre való együttes rágondolás. Isten szolgálat az emberek között, azoknak a javára. Isten szeretete, bennünket boldogító, megváltó, vigasztaló szeretete készen van. Itt, közöttünk, Jézus Krisztusban, és általa bennünk, és általunk a világban is jelen van.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: sors kérdések.
1: Mai témánknak a címe a törvény, mint a cselekedeteink mércéje Isten ítéletében. Jakab apostol leveléből szeretném elmélkedésünk alapgondolatát olvasni a második fejezet 10. versétől kezdődően, tehát Jakab apostol második fejezetében a 10. verstől a 14. versig terjedő szakaszban. Így hangzik az ige. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál, ezt is mondotta, ne ölj. És ha nem paráználkodsz, de ölsz, törvényszegővé lettél. Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Mi haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek, avagy megtarthatja-e őt a hite? Idáig az ige. A Szentírásban elég határozott üzenetként hirdetődik meg az, hogy egyszer mindnyájunknak meg kell jelenni Krisztus ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amint e testben cselekedtünk jót vagy gonoszt. Jakab apostol viszont azt is világossá teszi, hogy ebben az ítéletben tulajdonképpen a törvény fogja megítélni a cselekedeteinket, Isten a törvény alapján, az erkölcsi, az örök erkölcsi törvény alapján fog megítélni. És nem csak a cselekedeteinket, hanem a kimondott szavainkat is. Ezért az apostol így fogalmaz, hogy úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. És ebben az ítéletben semmit sem tudunk elrejteni az Isten ítélete elől, hiszen ő a szívünk indítékait is ismeri, és felszínre is fogja hozni, és meg is fogja ítélni. Prédikátor könyvének a 12. fejezetében és a 16. versben olvashatunk olyat, hogy minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Az elítéltetésünkhöz elég az is, hogyha a törvénynek csak egyetlen pontját nem tartjuk meg. Ugye így olvastuk Jakab apostol levelében. Ebben az esetben Isten úgy tekint ránk, mintha egyet se tartottunk volna meg. Hogyan lehetséges ez? Nagyon sokszor beszélgettem már emberekkel, akik kifogásolták a Bibliának ezt a versét, mi az, hogy akkor az egész ellen vétkezik, mikor csak egyet rontott meg. De erre az a válasz, hogy aki egy ellen vétkezik, tulajdonképpen az egész törvénynek a szellemiségével fordul szembe. A törvénynek ugyanis a szeretet az alapelve. És ha egy ember egyetlen ponton fordul szembe a szeretettel, akkor ténylegesen magával a szeretettel, azaz Istennel fordult szembe. És ilyen vonatkozásban mondja ki Jakab apostol, annyi, mintha az egészet megrontotta volna. Mert a legfőbb alapelvet törte meg. A legfőbb alapelvel fordult szembe. És azzal, ha egy ember hozzájárul a törvény előírásának a megszegéséhez, a szabad akarati döntését adja egy ilyen cselekedethez, tulajdonképpen Sátán uralma alá helyezi magát. Az Isten elleni lázadás oldalára áll át. Ezért fogalmaz így a Szentírás. Isten tudja azt is, hogy a bűn hatalma miatt a cselekedeteink önmagukban nem mindig tudják hűen kifejezni az embernek az igazi lényét. Ezért Isten nem csupán a külső cselekedeteink alapján ítél meg bennünket, hanem a szív belső indítékait, szándékait vizsgálja Isten, hogy mi zajlik le belül a szívünkben a cselekmény pillanatában. Mert az Isten nem azt nézi, amit az ember, olvashatjuk Sámuel könyvében, az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Mi egymást annak alapján ítéljük meg, mit tett hogy él. Tehát a külső megnyilatkozásokat. A Biblia azonban hozzáteszi ehhez a gondolathoz, hogy Isten nem ezt nézi, hanem Isten azt nézi, ami a szívben van. Klasszikus példája ennek Jézusnak az a tanítása, amit a hegyi beszéd alkalmával mondott el, ha valaki gonosz kívánsággal tekint a másikra, vétkezett azzal a szívében. Nem történt semmi. Semmilyen cselekedet nem lett végrehajtva a másik ember által látható módon. De a szívben lezajlott valami. Ez az ember a szívében Isten szerint elkövette azt, a cselekedetet. Isten tehát tulajdonképpen figyelembe veszi és bűnnek ítéli azt is, amikor tényleges cselekmény nem történik. Ugyanakkor ezzel pontosan az ellenkező oldalon nem tulajdonítja nekünk azt az elkövetett bűnt, amit csupán gyengeségből vagy erőtelenségből követtünk el. Miközben végrehajtottuk. Megtörtént a cselekmény. De nem azért, mert a szívem vágyával ezt szeretném tenni. Pál apostol a Róma beliekhez írott levélben elmondja, én az Isten törvényében gyönyörködök a szívem szerint. Én szenvedek attól, hogy olyan dolgot teszek még, ami már nincs az akaratommal összhangban. Már gyűlölöm ezt a dolgot, már meg akarok szabadulni tőle, de mégis megtettem. És azt mondja a Szentírás, akkor nem te tetted. Nem én az ember, hanem csak a bennem lakozó bűn. Mert én már az akaratomat nem adtam hozzá. Én már le akarom győzni, el akarom hagyni, a hátam mögött szeretném tudni. De még erőtelen vagyok, és még maga alá gyűrt ez. Az Isten azonban ezt nem tulajdonítja már nekem. Nincs benne az akaratom. A Szentírás másik határozott üzenete viszont, mintha ellent mondana ezeknek az előzőeknek, hogy Isten ugyanis arról beszélt, ugye Jakab apostol a levelében, úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Ezzel, mintha pont szembefordulna Pál, és ő pedig azt mondja, kegyelemből tartattok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mintha a két üzenet teljesen ellent mondana egymásnak. És éppen ezért is kell foglalkoznunk, hiszen a kettő között egy csodálatos harmónia van, és egyik sem mond ellent a másiknak, csak megfelelően kell tudnunk a helyén érteni ezeket a kijelentéseket. Amikor Pál arról beszél, hogy kegyelemből tartatunk meg, nem cselekedetekből, hanem Isten ajándékaként, akkor ezzel tulajdonképpen csak azt akarja mondani, hogy a cselekedeteink nem minősülnek érdemszerző cselekedetnek az ítéletben. Nem azért nyerek örök életet és üdvösséget, mert én olyan tökéletes életet tudok élni. Az üdvösséget minden ember csak kegyelemből nyeri el, cselekedetek nélkül, Isten ajándékaként. Ezért imádkozik Pál apostol úgy, amiről egy alkalommal egészen részletesen szóltam, a Filippi levelében írja Pál ezt, találtassam ő benne, azaz Krisztusban, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Nem úgy akarok megállni az Isten előtt, mintha nekem volna olyan érdemszerző cselekedetem, ami engem feljogosít az örök életre, és méltóvá tesz az Isten ítéletében való megálláshoz. Találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Mindezek után felvetődik tehát az a kérdés, hogy mi az igazság akkor? Megítéli Isten a cselekedeteinket, vagy nem ítéli meg? Jelentőségük van a cselekedeteinknek az Isten ítéletében, vagy nincs? Egyáltalán mit ítél meg Isten akkor? Ha én kegyelemből tartatok meg, és nem a cselekedeteim alapján, akkor mit ítél az Isten? Mert azt tudjuk, hogy mindannyiunknak meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt. De akkor mi ítéltetik meg? Van-e egyáltalán valamilyen kapcsolat az üdvösségünk és a törvény szerinti cselekedeteink között a megítéltetés alkalmával? Na ezek olyan kérdések, amire valamilyen választ kell keresünk. Hiszen úgy kell készülnünk az Isten előtt való megállásra. Pál apostol a Rómabeliekhez írott levél 8. fejezetének első versében kezdi el ennek egy kicsit az elemzését. A 8. fejezet első

Ő teljesen az én helyembe állt, és most hadd mondjam így ki, Háló Sándor helyett, az én nevem alatt halt meg a Golgota keresztjén. És a te neved alatt halt meg a Golgota keresztjén. És ez a helycsere azt is jelenti, hogy én pedig az ő helyébe álltam, és ettől kezdve, amikor én őt elfogadom személyes megváltómnak, akkor én benne vagyok. Az ő neve alatt élem az életemet. Ezért a Biblia attól a pillanattól, amikor Jézust elfogadom személyes megváltómnak, az Isten fiának tekint bennünket. Mert Jézus az Isten fia, de mi helyet cseréltünk vele, és az ő személyisége alá kerültünk. Benne, Isten előtt mi az Isten fiai vagyunk. Ezért úgy mehetünk az ítéletre, mintha mi éltük volna azt az életet, amit Jézus élt az alatt a 30 év alatt. Ezért Jézussal helyet cserélve, hadd idézzem János apostol szavát, amit az első levelének 4. fejezetében ír, hogy nincsen félelem azért már bennünk. Bizodalmunk van az ítélet napjához. A szeretet kiűzi belőlünk a félelmet. Jézusban élve, Jézust elfogadva személyes megváltónknak, már bizodalommal megyünk az ítélő szék elé. Már nem félünk az Istennel való találkozástól. És itt megint hadd mondjam ki, nem azért, mert olyan tökéletes a mi életünk, nem azért, mert olyan tökéletes cselekedeteket tudunk felmutatni, hanem azért, mert Jézusban elrejtve mehetünk oda. És Jézus élete tökéletes élet. És ő benne semmilyen bűn nem találtatott. És ő ezt az életét tulajdonítja nekünk. Ellen White azt írja a Jézus élete című könyvében, Krisztussal úgy bántak, ahogyan mi megérdemelnénk, azért, hogy mi olyan bánásmódban részesüljünk, amilyet ő érdemelt volna. Elítélték őt a mi bűneinkért, amelyben semmi része sem volt, hogy mi felmentést kapjunk az ő igaz élete által, amelyben viszont nekünk nem volt semmi részünk. Elszenvedte helyettünk a mi halálunkat, hogy mi elnyerhessük az ő életét. Ezért nem azon kell aggódnunk, hogy Isten mit gondol rólunk, hanem azon, hogy mit gondol Krisztusról, a mi helyettesünkről. Így érthetjük meg, hogy miért is mondja János azt, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert nekünk csak arra kell gondolni, hogy Isten az ítéletben mit gondol Jézusról. Milyen volt az ő élete? És mivel róla tudjuk, hogy ő tökéletes életet élt, és ezt nekünk tulajdonítja, ezért ebbe az életbe elrejtve én bizodalommal megyek az ítéletre. És nincs félelem. Zakariás próféta könyvében találjuk leírva azt, hogy miként történik a megítéltetésünk az Isten ítélete alkalmával. Zakariás könyvéből hadd olvassam fel ezt a részt, Zakariás könyvének 3. fejezetéből az első 4 verset. Így hangzik az ige. Azután megmutatál nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondá az Úr sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán! Dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszögéjez? Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondá, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Ahogy olvastuk is ebből a bemutatásból, ebben az ítéletben ott van mindenek előtt az Úrnak angyala, aki nem más, mint Jézus Krisztus, a mi nagy főpapunk, és közben járunk, aki mindig kész védelmébe venni a bűnbánó és megtérni vágyó bűnösöket. Másrészt ugye ott van József,

0: Zsua és a barátai, és ha a fejezetet később olvassuk, akkor maga Zakariás próféta beszél így róla, hogy ezek jelképes férfiak, azaz Isten népének jelképeként állnak ebben a bemutatásban, a mindenkori Isten gyermekeit szimbolizálják, akiknek meg kell állni az Úr előtt, és természetesen ebben az ítéletben ott van az elmaradhatatlan társunk, Sátán, a vádoló, aki azért áll mellettünk, hogy vádoljon bennünket, őrködjön afelett, hogy még csak véletlenül sem maradjon rejtve semmilyen bűn, amit mi elkövettünk. Minden előr jöjjön az ítéletben. Vannak még ott ebben az ítéletben szolgáló lények, akik az Úr angyalának a parancsait hajtják végre. Dániel próféta erről úgy ír az ő könyvében, ezek nagyon sokan vannak. Ezerszer ezeren, meg tízezerszer tízezeren állának ott, hogy szolgáljanak az Istennek ebben az ítéletben. Nagyon érdekes, ahogy leírja Zakariás ezt az eseményt, amikor Sátán vádolja Józsuát és a mellette állókat, akkor Józsua nem tud szólni semmit. Egy hangot se hoz fel a mentségére. Miért? Nem tud. Mert igaza van. Mert azokat a bűnöket sorolja fel Sátán, amiket ő valóban elkövetett, amivel vétkezett az Isten törvénye ellen. Viszont az Isten kegyelme az, hogy ebben az ítéletben nem csak a vádoló áll mellettünk, hanem az Úr angyala is, a közben járó, a mi védőnk, azaz Jézus Krisztus. És védelmét nem úgy adja, hogy megpróbálja bebizonyítani védenceinek az ártatlanságát, hiszen ez lehetetlen. Sátán ugyanis nem rágalmazóként állott, hanem vádolóként. És hogy miért használom ezt a két megkülönböztetést, ugye a rágalmazás alatt sokszor valótlan dolgokra próbál hivatkozni az ember, a vádolás viszont a megtörtént eseményeket tárja fel. Ahogy a bűn megfertőzi és beszennyezi a jellemünket, úgy jelképezi Józsuának a ruhája a bűnnel szennyezett lelkünket. Ézsaiás próféta beszél erről a könyvének 64. fejezetében és ott az 5. versben, mindnyájan olyanok vagyunk Isten előtt, az ő színe előtt, mint a tisztátalanok, mint a megfertőztetett ruha minden mi igazságunk. Ezért minden olyan cselekedetet, amelyet a saját igazságunkként tudnánk felmutatni az Isten előtt, ahhoz az Isten szemébe valahol bűntapad. Nem tudunk felmutatni olyan érdemszerző cselekedeteket, amik méltókká tennének az ítéletben. Ezért a vádakkal szemben tehetetlen bűnös egyszer csak azt hallja az Úr angyalától, a közben járótól, vegyétek le róla a szennyes ruhát. Szinte azt is mondhatnánk, hogy a parancsok sorozatát hallja. És azzal kezdődik, hogy először is elhallgattatja a vádolót. Azt mondja neki, hogy dorgáljon meg téged az Úr. Miért? Ebbe egy kicsit benne van, ha a Szentírás egészét tanulmányozzuk, ebbe a rövid kijelentésben benne van az, hogy azért kell téged megdorgálni, hiszen azok a bűnök, amiket előhoztál, te voltál a szerzője. Tőled származik, te voltál a szülőatya, ez az ember csak áldozata annak, amit te átadtál neki, amire te csábítottad, amire rávetted. De az igazi okozója te vagy. Ezért a dorgálás te felét kell, hogy forduljon és az ítélet. Hasonlóképpen történik ez alkalommal is, minden ember megítélése alkalmával, mint amit Jézus a gyakorlatban bemutatott, amikor a bűnös nőt elé vezették. Azt a nőt, akit tetten kaptak. Amit olyan cselekedetet követett el, amit nem tudott letagadni, hiszen rajta kapták. És a törvény szerint meg kell kövezni halálra őt. De Jézus a vádolókat különös módon hallgattatja el, és fordítja meg az ítéletnek a menetét. Nem azt mondja, hogy ez az asszony nem bűnös, hanem elkezd a porba írni. És ami történik, abból arra lehet következtetni, hogy Jézus nem mást írhatott oda a porba, mint ezeknek az embereknek a bűnét, akik ezt az asszonyt körbefogták, akik halálra akarták kövezni. És ebből lehet következtetni, hogy Jézus mit írt a porba, mert az eredmény az volt, hogy ezek az emberek egymás után otthagyták a tett színhelyét, és elsonfordáltak onnan, végül már csak az asszony maradt egyedül. Miért mentek el? Mert meglátták Jézus írása közben azt a bűnt, amivel ezt az asszonyt ők is belevitték ebbe a bűnbe. Amivel hozzájárultak ahhoz, hogy ez az asszony ide jusson. Csak erről szerettek volna megfeledkezni. Szerették volna ezt elhallgatni. Jézus azonban így hallgattatta el a vádolóit. Nem azt mondta, hogy ez az asszony nem bűnös, hanem azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki közöttetek nem bűnös. Aki nem bűnös abban, amivel most vádoljátok ezt az asszonyt. És Jézus ott a végső ítéletben ugyanígy hallgattatja el Sátánt. Aztán jön a másik parancs, amikor azt mondja az Úr angyala, vegyétek le a szennyes ruhákat. És ezzel a parancsával Jézus elvégzi a bűnösön azt, amit a bűnös a saját erejéből nem tud elvégezni. Nem tud megszabadulni a szennyes ruháitól. Nem tud elszakadni azoktól, amiket a múltban elkövetett. Nem tudja meg nem történtté tenni. Emlékeztek arra, amikor a hitáltali megigazulást definiáltuk. Hogy mi is a hitáltali megigazulás. Három pontba összegeztük, és azt mondtuk, hogy először is Isten műve, amit az ember nem maga tesz. Az Isten teszi érte. A másik, hogy porba hullatja az ember dicsőségét. Amíg ugyanis egy ember olyan kihúzott mellel tud megállni az Isten előtt, és a mellét veri, vagy a vállát veregeti, és hivalkodik azzal, hogy én törvény tekintetében fedhetetlen vagyok, mint ahogy Pál is mondta, meg a gazdag ifjú is, hogy hát én ezt megtartottam már ifjúságomtól fogva, hát akkor mi fogyatkozás van még bennem? Ha így áll valaki az Isten ítélő széke előtt, na azzal az Isten nem tud még mit kezdeni. De ha úgy áll ott, mint a vámszedő, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, amikor az ember már érzi, hogy attól, ami terheli a lelkét és a vállát, magától megszabadulni nem képes, csak az Isten tudja őt megszabadítani, na itt történik meg, hogy az énem, az én dicsőségem, az porba hullott az Isten előtt. És amikor ez megtörtént, ez a második lépés, akkor a harmadik lépésként Isten elvégzi azt az emberen és az emberért, amire a saját erejéből nem képes. És ez történik itt Zakariás leírásában. Vegyétek le róla a szennyes ruhát. Nem azt mondja ennek az embernek, Józsuának, hogy vesd le a szennyes ruhát, amiben vagy, hanem a mellette álló szolgatársaknak mondja, vegyétek le. Ő ugyanis nem képes ezt megtenni. Nem képes a múltját elhagyni. Erre képtelen az ember. Nem tudja meg nem történtté tenni. A harmadik parancsa pedig arra vonatkozik, hogy a szennyes ruháitól megtisztított bűnös egy másik ruhába legyen felöltöztetve, egy ünnepi ruhába. És szinte önkéntelenül következik a gondolat, hogyha a szennyes ruha az én bűnös megfertőzött életemet jelképezi, hiszen azt mondja az Úr, hogy lásd, levettem rólad a te álnokságodat, akkor ebből következik, hogy az ünnepi ruha, az a másik ruha, amiben fel lett öltöztetve, az nem lehet más, mint egy Istentől kapott bűntelen élet. És erről a ruháról beszél János apostol a Jelenések könyvének 19. fejezet 8. versében. Jelenések könyve 19. fejezetében, a 8. versben így találjuk írva, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedete. Első olvasatra még úgy átszoktunk siklani a lényegen, azonban én szeretném egy kicsit kiélezni azt, amit itt János megfogalmaz. Azt mondja, hogy a fehér gyolcs, amiben fel kell öltözni, az a szentek igazságos cselekedete. És valahogy ösztönösen az ember arra hajlik, hogy tehát akkor ezek az emberek már olyan cselekedeteket tudnak felmutatni, ami az Isten ítéletében már fehérnek látszik, azaz tisztának látszik, igaznak látszik. De van egy szó, vagy kettő szó. Adatot nekik. Nem ők követték el ezeket a cselekedeteket. Adatot nekik, hogy ebbe felöltözzenek. Ezek nem az ő cselekedeteik voltak eredetileg. De Isten úgy adja nekik, úgy tulajdonítja nekik, mintha ők követték volna el. És ez a hitáltali megigazulás lényege. Jézus Krisztussal, a megváltóval úgy helyet cserélni, hogy ő úgy hal meg a Golgotán én helyettem, mintha ő követte volna el azokat a bűnöket, amiket én követtem el. Én pedig úgy öltözhetek bele az ő büntelen életébe, mintha én éltem volna azt az igaz életet, amit ő élt. Erről beszél János. Adatot nekik. Nem az övéké volt. De Isten úgy adta nekik, mintha az övéké lenne. Mintha ők élték volna meg ezeket a cselekedeteket. Jézus minden bűnbánó bűnöst szeretne felöltöztetni az ő igazságának fehér ruhájába. Azért, hogy Sátán ne vádolhassa többé őket a múlt bűneiért. Hogy bizakodva, reménnyel gondolhassanak arra a pillanatra, amikor meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. De akkor, amikor meg kell állni, mit is vizsgál Isten, és mit ítél meg? Ez még a másik kérdés. Ahogy már az előző bevezetőben is említettem, nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk az szerint, amint a testben cselekedtünk. Jakab apostol pedig az alapigében úgy beszélt, hogy úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Azonban szeretném megemlíteni, hogy már az eddigiekből is valamilyen szinten kitűnt az, hogy Isten nem a bűnös cselekedeteinket fogja elővenni és vizsgálat tárgyává tenni teljesen az ítéletben. Hiszen Józsua példája is arról beszél, hogy nem Isten foglalkozott Józsua bűnével, szennyes ruhájával, múltjával, hanem ki? Sátán. Nem az Isten, nem Jézus, nem az Úr angyala. Sátán. Isten azzal kezdte a dolgot, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat. Vegyétek le róla mindazt, amiben Sátán bele tud kötni. Ugyanis ő egy tűzből kikapott üszög. Az utolsó pillanatban a bűnből kiemelt ember. Mielőtt megsemmisítette volna őt a tűz, Isten kiragadta őt, és megszabadította. Vagyis vegyétek le a szennyes ruhát, mindentől szabadítsátok meg, ami Sátán számára hivatkozási alapot képez a vádoláshoz. Vegyétek le róla ezt. A következő lépésben viszont olyan helyzetet teremt Józsua számára az Úr angyala, amivel Sátán már nem tud mit kezdeni, és ettől teljesen tehetetlenné válik. Nagyon fontos figyelni arra a részlete, Jézus ekkor nem Istennel szemben áll az ember oldalára. Nem az atyával szemben véd bennünket, hanem Sátánnal szemben véd bennünket. Sátán a vádoló. Ő az, aki a bűneinket próbálná a szemünkre vetni, és méltatlannak feltüntetni bennünket az örök életre. A Szentírás arról beszél, hogy az Atya úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Én másik helyen meg úgy olvassuk az igében, Jézusban az Isten megbékéltette magával az egész világot. Nem csak ő nem haragszik, hanem még a világot is meg akarja békéltetni. És tulajdonképpen, amit az Úr angyala létrehoz körülményt ebben az ítéletben a bűnös számára, na ez az, amire Pál apostol is hivatkozik, amikor azt mondja, Uram, találtassam te benned, mint akinek nincsen saját igazságom. Miért? Mert minden igazságom szennyes ruha, és abban én nem tudok megállni az ítéletben. Én találtassam úgy a te ítéletedben, mint akinek nincsen igazságom a törvényből. De van igazságom, Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Ez az egyetlen dolog, amivel megállhatunk az Isten ítéletében. Ez az ítélet, testvéreim, egy nagyon speciális és rendhagyó módon, rendhagyó szempontok alapján lefolytatott eljárás. Az ítélkezés alapját ugyanis az élet könyve képezi. Azok ítéltetnek meg, akiknek a neve az élet könyvébe be van írva. Mit jelent az, hogy valakinek a neve az élet könyvébe be van írva? A jelenések könyve azt mondja, hogy az élet könyve az a bárányé. És oda csak egy olyan embernek a neve kerül be, aki Istennek ama bárányát, azaz Jézus Krisztust elfogadta személyes megváltójának. Ebből következik, hogy ha valaki Jézus Istennek bárányát elfogadta személyes megváltónak, és a neve már az élet könyvébe benne van, akkor ez az ember Krisztusban van. Mert Krisztussal helyet cserélt. Ez az, amire Pál úgy hivatkozik a római levélben, hogy nincsen azért immár semmi kárhoztatása annak, aki Krisztus Jézusban van. Az az ember, aki azzal a döntésével, hogy Jézust elfogadta személyes megváltónak, ezzel a Krisztusban való állapotba lépett át. Átment a halálból az életbe. Mert akié a fiú, azé az élet. Ezért is szerepel a neve az élet könyvében. A Krisztusban maradásnak azonban két nagyon fontos feltétele van. Mert nem elég Krisztusba átkerülni, hanem meg is kell maradni. Ezért a Szentírás szinte tele van ezzel a kifejezéssel, amit Jézus fogalmaz meg először, a szöllő tőkéről szóló példázatában, hogy maradjatok én bennem. És attól kezdve szinte refrénszerűen található az apostolok üzenetében a Krisztusban maradásnak a gondolata. Ahogy említettem is, a Krisztusban maradásnak két nagyon lényeges feltétele van, ami fontos tényezőnek számít ebben az ítéletben. Az egyik az ítéletre kerülő bűnös, az milyen módon követte el a bűnt, hogyan viszonyult hozzá, amikor elkövette. A Biblia definíciója ugyanis a bűnről az, a bűn pedig a törvénytelenség. Nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, mit ért a Biblia ezen, hogy törvénytelen. Nem azt jelenti, hogy vétkezik a törvény ellen, hanem nem ismeri el. Pontosan, ez a kulcsa ennek a gondolatnak. Nincs fölötte, nem ismeri el azt a tényt, hogy ő felette ez a törvény van. Törvény nélkül akar élni. Természetesen ez a törvénytelen állapot, törvény nélküli állapot, ez különböző dimenziókban lehet jelen egy embernek az életében, viszont Isten a mi szempontunkat úgy veszi sokszor figyelembe, hogy én csak erőtelenségből követtem el a bűnt, vagy szembefordultam vele. Sátán törvénytelenül akart élni, törvény nélkül. Ő azt mondta, hogy nincs szükség az Isten törvényére. És nagyon sokszor embereket erre próbál rávenni, hogy Isten törvénye nélkül akarják élni az életüket. A másik nagyon fontos dolog, hogy a Krisztusban maradó bűnös az Isten akaratával ellentétes cselekedeteit mindig bűnbánattal vitte oda Isten elé. Tehát ez a két szempont. Amikor én a bűnt elkövetem, akkor erőtelenségből teszem ezt, de le akarom győzni, meg akarok szabadulni, vagy törvény nélkül akarok élni, és ezért követem el a bűnt, ez az egyik szempont. A másik szempont pedig, hogy amikor elkövettem, akkor kész vagyok-e bűnbánattal az Isten elé jönni. Ez a Krisztusban maradásnak két nagyon fontos pillére. Az ítélkezés tehát elsősorban azt vizsgálja velünk kapcsolatban, hogy megmaradtunk-e Krisztusban. Ebben a kiváltságos állapotban, vagy nem. Ha igen, akkor Jézus parancsára minden bűnt és álnokságot eltörölnek. Ugye Józsua esetében azt mondja az Úr, vegyétek le róla a szennyes ruhát. Mindent, ami a korábbi életemet terhelte, azért, hogy az ítéletben kizárólag az ünnepi ruhába, Krisztus igazságába öltözötten állhassak és jelenhessek meg. Ez a körülmény, testvéreim, azt jelenti, és talán ez a mai témának a csúcspontja, hogy a bűnös neve alatt ténylegesen nem az én cselekedeteimet fogja megítélni az Isten, hanem azt, hogy helyettem Jézus milyen életet élt, és milyenek az ő cselekedetei. Igaz ugyan, hogy minden embernek meg kell jelenni Krisztus ítélő szék előtt, az Isten ítélő szék előtt. Mindenkinek a cselekedeteit megvizsgálják. Akár titkos, akár nem. Akár jó az, akár nem. De ha én Jézus Krisztust elfogadtam személyes megváltómnak, akkor ez egy olyan helyzetet terem számomra, hogy már nem az én cselekedeteimben fogok odaállni az Isten ítélő székébe. Az én cselekedeteimért Jézus Krisztus meghalt. Mi helyet cseréltünk. Ő vele úgy bántak, ahogy velem kellett volna, hogy bánjanak. Azért, hogy velem is úgy bánjanak, ahogy ő vele kellett volna bánni. Így tulajdonítja nekem az ő büntelen életét. Meg lesz vizsgálva az én cselekedetem, de most már az a cselekedetem, amit nekem tulajdonított Isten, amiben én felöltözhettem, ami engem most már jellemez, amiben megállhatok az Isten ítélő szék előtt. Jézus a királyi mennyegzőről szóló példázatában mondja el még ennek a lényegét, amikor mennyegzőre megjelennek a vendégek, és mielőtt a mennyegzői helyre beléphetnének, mindenki egy mennyegzői ruhát, egy ünnepi ruhát kap, amit fel kell venni, és csak úgy léphet be a mennyegzőre. És mielőtt a belépés megtörténne, a király kijön, hogy megtekintse a vendégeket. És van egy ember, akinek nincs mennyegzői ruhája. Ő a saját ruhájába állott. És azt mondja az Úr, te hogy kerültél ide? És miért nincs rajtad mennyegzői ruha? És mit mond ez az ember? Ő se tud mondani semmit. Ahogy Józsua nem tud mondani semmit a vádoló előtt, ugyanúgy a bűnösök sem tudnak az Isten ítéletével szembe mondani semmit a mentségükre. Nincs mentség rá. Ugyanis fel van kínálva mindenki számára Krisztus igazsága, Krisztus bűntelen élete. És ezt én vagy elfogadom a felkínált kegyelmet, vagy nem fogadom el. Vagy felöltözök benne, engedem, hogy Isten felöltöztessen, és levegye rólam az én álnokságomat, a régi ruhámat, a bűnös életemet, és felöltözzem Krisztus igazságába az ő bűntelen életében. Így állhatok én meg az Isten ítéletében. És amikor ebben a ruhába, Krisztus bűntelen életébe jelenek meg az ítéletben, na erre mondja János, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Semmi félelem nincs az ítélet napjától, mert nem a saját igazságomban állok ott, nem a saját cselekedeteimben, hanem Jézus Krisztus bűntelen életében. Találtassam ő benne mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. De van igazságom Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. A jó Isten segítsen arra, testvéreim, bennünket, hogy amikor a mi nevünkre kerül a sor, amikor nekünk kell megállni Isten ítéletében, akkor mi is így állhassunk meg. És már most ezzel a reménységgel élhessük az életünket, hogy bizodalmunk van ehhez az ítélethez, és nincs bennünk félelem. És ez csak azon múlik, hogy én valóban elfogadtam-e személyes megváltomnak Jézus Krisztust. Segítsen az Úr, hogy ez mindannyiunk életében így legyen.
1: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

táncéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!

Zsoltárok könyve 68. fejezet 21. vers. A mi Istenünk szabadító Isten, az Úr, a mi Urunk, kihoz a halálból is.

A Marylandi Egyetem orvosi karán végzett randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat megállapította, hogy egy 5 perces közelségi közbenjáró ima, amelyet egy képzett önkéntes végez személyesen, szignifikánsan csökkentette az alapellátásban megjelenő betegek fájdalmát és szorongását egy zenei kontrollcsoporthoz képest. Kedves hallgatóink, részleteket a vizsgálatról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében fogunk közölni, az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első felében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó, a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fog bemutatni egy újabb részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Hogyha bőségesen reggelizünk, egy bőségesen elfogyasztott reggeli, az kellő üzemanyaggal lát el bennünket, beáll a vércukorszintünk optimálisra, beáll a vérnyomásunk optimálisra, tele leszünk energiával, tudunk dolgozni. Hú, ma reggel főtt müzlit reggeliztem, mákot összekeverve kukorica tejporral, kokusztejporral, avval volt gazdagon meghintve, és akkor egy banánt, egy körtét, meg egy mandarint föltömixoltam, piros szőlőlébőkül készült mustal, és ezzel öntöttem nyakon a főtt műzlimet, amit egy 15 percig főztem előtte. Ez volt a reggelim. Úgy jól laktam tőle, alig akartam ebédelni. Tehát, hogyha jó alapos, bőséges reggeli van, és egy megfelelő adag, akkor úgy érezzük, hogy mehet a nap, és semmi gondom nem lesz, és nyugodtan tudok gondolkozni. Sokszor megfigyeltem, hogy tárgyalásokon vagyok, vagy megbeszéléseken, vagy rendelek, és már mindenki kokorozik mellettem, én nem még bírom. Valamikor kettőkor nekiállok tartani tanácsadást, és akkor fél hatkor úgy nagy nehezen abba hagyatják velem, hogy hagyjam már abba, mert ők sorbálnak az emberek, és hatkor kezdem az előadást utána, és mondják, hogy te hogy bírod? Hát mondom, úgy, hogy fölkészültem erre a napra, alaposan beebédeltem, és nem vacsoráztam, ez a titka. És még 6-8-ig tartottam egy előadást, aztán beültem a kocsiba Szerbiába, és még hazajöttem Magyarországra, még utaztam 3 órát. És te még hazamész most, mondom, éjféle szeretnék otthon lenni. Tehát van energia akkor, hogy odafigyelünk a táplálkozásunkra, meg azt, hogy mikor, mit, milyen mennyiségben. Nagyon sokszor az embereknek a szokás az diktálja, hogy az egyik fogást hozzák a másik után. Ez nagyon veszélyes, mert ha valaki jól lakik az első fogással, és nem tudja, hogy mi van még utána, akkor jól laktam az elsővel, és mi jön, kihozzák a másik fogást, mi fog történni? Hát abból is eszek, nem? Hát muszáj megkóstolni. Tehát, és nem gondol arra, amikor jól lakott, hogy nem tesz neki jót az, hogy többet teszik a keleténél. Amikor kihozzák az utolsó fogást, az általában a desszert, abból még muszáj enni, nem? És akkor mi történik? Tele van a gyomrunk, elalszok, mindjárt olyan fáradt vagyok, puffad a gyomor, jön a bilagit, nem? Jön a gyógyszer. Tehát oda kéne figyelnünk arra, tehát az lenne a legjobb, hogyha ilyen nagy összejövetel van, akkor a háziasszony, amit kíván adni ételt aznap estére, nem tegyen ki egy asztalra. És azt mondja, hogy ez lesz a mély menü. És akkor az elején döntetek, hogy én miből fogok enni. Nem hoznak újabb és újabb ételfeleségeket, mint egy jó esküvőn, amikor egész eszik az ember, nem? Hanem tegyük egybe ki az asztalra azt, ami van, és mindenki döntse, hogy abban mit fog enni. Akkor kevesebbet fogok enni, ha tudom, hogy miben van, csak azt teszem, ami nekem legjobban tetszik. Tehát jó tanácsom az ebben a kérdésben, hogy ne tartogassuk a csemegéket a végén, hanem tegyük ki, hogy lássák, hogy miből kell választani, és az ember jobban lehet dönteni, mit szeretne fogyasztalni, mint azt mondom, hogy na, akkor majd még hozok egy-két dolgot. Jön a karácsony, tessék készülni, figyelni erre a dologra, és ha jön a család a karácsonyi vacsorára, vagy az újévi vacsorára, akkor na, úgy tegyük oda azt, hogy lássák, hogy mi a kínálat. Akkor nem készítettük őket arra, hogy többet tegyenek a keleténél. De nagyon fontos az, hogy egy étkezésnél is legyen túl nagy választék. Hát a túl nagy választék az arra késztet bennünket, hogy többet tegyünk a keleténél. Minél több a választék, annál többet fogok enni. Gondoljuk azt, hogy vannak most már olyan éttermek, ahol azt mondják, ha befizetsz 3000 forintot, annyit teszel, amit bírsz. Hú, és mindenki le akar enni mindent, nem? Nem annyit esznek, ami kéne, hanem addig esznek, amíg bírják. És úgy mennek haza, hogy túlterhelt a gyomruk ettől, rengeteg evéstől. Tehát ez nem csak az étteremben nem jó, hanem otthon se jó az, hogyha mi túlesszük magunkat. Minél kevesebbet eszek, annál jobban bírok, én ezt már megtapasztaltam a saját életemben. Fontos lenne, hogy szüntessük meg a kapkodó, rohanó étkezést, nem érdemes kapkod venni. Ha nem tudok nyugodtan enni, akkor inkább ne egyek. És
És majd akkor, amikor már nyugalom van, akkor egyek inkább egy órával később, vagy két órával később, mert sokkal jobb az a gyomor számára. Ideges, kapkodó gyomor, az nem fog jól működni. Tehát ez nagyon fontos. Ellen White-on idéznek újabb gondolatot. Azt mondja, étkezések idején vesd el magadtól a gondot, és kerülj minden aggodalmaskodó gondolatot, ne siess, egyél lassan, jókedvűen, szívedet töltse be hála Isten iránt valamennyi áldásáért. Kerülj minden aggodalmaskodó gondolatot, dolgot, ne siess, ne rohanj, egyél nyugodtan, a gyomor is jobban tud dolgozni. Amikor valaki összeveszik, akkor azt javaslom, ne egyen. Ha konfliktus helyzet van, akkor inkább ne együnk. Persze a magyar azt mondja, vagy nem eszek, vagy rengeteget eszek, jó? Mert sokan így próbálják megoldani a konfliktus helyzetéket, de ez egyik véglet se jó. Tehát együnk akkor, amikor már megnyugodtunk, amikor nyugalom van a agyunkban, a szívünkben, amikor már nem a problémák miatt eszünk, mert ha idegesen eszünk, akkor többet fogunk enni a keletére megint, és rosszabb lesz a gyomornak az emésztése, tehát erre is figyeljünk oda. Fontos az, hogy egy külön étkezés során ne együnk nyersen gyümölcsöt vagy zöldségfélét. Ez azért nagyon fontos, mert más enzim kell a lebontásához. Tehát, ha össze-vissza eszek, akkor a szegény gyomor nem tudja, hogy mit tegyen. Egyik parancs azt mondja, hogy termelj ilyen enzimet, másik azt mondja, hogy olyan enzimet. A kettő együtt kioltatja egymást, és késlelteti az emésztésnek a fázisát. És akkor minél tovább ott pang a gyomorban az étel, annál rosszabb a mi számunkra. Mi azt szeretnénk, hogy a gyomor a megfélében dolgozzon. Az a gyomor, ha tudja, hogy én szokások szerint élek, és tudja azt, hogy én reggel elindulok a fiammal, és akkor 7-től 10-kor fogunk enni, akkor már előtte 20 perccel elindul az enzimtermelődés, ami kell ahhoz az ételhez, amit el fog fogyasztani. Tudja, mit fog enni? Aztán csalódik, ha nem azt teszem be természetesen. Ő tudja, hogy mikor fog jönni a reggeli, és mit kell nekem fogyasztanom.

0: Az extra szűz olívaolaj az egyik leghasznosabb élelmiszer lehet 55 éves kor felett, legalábbis erre hívja fel a figyelmet egy friss tanulmány. A kutatás szerint a mediterrán étrend egyik legismertebb alapanyaga fontos szerepet játszhat az egészséges öregedésben, és több időskorral összefüggő betegség megelőzésében is segíthet. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e tanulmány mellett egyéb érdekes hírt, hasznos tudnivalót fogunk megosztani önökkel.
1: A rendszeres testmozgás régóta összefügg a hosszabb, egészségesebb élettel. De melyik mozgásforma a leghatékonyabb, és hány percet érdemes rászánni hetente? Egy új, a British Journal of Sports Medicine folyóiratban közzétett tanulmány szerint a magas intenzitású aerob edzés és a heti 60-119 perces erőedzés kombinációja csökkentheti legjobban az összesokból bekövetkező halálozás kockázatát. A kutatók azt is megállapították, hogy a heti 90-120 perces ellenállásedzés összefügg a szív- és érrendszeli, illetve neurológiai betegségek miatti halálozás kockázatának csökkentésével. A vizsgálathoz a kutatók közel 30 évnyi adatot elemeztek, közel 147 ezer, átlagosan 54 éves résztvevőtől, három nagy korábbi tanulmányból, a Harvard egészségügyi szakemberek utánkövetéses vizsgálatából, 1992-2022, a nővérek egészségtanulmányából, 2002-2021, valamint annak második részéből, 2003-2021. A résztvevőket két évente kérdezték az aerob és erőedzési szokásaikról.
0: A kutatók megállapították, hogy a heti 90-120 perces erőedzés 13%-kal alacsonyabb összhalálozási kockázattal járt együtt, és 120 perc felett már nem volt mérhető további javulás. Ugyanez a heti mennyiség 19%-kal alacsonyabb szív- és érrendszeri halálozási és 27%-kal alacsonyabb neurológiai halálozási kockázatot mutatott. Edward Giovannucci, a Harvard TH Chan közegészségügyi iskolájának professzora és a tanulmány vezető szerzője szerint az aerob edzés jótékony hatásai a hosszú élettartamra már jól dokumentáltak. Az azonban kevésbé volt tisztázott, hogyan függ össze az erőedzés a hosszú távú halálozási kockázattal, különösen különböző időtartamoknál és az aerob edzéssel kombinálva. A legalacsonyabb halálozási kockázatot azoknál a résztvevőknél találták, akik magas intenzitású aerob edzést és heti 60-119 perces erőedzést is végeztek. Swapnil Patel, a Hexensack Meridian Jersey Shore University Medical Center orvosa, aki nem vett részt a kutatásban, elmondta, a vizsgálat megerősíti azt a régóta hangoztatott megelőző orvostani üzenetet, hogy a testmozgást nem szabad vagy ezt, vagy azt alapon megközelíteni. Különböző mozgásformák különböző biológiai utakon hatnak a szervezetre, az aerob edzés javítja a szív- és érrendszeri állapotot, a vérnyomást, az inzulin érzékenységet és az anyagcserét, míg az erőedzés megőrzi az izomtömeget, javítja az erőt, fokozza a glükóz anyagcserét és csökkenti a törékenységet.
1: Friss kutatások szerint a Föld forgástengelye apró, de mérhető mértékben elmozdulhatott az elmúlt évtizedek.

0: években, és ennek egyik lehetséges oka az emberi tevékenység, különösen a talajvíz nagy mennyiségű kitermelése. A szakértők úgy vélik, hogy amikor a felszín alatti vízkészleteket kiszivattyúzzák, majd azok végül az óceánokba kerülnek, az átrendezi a bolygó tömegeloszlását, ami hatással lehet a Föld forgására is. A számítások alapján 1993 és 2010 között több ezer gigatonna víz kerülhetett át a föld alatti készletekből a tengerekbe, ami a forgási pólus elmozdulásához is hozzájárulhatott, nagyjából néhány 10 centiméteres nagyságrendben. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a jelenség összetett, és több tényező, például a jégtakarók olvadása és a természetes földtani folyamatok együtt alakítják a föld mozgását. Bár a változás mérhető, jelenleg nem jelent közvetlen veszélyt, inkább a bolygó érzékeny egyensúlyát mutatja.
1: Az extra szűz olívaolaj az egyik leghasznosabb élelmiszer lehet 55 éves kor felett, legalábbis erre hívja fel a figyelmet egy friss tanulmány. A kutatás szerint a mediterrán étrend egyik legismertebb alapanyaga fontos szerepet játszhat az egészséges öregedésben, és több időskorral összefüggő betegség megelőzésében is segíthet. A szakértők szerint az extra szűz olívaolaj azért különösen értékes, mert nagy mennyiségben tartalmaz egyszeresen telítetlen zsírsavakat, valamint bioaktív vegyületeket, köztük polifenolokat. Ezek az összetevők hozzájárulhatnak az oxidatív stressz és a krónikus gyulladás mérsékléséhez, vagyis olyan folyamatokra hathatnak, amelyek az öregedéssel és számos betegség kialakulásával is összefüggésbe hozhatók. Az extra szűz olívaolaj egyik legismertebb előnye a szív- és érrendszer támogatása. Több kutatás is arra jutott, hogy rendszeres fogyasztása segíthet csökkenteni az LDL koleszterint, vagyis a rossz koleszterin szintjét, miközben növelheti a HDL koleszterin, azaz a jó koleszterin arányát. A tanulmány szerint az extra szűz olívaolaj ebben a folyamatban is kedvező szerepet játszhat, különösen akkor, ha kiegyensúlyozott, mediterrán jellegű étrend részeként fogyasztják. A kutatás szerint az extra szűz olívaolaj hatása nem csak a szívre korlátozódik. A benne található vegyületek hozzájárulhatnak az agyvédelméhez is, és segíthetnek mérsékelni azokat a folyamatokat, amelyek a kognitív hanyatlással hozhatók összefüggésbe.
2: Az olívaolaj kedvező hatásai szerepet játszhatnak a béta-amiloid plakkok eltávolításában is. Ezek az agyban felhalmozódó lerakódások kapcsolatba hozhatók az Alzheimer-kór kialakulásával. Emellett a rendszeres fogyasztás csökkentheti az agyi gyulladást, és segíthet megőrizni az olyan kognitív funkciókat, mint a memória és a figyelem. Az extra szűz olívaolaj a csontok egészsége szempontjából is érdekes lehet. Bár kalciumot nem tartalmaz, fenolos vegyületei a kutatók szerint támogathatják a csontképződést, különösen a menopauza utáni nőknél. Ez azért lehet lényeges, mert az idősebb korosztály egyik gyakori egészségügyi kockázata a csontritkulás és az abból következő törések. A tanulmány szerint az olívaolaj rendszeres fogyasztása ezen a téren is kedvező hatással járhat, ha az egészséges étrend részeként épül be a mindennapokba. A madridi Complutense Egyetem tanulmánya az olívaolaj fogyasztását az alacsonyabb halálozási kockázattal is összefüggésbe hozza. A kutatók megfigyelése szerint napi 10 g extra szűz olívaolaj több mint 7%-kal alacsonyabb korai halálozási kockázattal járt együtt. A szakértők ezért úgy vélik, az extra szűz olívaolaj beépítése a mindennapi étrendbe az egyik legegyszerűbb lépés lehet az egészségesebb öregedés felé. Önmagában természetesen nem csodaszer, de a mediterrán étrend részeként sokat tehet azért, hogy a szervezet tovább őrizze erejét és a mindennapi élet minőségét.
1: A Marylandi Egyetem orvosi karán végzett randomizált, kontrollált klinikai vizsgálat megállapította, hogy egy 5 perces közelségi közbenjáró ima, amelyet egy képzett önkéntes végez személyesen, szignifikánsan csökkentette az alapellátásban megjelenő betegek fájdalmát és szorongását egy zenei kontrollcsoporthoz képest. A tanulmány az Annals of Family Medicine 2026 május június-júniusi számában jelent meg, és arra utal, hogy a közelségi közbenjáró ima praktikus, nem gyógyszeres kiegészítője lehet a hagyományos orvosi ellátásnak, különösen az egészségügyi szempontból alul kiszolgált népességek körében. A kutatók 180 felnőtt beteget vontak be egy családorvosi váróteremből, akik mérsékelt vagy súlyos fájdalomról és vagy szorongásról számoltak be. A résztvevőket véletlenszerűen két csoportba osztották, az egyik csoport tagjai az orvosi vizsgálatuk után 5 perces keresztény közbenjáró imát kaptak egy képzett önkéntestől, a másik csoport tagjai 5 percig lágy zenét hallgattak. Mindkét csoport állapota javult. Azonban az imában részesülők nagyobb enyhülést tapasztaltak mind a fájdalom, mind a szorongás tekintetében, mint a zenét hallgatók. Az imában részesülők fájdalomcsökkenést jeleztek közvetlenül az ülés után és 2 héttel később is. A szorongás esetében a javulás közvetlenül 2 héttel, sőt 6 héttel később is kimutatható volt. A fekete bőrű résztvevők mind a fájdalom, mind a szorongás terén nagyobb javulásról számoltak be, mint a többi résztvevő. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk, és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk. A holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békéjével köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Lelki Pihenő című adásban, a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A nevem Babos Renáta, és velem együtt tanulmányozhatják közösen Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét. A legutóbbi adásban a bűn eredetét írta körül nekünk a 29. fejezet, és ezúttal folytatjuk ennek a fejezetnek a tartalmát, tanulmányozva ezt. Tartsanak velünk!

A Krisztus és Sátán közötti küzdelemben, a megváltó földi szolgálata során a nagy csaló jelleme lelepleződött. Semmi sem téphette volna ki erősebben a mennyei angyalok és az egész hűséges világegyetem lakóinak szívéből a Sátán iránti szeretetet, mint az, hogy Sátán kegyetlen harcot indított a világ megváltója ellen. Kihívóan követelte, hogy Krisztus hódoljon meg előtte. Elbizakodott vakmerőségében, felvitte Krisztust a hegycsúcsra és a templom tetejére. Gonosz szándékát elárulta, amikor arra bíztatta, hogy ugorjon le a szédítő magasból. Sátán elszánt rossz indulattal helyről helyre üldözte a megváltót. Azt sugallta a papoknak és a népnek, hogy utasítsák el szeretetét, és azt kiáltsák, feszítsd meg, feszítsd meg! Mindez megdöbbentette, és felháborította a világegyetem lakóit. Sátán késztette arra a világot, hogy tagadja meg Krisztust. A gonoszság fejedelme, felhasználva minden képességét és ravasságát Jézus elpusztítására, mert látta, hogy a megváltó irgalma és szeretete, könyörülete és szánakozó kedvessége bemutatja a világnak Isten jellemét. Sátán vitatta Isten fiának minden igényét, és emberek segítségével, szenvedéssel és fájdalommal nehezítette a megváltó életét. Az albölcselet és hazugság, amelyel Sátán gátolni akarta Jézus munkáját, az engedetlenség fiainak gyűlölete, a kegyetlen vádak, a példátlan jóságú élet ellen mind mélyen gyökerező bosszúszomiból fakadtak. Az irigység és a rossz indulat visszafojtott tüze, a gyűlölet és a bosszúvágy előtört a Golgotán Isten fia ellen, és az egész menny néma fájdalommal nézte a jelenetet. Krisztus, miután meghozta nagy áldozatát, felemelkedett a mennybe. De addig nem fogadta el az angyalok imádatát, míg el nem mondta kérését. Akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Kimondhatatlan szeretettel és súllyal hangzott a válasz az Atya trónjáról. Imádják őt az Istennek minden angyalai. Egyetlen folt sem volt Jézusban. Megalázkodása véget ért. Áldozatát befejezte, és olyan nevet kapott, amely minden név felett áll. Sátán bűnére nem volt mentség. A hazug és gyilkos őscsaló megmutatta valódi jellemét. Nyilvánvaló volt, hogy ugyanazt a lelkületet tanúsította volna, ha irányíthatta volna a menny lakóit, mint amivel hatalmában tartotta az embereket. Azt állította, hogy Isten törvényének áthágása szabadságot és dicsőséget teremt. De bebizonyosodott, hogy a következmény rabszolgaság és gyalázat. Lelepleződtek Sátán hazug vádjai, amelyeket Isten jelleme és kormányzása ellen felhozott. Azzal vádolta Istent, hogy csupán a maga dicsőségét keresi, amikor teremtményeitől hódolatot és engedelmességet kíván. Kijelentette, hogy míg a teremtő mindenki mástól önmegtagadást követel, ő maga nem gyakorol önmegtagadást és nem hoz áldozatot. De nyilvánvaló lett, hogy az elbukott és bűnös ember megváltásáért a világegyetem uralkodója meghozta a legnagyobb áldozatot, amire a szeretet csak képes. Mert Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot. Az is bebizonyosodott, hogy míg Lucifer dicsőség és elsőbség utáni vágyával kinyitotta az ajtót a bűn előtt, Krisztus, hogy a bűnt megsemmisítse, megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig. Világossá vált, hogy Isten mennyire iszonyodik a lázadás indítékaitól. Az egész menny láthatta Isten igazságos voltát,
mind Sátán elítésében, mind pedig az ember megváltásában. Lucifer kijelentette, ha Isten törvénye változhatatlan, ha a büntetést nem lehet elengedni, akkor minden törvényszegőt örökre ki kell rekeszteni a Teremtő kegyelméből. Azt állította, hogy a bűnös emberiség nem válható meg, ezért az ő jogos zsákmánya. De Krisztus halála olyan érv volt az ember érdekében, amit nem lehetett megdönteni. A törvény büntetése Krisztust érte, ki Istennel egyenlő, az ember pedig magáénak tudhatja Krisztus igazi életét, és töredelmes, alázatos élettel győzhet Sátán hatalmán, miként Isten fia győzött. Isten igaz, és megigazítja azokat, akik hisznek Jézusban. Krisztus azonban nem csak azért vállalta a szenvedést és a halált, hogy megváltsa az embert. Azért jött, hogy a törvényt naggyá tegye és dicsőségessé. Nem csak azért jött, hogy a föld lakói úgy tekintsék a törvényt, ahogy kell, hanem azért is, hogy az egész világegyetemnek megmutassa. Isten törvénye változhatatlan. Ha a törvényt el lehetett volna törölni, akkor Isten fiának nem kellett volna élete feláldozásával engesztelést szereznie annak áthágásáért. Krisztus halála bizonyítja a törvény változhatatlanságát, a bűnös megváltásáért hozott áldozat, amelyre a végtelen szeretet késztette az atyát és a fiút, az egész világegyetem előtt arról tesz bizonyságot, hogy Isten törvényének és kormányzásának alapja igazságosság és irgalom. Ennek bizonyítására kevesebb, mint ez az engesztelés, nem lett volna elég. A végső ítéletkor bebizonyosodik, hogy a bűnre semmiféle ok nincs. Amikor az egész föld bírája Sátánnak szegezi a kérdést, miért lázadtál ellenem, és ragadtad el tőlem országom polgárait, a bűn szerzőjének nem lesz semmi mentsége. Minden száj megnémul, és a lázadás serege szótlan lesz. A Golgota keresztje nem csak a törvény változhatatlanságát hirdeti a világegyetemnek, hanem azt is, hogy a bűn zsoldja a halál. A haldokló megváltó elvégeztetett kiáltásával megkondult Sátán felett a lélek harang. Az oly régóta folyó nagy küzdelem eldőlt, és most már biztos volt, hogy a bűn végleg megsemmisült. Isten fia átlépte a sír kapuját, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt. Lucifer magas méltóságra vágyott, és ezért ezt mondta. Az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, hasonló leszek a magasságoshoz. Isten pedig kijelenti, te vélek hamuvá a földön, s többé örökké nem leszel. Amikor eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. Az egész világegyetem látni fogja a bűn jellegét és következményeit. A bűn végleges megsemmisítése, ami kezdetben az angyalokat megfélemlítette, Istent pedig meggyalázta volna, most bizonyítja Isten szeretetét és megalapozza dicsőségét a világegyetem lényei előtt, akik boldogan teljesítik akaratát, akiknek szívében van törvénye. Soha többé nem lesz gonoszság. Isten ígéje így hangzik. Nem lészent kétszer veszedelem. Isten törvényét, amelyet Sátán a szolgaság jármának bélyegzett, minden lény a szabadság törvényeként fogja tisztelni. A próbára tett és a próbából győztesként kikerült teremtettség soha többé nem lesz hűtlen azzal szemben, aki tökéletesen bemutatta mérhetetlen szeretetét és végtelen bölcsességét. Kedves hallgatók,
Ezúttal a 29. fejezet most véget ér, és ennek tanulmányoza is. Szeretettel hívom meg Önöket, hogy legközelebb kapcsolódjanak be a Lelki Pihenő című adásba, hiszen folytatjuk ennek a könyvnek a tanulmányozását a 30. fejezettel, amely a következő címet kapta. Ellenségeskedést szerzek. Mindaddig mindenkinek egy kellemes és pihentető éjszakát kívánok. A viszonthallásra!

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztút adását követik. A Jézus hamarosan visszatér Maros megyei Bálint falván tartott Biblia eladásorozat második alkalmának címe Jézus visszajövetelének valósága. Igét szól Balla Loránd lelkipásztor. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

0: Ímé eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Még azok is, akik által szegezték. És siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Ezzel az ígével köszöntünk benneteket. Isten hozott itt a bálintfalvi gyülekezetben, közelről és távolról, sok helyről. Nagyon örvendünk. A Jóistennek neve legyen áldva azért, hogy ma este Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelének valóságáról hallhatunk gondolatokat. Mert egy valóságos eseményt várunk, amely ezután fog bekövetkezni mindannyiunk szeme láttára. Ezen az estén köszönjük, hogy a Bergenyéből érkezett férfi kórus eljöttetek, és vállaltátok ezt az erőfeszítést, és ilyen gyönyörűen dicsőítettétek a Jó Istent. A második ének egy kicsit a mi énekünk is, a bálintfalviaké. Amikor a kultúrházban gyülekeztünk évről évre, és volt nekünk egy öregünk, Rupi bácsinak hívták, bennem úgy maradt meg, hogy az ő kedvenc éneke volt abban az időben, amit én kifogtam vele, Isten hord karjaim. Isten áldjon benneteket ezért a szolgálatért. Sok szeretettel köszöntjük ma is körünkben Balla Lórend lelkipásztort. Isten hozott, és köszönjük, hogy ma este is Istennek ígéje felcsendül Ajkadról. Isten áldása maradjon mindannyiunkon. Érezzük jól magunkat az Úr házában, és merjünk el a hallott gondolatokban. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, és el nem mondhatom, hogy milyen öröm van a szívemben. Akkor, amikor benneteket látlak, ezt a népes közösséget, az a közösség, amely megtett mindent annak érdekében, félretett mindent annak érdekében, hogy ma este találkozunk egymással. És ez nagyon fontos, hogy találkozhatunk barátok, ismerősök, rokonok, testvérek. Ez egy szép dolog, hogy minden földi múlandót félreteszünk a találkozás érdekében. De van ennél egy fontosabb dolog. Hogy mi Istennel találkozunk. Az ő jelenlétében vagyunk. Az ő lelkének a befolyására jöttünk ide, mert a Szentlélek Isten munkálta a ti jöveteleteket. Ő indított arra, hogy itt legyetek, és áldom ezért az ő nevét. Köszönöm szépen, hogy vannak sokan olyanok, akik imádkoznak ezekért a találkozókért, ezekért a lehetőségekért. És hiszem azt, hogy Isten gyümölcsözővé teszi itt létünket. Az Úr Jézus Krisztus második eljöveteléről elmélkedünk ma este is, annak valóságáról, úgy, ahogy a Szentírás mutatja azt be. Olvastam egyszer egy asszonyról, akinek halálra ítélték a fiát, és amikor meghallotta a halálos ítéletnek a hírét, azt mondta magába, hogy mindenen keresztül megy azért, hogy eljusson a királyhoz. Nem tudta megállítani senki ezt az asszonyt. Ő mondta magába, hogy nekem mennem kellett. Nekem mennem kellett, és oda kellett borulni a király elé, és azt mondani, király, kérlek szépen kegyelmezzél az én fiamnak. Egy kemény tekintet nézett rám, mondta az asszony, és azt mondta a király neki, a fiad vétkezett. Holnap délben, ha megszólal a harang, a fiadat kivégzik. És akkor így mondta az asszony, másnap délben mennem kellett fel a toronyba, egészen a harangig. És valami láthatatlan erő vitt. És a két kezembe fogtam a harang nyelvét. A süket harangozó húzta a harangot, de a harang nem szólalt meg. De az én két kezem eleven roncsá lett. És akkor mentem, mert mennem kellett a király elé. Odaálltam a király elé, és odamutattam neki a két csonkót, és azt mondtam, király, a harang nem szólalt meg. És a király szeméből kiesett a könyv, és csak annyit mondott, a fiad kegyelmet talált. Van nekünk egy olyan szülőnk, egy olyan megváltónk, egy olyan Krisztusunk, aki nem engedi meg, hogy az ítélet harangja kárhozatot kongjon nekünk, és kárhozatot visszhangozzon nekünk. Van nekünk egy olyan Jézus Krisztusunk, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiai, leányai, gyermekei, románok, magyarok, gáborok kegyelmet találjanak. És Jézus Krisztus eljövetelének az ígérete egy állandó témaként húzódik végig, amint mondottam, árad, mint egy folyó, amint mondottam az este, az egész Bibliában. És kezdetben ez a kép, Jézus eljövetelének a képe meglehetősen homályos, ám fokozatosan egyre több és több részlet bontakozik ki Jézus eljöveteléről. És a Biblia egyik legelső oldalain, ha megfigyelitek, és ez az érdekessége a Bibliának, már is felfedezhetjük a reménységnek az első sugarát, hogy valaki eljön, hogy összezúzza a gonosznak a fejét. Ez Mózes első könyvében a 3. fejezet 15. versében van lejegyezve. És amint végigkövetjük a Bibliát, több ezer Biblia szöveggel találkozunk, és Jézus eljövetelének a hírével kezdődik a Biblia, és mit mondtam?

a közelebbi első eljövetel és a távolabbi második eljövetel. És ugyanakkor mindkét fókusz egyetlen képbe jut kifejezésre. Ez a kép úgy hangzik az Ószövetségben, hogy jön az Úr, hogy nevezi? Az Úr nagy napja. Jön az Úr nagy napja. Tudom, hogy készültök a ti nagy napotokra, az általában születésnap szokott lenni, nem? Az egy nagy nap, vagy István nap, nem? Ti szoktatok, Gáborok, nagy napokat szervezni? Nem, igaz? A nagy livingekbe, a nagy asztalok körül, nagy napok, igaz? Lesz ennél egy nagyobb nap. Lesz ennél egy nagyobb nap. Az Úr nagy napja. Ezt az eseményt az ítélet napjaként értelmezték az Ószövetség írói, ugyanakkor a világosság napjaként, és figyelem, az üdvösség napjaként, a megváltás napjaként. És a proféták gyakran beszélnek az Úr napjáról, amint mondottam, kicsit félelmetes, mint az ítélet idejéről. De a reménység ott van, hogy ez nem csak az ítélet ideje, hanem az üdvösség ideje is. És ugyanakkor bármilyen különösnek is tűnhet a nyugati gondolkodásnak, a racionalista gondolkodóknak, amilyen például ott van a nyugati gondolkodásban a kronológiára fektetünk hangsúlyt. Ugyanezeket az eseményeket a Biblia nem mindig kronológiai szempontból mutatja be. Van, amikor az Úr nagy napját egy távoli eseménynek mutatja be. Egy távoli jövőbeli eseménynek mutatja be. Például, ha elolvassuk Ámos próféta könyvében, az első fejezetben az Úr nagy napja, a közvetlen jövőbe van helyezve. Ugyanakkor, hogyha elolvassuk a 7. fejezetet Ámos prófétában, proféta könyvéből, az Úr nagy napja egy sokkal távolabbi jövő eseményként van rá hivatkozva. Hasonlóképpen egy másik prófétánál a Bibliában, Sofóniásnál, azt mondja Sofóniás, ezt már idézem, hogy közel van az Úrnak nagy napja, közel van, és siet, itt van. És az az érzésed, hogy most következik be. Hogy holnap, és holnap után. Ugyanakkor, ha tovább olvasod Sofóniás proféta könyvét, azt mondja, hogy arról a napról, amikor én, Istenem, felkelek, nem tudunk semmit. Valamikor a távoli jövőben van. Ésaiás arra szólítja fel a hallgatóit, hogy jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a mindenhatótól. Ugyanakkor, ha ugyanazt a fejezetet elolvassuk, a 13. fejezetet az Ésaiás proféta könyvéből, az Úr nagy napja egy jóval tágabb összefüggésbe kerül, anélkül, hogy azt a benyomást keltené, hogy holnap vagy holnap után következik. És persze mi, a nyugati emberek, mindig kronológiába számítjuk az időt, és mindig azt mondjuk, na most mi lesz 1 óra múlva, mi lesz 2 óra múlva. Nézem ezt a programot, látjátok, milyen ügyesen megcsinálták ezt a programot. Itt napra, percre, minden meg van beszélve, kronológiai sorrendben. A Biblia nem így gondolkodik. Közel van, de távol is van. És megszületik már az Ószövetségben egy ilyen feszültség. Habakuk proféta egy általános érzést fogalmazott meg, amikor így felkiáltott, meddig kiáltok még, Uram? Meddig kiáltok, és nem hallgatsz meg engem? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg? Ugyanakkor a Zsoltáríró azt mondja, hogy hadd mondjam Istennek, az én kősziklámnak, miért felejkeztél el rólam? Tehát az Ószövetség íróiban benne van ez a feszültség, hogy most, Uram, most hamar van, vagy valamikor távolabb, később van. Ezékiel feladata az volt, hogy meggyőzze a népet, hogy ez a közmondás, ami megszületett, figyeljétek meg, hogy egy érdekes közmondás született meg Ezékiel proféta idejében, a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás. Ez volt egy közmondás. Csak

0: telik az idő, és minden látás semmivé válik. Nem éreztétek sokszor ti is, hogy így megvagytok vádolva, és egy ilyen közmondás születik rólatok, hogy ti mind mondjátok, hogy jön az Úr Jézus, de még nem jött el. És miért nem jött el? És ezért ki a proféta azt mondja, ez okáért mondd meg nekik, ezt mondja az Úristen. Nézzétek meg, hogy felel Isten erre a közmondásra. Megszüntetem-e közmondást? És nem mondogatják azt többé Izraelben, sőt inkább mondd meg nekik. Elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Milyen csodálatos ez az ígéret. Senki ebből a teremből ne próbáljon közmondást alakítani abból, hogy Jézus nem jön el. Hogy miért késik, hogy miért nem jön hamarabb. Ne formáljatok és ne alkossatok közmondást, mert Ezékiel elmondja, elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Ezzel összefüggésben találkozunk a maradék megmenekülésének a fogalmával, a maradék megmenekülésének az állandó témájával. Ez főleg Ésaiás prófétánál, ez egy újdonság volt számomra is, Ésaiásnak volt egy fia, Sear Jashub, prófétai név volt ez a fiának a nevének a jelentése, hogy Sear Jashub, ami azt jelenti, hogy maradék. Hogy maradék. A maradék gondolata túlmutat a gyermeknek a nevén. Sokkal fontosabb. Bármi történjék is, Isten mindig gondoskodik arról, hogy megmaradjon. Micsoda? A maradék. Megmaradjon a maradék. Az Ószövetség foglalkozik nem csak az Úr napjával, hanem foglalkozik a Mesiás jövetelével. Mesiásnak az első eljövetele, aki bevezeti a végidőt. És a zsidó népnek a reménysége, főleg az ortodox zsidóknak a reménysége még ma is, ha lesz lehetőségetek elmenni Jeruzsálembe, ha vagy már voltatok, ma is még mindig várják, hogy jelenjen meg a Mesiás, igaz? A keresztények, mi a hívő emberek, az Ószövetségben mesiási proféciákat látunk, amelyek beteljesedtek 2000 évvel ezelőtt. Ezek a mesiási proféciák ott vannak az Ószövetségben. Az elsőként Jákobnak a fiához, Júdához intézett áldásban benne van, nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljö, tudjátok ki? Míg eljö Siló, és a népek neki engednek. És ezt az eljövendő uralkodóról szóló gondolatot tükrözi valahogy a némi titokzatos profécia Bálámnak a negyedik jövendőlése is, azt mondja, a csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. És Ézsaiás proféta azt mondja, hogy nem lesz többé sötétség. Ott, ahol most szorongattatás van, mert a sötétségben járó nép nagy-nagy világosságot látott. És ugyancsak Ézsaiás proféta 11. fejezetében, ez is egy mesiási profécia, és származik egy vesszőszál Isai törzséből. Ezt elmondtam, most voltak mögöttünk az ünnepek, ugyebár. Elmondtam azt, hogy az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről, az egyik koncerten osztottam meg ezt a gondolatot, az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről több mint 300 pontos mesiási profécia létezett. Tudjátok azt, hogy a zsidóknak meg volt mondva pontosan, hogy hol születik meg a Mesiás? Az volt megígérve, hogy hol születik meg. Betlehembe, igaz? És megkérdeztem a hallgatókat, és titeket is megkérdezek, tudjátok milyen a távolság Jeruzsálem és Betlehem között? 10 kilométer, 10-11 kilométer. Mondjátok, milyen település van ide hozzátok közel 10 kilométerre? Nyárát szereda. Ha tudnád, hogy Jézus születik, vagy ha tudnád, hogy Jézus jön, hajlandó lennél elmenni, na most mit mondjak, Mercedes-szel, vagy Audival, vagy BMW-vel? Mit mondjak? Gyalog? Hát abban az időben gyalog 3 órán keresztül kellett gyalogolni, hogy eljussál Jeruzsálemből Betlehembe. Ott van az összes profécia, az összes térkép, hogy Jézus jön. És kérdezem én, kik mentek el? Ki utazott el? Ki tette meg ezt az utat? Kik? Elmennek valami bölcsek, valami keleti bölcsek, és szobálnak Herodessel, és a Herodes azt mondja, menjetek, lássátok meg, és ha tényleg úgy van, akkor gyertek, csak vissza, és mondjátok meg nekem, hogy hol van. Igaz? Utána néztem, hogy a keleti bölcsek milyen utat tettek meg. A keleti bölcsek nem tudtak 300 proféciát, messiási proféciát, a keleti bölcsek egyet-kettőt, ha tudhattak. Tudjátok, milyen távolságot tettek meg? 800 kilométertől 1100 kilométerig a legtöbb válasz. 2-3 hónapos út. Nagyon csodálkozunk, de most jön a meglepetés. Tudjátok, hány profécia van az Úr Jézus második eljöveteléről az Új Szövetségben? Az este valamit említettem. Ugyancsak 300. Ugyancsak annyiszor elmondja nekünk a Biblia, hogy Jézus jön. És amikor eljön, hányan lesznek felkészülve erre a nagy eseményre. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. És Jézus, aki mikor Istennek formájában vala, önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, megalázta magát, engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Nagyon sokszor használom ebben az előadás sorozatban, és az adventista egyház, mivel ez az identitása az adventista egyháznak, az adventus azt jelenti, hogy eljön, hogy jönnie kell. Mi nagyon sokat használjuk ezt a kifejezést, hogy második eljövetel. Meg tudja nekem mondani valaki ebből a teremből, hogy hol van a Bibliában szó szerint ez, hogy második eljövetel? Van némi meglepetés ma. Nincs. Ezt nem találjuk meg szó szerint, hogy második eljövetel. Jaj, és akkor nem tanítjuk jól, dehogyis nem. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 28. versében azt mondja, hogy amikor másodszor is megjelenik. Amikor másodszor is megjelenik azok üdvösségére, akik őt várják. Először tehát vegyük szemügyre pontosan azokat a kijelentéseket, amelyek magától Jézus Krisztustól származnak, amelyek megígérik nekünk azt, hogy ő el fog jönni. És az első evangélium, a 3 úgynevezett szinoptikus evangélium közül az első, az Márk evangéliuma. És Márk evangéliumában van konkrétan 3 ilyen ígéret. A 8. fejezetében ez így hangzik, hogy mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet parázna és bűnös nemzedék között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ez egy nagyon szép ígéret, és megmondom miért, mert Jézus Krisztus második eljövetelét úgy festi meg, hogy ő nem egyedül jön el, hanem eljön az angyalokkal. Egyik kedvenc prédikációm, igehirdetésem az az angyalokról szól. Mindig szerettem az angyalok világát, mert vannak ilyen lassúbb angyalok, a 2-szárnyú angyalok, és én biturbós angyaloknak nevezem a 6-szárnyú angyalokat. Ezek nagyon gyorsan tudnak repülni. Vannak a kérubok, ez volt a Fridládán, igaz? Azok a 2-szárnyúak. És vannak a szeráfok. Ez Ésaiás proféta 6. fejezetében, ezek a 6-szárnyú angyalok. Ami nagyon érdekes, amikor emberekkel találkoznak. És ezt jól figyeld meg. Ne bárd azt, hogy amikor veled találkozik egy angyal, két szárnya vagy hat szárnya legyen. Amikor emberekkel találkoznak, lehet ilyen öltönyük van, mint az enyém. Vagy lehet még szerényebb. Emberi formát és alakot vesznek fel. De Jézus Krisztusnak ez az ígérete, hogy angyalokkal jelenik meg az ég felhőjén, ott én mindig úgy képzelem, és úgy hiszem, hogy igen, ott lesznek szárnyaik. Ott lesznek szárnyaik. Ugyanakkor a második ígérete, amikor a főpap Jézus perében a Sanhedrin előtt megkérdezte tőle, hogy te vagy a Messiás, Jézus azt mondta, én vagyok, és meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. Érdekes ez a kifejezés, hogy meglátjátok az embernek fiát. Ez előfordul az első ige szakaszban is, hogy az embernek fia. Ez azért, mert ez Dániel 7. fejezetében jelenik meg, mint profécia, hogy eljön másodjára. És Jézus Krisztus ezt idézi valahogy. Ugyanakkor a harmadik ige szakasz, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ugyancsak az ember fia, mint hogyha visszahivatkozna Dániel proféta 7. fejezetére. Jézus tanításaiban központi helyet foglalt el Isten országa. Jézus számára azonban Isten országa nem egy nemzeti ország. Figyeljétek meg, mi történik a világon. Főleg mennyire polarizálódik most az utóbbi egy-két évben a nemzetiségi tudat. Hogy ez nemzeti állam, védni kell a nemzeteket, a nemzeti államokat, hogy ez román állam, ez magyar állam, ez Egyesült Államok, és a nemzeteket védni kell. Isten országa nem nemzeti vagy földrajzi valóság. És ezt mi nagyon gyakran elfelejtjük. De az adventista egyház erre mindig hangsúlyt fektet. Mi azért szeretünk minden nyelvet, minden nemzetet, mert az evangéliumokban Isten országa nem egy földrajzi valóság, hanem egy dinamikus valóság, amely többé nem korlátozódik a zsidókra és az ők országukra, hanem beengedi a gáborokat is, és beengedi a rómákat is. John Bright Isten országáról ezt írta. Az evangéliumi üzenet leglényegében rejlik az a tény, hogy Isten országa valós értelemben jelen való tényé vált itt és most Jézus Krisztus idejében. Miért? Mert amikor keresztelő János követeket küldött Jézushoz azzal a kérdéssel, hogy valóban te vagy-e Isten felkentje, Jézus, tudjátok, hogy válaszolt? És itt jelent meg Isten országa. Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez az örömhír, hogy az Isten országa már itt van. Az országot ezért a legtalálóbban egy feszültség jellemezi. Melyik ez a feszültség? Már itt van az ország, Bálint falván hány éve? A hit hány éve van? 40 valahány éve. És Bálint falván pár éve egy ilyen gyönyörű imateremben már itt van Isten országa, és ott van a mellkasatok mögött abban a szívben, ahol dobog Isten országa, de még nincs itt. Már itt van, és még nincs itt. Közel van, de még távol van. Miért ez a feszültség vajon? Gondolkoztatok ti ezen, hogy miért ez a feszültség? Erre kicsit később fogok válaszolni. Azt mondja az ige, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjj el, sem azt nem mondják, ímé itt vagy, ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. És csak azt fogja örökölni Isten látható országát, akiben már lakozik a szívében Isten országa. És a híres hegyi beszédben Isten országának az etikáját, az erkölcstanát mutatta be Jézus Krisztus. De azt a tényt, hogy Isten országa még nem jött el a látható ország, tudjátok, hol találjuk meg? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ez én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Már itt van Isten országa a szívünkben, a hegyi beszéd etikájában, és még nincs itt. Még nincs itt, várni kell, még nem jött el. És azért, hogy fel legyünk készülve arra az országra, ami eljő, elmondja a királyságnak a három példázatát, a még nem példázatokat. Az első az a 10 szűz példázata. A 10 szűz példázatának az a lényege, hogy szükséges, kötelező, hogy éberek legyünk, hogy mindig éberek legyünk, és a talentumok példázatában, hogy szorgalmasan kell foglalkoznunk, be kell fektetnünk a talentumjainkat a mesterünk bankjába. Nem lustálkodunk. És ugyanakkor ott van a juhok és a kecskék példázata, ami egyértelművé teszi azt, hogy igen, lesz ítélet, lesz igazság. Más példázatok is vannak a jövőbeli országról, jövőbeli ország beteljesedéséről, a konkolyról szóló példázatban, valamint a gyalomról szóló példázatban egyaránt a végső ítélet áll ezeknek a példázatoknak a középpontjában. És Jézusnak az evangéliumokban található több kijelentése azt a határozott benyomást kelti, és ez nagyon meglepett, és kérlek, figyeljétek meg ezeket a szövegeket. Amikor Jézus elmondja ezeket az ígéket, az az érzésed, hogy most azonnal eljön Isten országa. Van 2-3 ilyen igevers. Márk evangélium a 9. fejezet első versében. Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látjátok, hogy Isten országa eljött hatalommal. Tudjátok, hogy ezt maga Jézus Krisztus mondta? Nem fogtok meghalni, és meglátjátok Isten országát. Hasonlóképpen bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzedék addig, amíg meg nem lesznek mindezek. És van egy harmadik igevers, mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba, mert bizony mondom néktek, be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek fia eljöven. És akkor nagyon sok biblia kutató azt mondja, na, látjátok, hogy tévedett az Úr Jézus Krisztus. Megígérte, hogy jön, és nem jött el. És egyes teológusok még azzal érvelnek, hogy az imént idézett három igehely, amelyben Jézus visszatérését a közvetlen jövőbe helyezi, egyszerűen azt jelzik, hogy Jézus téves állításokat említett meg. Tehát a szavait, az idő múlása megszáfolta. Ez nem egy kielégítő válasz számomra. Miért? Kell legyen egy megoldásnak. Egy megoldás. Kell létezzen egy megoldás. És van egy olyan kategória bibliamagyarázó, amely azt mondja, hogy szem előtt kell tartani a közeli szövegkörnyezetet, és ott van a Márk evangéliumnak 9. fejezet első verse, amely utalhat a magas hegyre, a megdicsőülés hegyére, és Jézus 6 nappal később bekövetkezett színeváltozására. Úgyhogy Ne vádoljuk Jézus Krisztus hamis állításokkal. És az, ez a nemzedék kifejezés a Márk 13.30-ban nagyon sok biblia értelmező úgy véli, hogy nem feltétlenül Jézus akkori tényleges hallgatóira vonatkozik, hanem egy tágabb összefüggésben, rá 2000 évre is, ma is egy tágabb összefüggésben nagyon jól magyarázható. És nagyon is, de nagyon is érvényes. És én köszönöm Istenemnek, hogy egy ilyen feszültséget hagyott meg a Bibliában. És mondtam, hogy később választatok. Azt mondja Jézus, nem haltok meg, és eljön. Hiszitek, hogy lesz egy olyan generáció, aki nem hal meg, és eljön? Ezeknek volt írva ez a szöveg. És mi van, ha én meghalok, és te meghalsz, és nem jön el? Azt jelenti, hogy tévedett Jézus? Nem. Meghagyta a Bibliában ezt a feszültséget. Hamar jön, de lehet késik. Lehet távolabbi jövőben, vagy közel jövőben fog eljönni. Isten országáról még vannak más példázatok is, amelyek egy bizonyos időtartamot felölelő folyamatot készítenek elő. Például a búza és a konkoly. Ez egy másik példázat, hogy a búza és a konkoly együtt növekszik az aratásig. Hogy van ez az együtt növekedés? Én tudom, hogy nagyon sok vegyszerrel rendelkezik a modern technológia, de nem lehet úgy, hogy egyik napról a másikra. Igaz? És nagyon jól tesszük, hogyha egyszerűen elfogadjuk azt a bibliai valóságot, hogy az új szövetségben jelenlévő feszültség a hamar és a hamar, de azelőtt még meg kell történnie ennek meg a mannak. Tehát szükségünk lehet, és szükségünk van, nem hogy csak szükségünk lehet, hanem szükségünk van erre a feszültségre a vallási tapasztalatunkban. Jaj, nézem Pál apostolt, higgyétek el, hogy annyira tudok csodálkozni, olyan szépen bemutatja ezt a feszültséget. Azt mondja Pál apostol, hogy mi, akik élünk, amikor azt mondja, hogy mi, akik élünk, azt magát is beleértette, nem? Mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. Elragadtatunk a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Képzeljétek el a Tesalonika belékhez írott levélben. Mi, akik élünk. Ott volt benne ez a vágy. A korintusiaknak mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. A Filippi belieknek azt írja, hogy közel van. A római hívőknek azt írja, hogy üdvösségünk közelebb van most, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlóban van, a nappal pedig közel. És Pál apostol egy adott pillanatban rádöbben arra, hogy megállj, lehetni, nem így fog történni. És ezt a felfedezést, ezt az örömhírt szeretném, hogy te is felfedezd azért, hogy ne csalakozzál. Ez az eljövetelének a valósága. Nem akarom, azt mondja Pál apostol, hogy tudatlanok legyetek a halottak felől, hogy ne szomorkodjanak úgy, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal, szózatával és isteni harsonával ne száll az égből, és feltámadnák először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, akik elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön. És Pál apostol az utolsó dolgokról szóló kijelentéseinek nagy részében arra feltámadásra összpontosít, amely Krisztus visszatérésekor fog bekövetkezni. Erre a romolhatatlan testre. Tehát úgy tűnik, hogy valamiféle szóbeli profécia terjedt el Pál apostol idejében, és az hirdette, hogy kérem szépen most jön el az Úr Jézus Krisztus. És akkor Pál apostol korrigálja, kijavítja ezt a proféciát. Mert nem jön el addig, azt mondja Pál apostol. És már látjátok, kitágítja ezt a periódust. Nem azt mondja, hogy most azonnal. Azt mondja, hogy nem jön el addig, és most jól figyel meg a szöveget, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik előbb a bűn embere, a veszedelemnek fia. Nincs időm ma este, és nem a hely ennek, hogy megmagyarázzam, hogy mit jelent a bűn embere. Sokféleképpen azonosították az idők során, de ugyanaz a zsarnoki hatalom, ami megjelenik Dániel próféta 7. fejezetében, ugyanakkor tágabb értelemben, az itt leírt hatalom egy tágabb értelemben azonosítható Sátánnal. Tehát jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak, és azt hitetik el veletek, hogy most azonnal jön el, ne higgyétek ti ezt el, mert még sok eseménynek meg kell történnie. És itt látom ezt a frusztrációt nagyon sok adventista hív életében, ez nagyon őszinte sebezhető leszek most, ez a frusztráció, hogy de azt mondták, hogy jön, hogy nagyon hamar jön. Kedves testvéreim, én tudom, hogy mindenkinek a fájdalma, a saját fájdalma legnagyobb. Más fájdalma is nagy, de az enyém a legnagyobb. És amikor nagy a fájdalmunk, akkor azt akarnánk, hogy a mi fájdalmunkat oldja meg a Jézus Krisztus az eljövetelével. Ez egy kozmikus küzdelem. Itt az emberek, mi, mint emberek, sokszor úgy képzelem el, mint apró hangyák. Egy tényezői vagyunk a nagy konfliktusnak, csak egy tényezői. Amikor Jézus Krisztus eljön, meg kell oldja a nagy küzdelmet, a nagy konfliktust, a nagy háborút. És abban a nagy háborúban több tényező van. Vannak az igazak, vannak a hamisak. Vannak az igaz angyalok, vannak a hamis angyalok. És ne feledkezzünk el az el nem bukott bolygókról, és a 6. tényezőről, Sátánról. Na, mindezeket meg kell oldja a Jézus Krisztus eljövetele. Nem csak az emberi tényezőt, a mi fájdalmunkat, hanem a nagy képet lássunk. Meddig késik Jézus Krisztus visszajövetele? Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ, figyeld meg! Nem csak minket teremtett, nem csak bennünket teremtett. Az egész univerzum várja. Sóvárogva várja, hogy tisztázva legyen Jézus Krisztus jelleme. A boldog reménység, Krisztus legyen minden és mindenekben. Nézem az apostolok cselekedeteiben. Gondoljatok bele azokba a hívőkbe, és még voltak 19. században, és a történelem folyamán voltak olyan hívők, hogy tudjátok, mit csináltak? Volt egy kunyhójuk, volt egy házuk, volt egy tehenük. Eladták, a pénzt közvagyonná tették, és azt mondták, holnap jön Jézus. És nem jött el Jézus. És mondhatjuk azt, visszapillantva, mekkora tévedés. Nem, ez hit volt. Ez hit volt. Egy be nem teljesült reménység. Látva most ezt a feszültséget, hogy hamar jön, de még be kell teljesülnie némi proféciáknak, józanul, éberen, racionálisan és ugyanakkor érzelmileg is várjuk a valós Jézus eljövetelét. A Bibliában bemutatott valós eljövetelt. Végezetül szeretnék bemutatni nektek egy kis ABC-t. Tudom, hogy tudtok olvasni, de az eljövetelnek van egy ABC-je. Az Úr Jézus eljövetelének az ABC-je. Az ABC az nem magyarul van. Lefordítom majd magyarra, de az ABC 3 görög szóból tevődik össze. Amikor a Biblia beszél az Úr Jézus eljöveteléről, 3 görög szót használ. És most egymás mellé helyezve őket azt mondtam, hogy egy olyan csodálatos Istenünk van, hogy az hihetetlen. Az első szó, ami 24-szer fordul elő, és a Károli Gáspár az úgy fordítja, hogy megjelenni, hogy jelen lenni, hogy itt lenni, hogy közöttünk lenni, az a parusszia. Ez a parusia szó. Saját jelenlétre, megérkezésre, munkatársak érkezésére használja Pál apostol például a parusia szót. Megérkezik. Eljön. Ez az ABC-nek az első szava, az első betűje, hogy ő jön. A második szó, amit használnak a Bibliában a Jézus eljövetelére, az az apokalipszis. Az a tény, hogy jön, nem titok, nem rejtett, hanem ki van jelentve. Kijelentés, leleplezés, feltárás. Ez az előadás is egy feltárás volt, hogy jön. És a harmadik szó, az az epifánia szó. Tudjátok, mit jelent, hogy epifánia? Az epifánia az, amikor Isten láthatólag, úgyhogy megtapogatom és megfogom, láthatólag jelenik meg. Na, egy ilyen eljövetel lesz. Egy kijelentett, nem rejtélyes, köztünk lévő, tapogatható jelenlét lesz. Én ezt az eljövetelt kívánom számatokra, mert Isten országa a mi szívünkben van a Szentléleknek köszönhetően. De Isten országa egy látható valóság lesz mindannyiunk számára. Ezt kívánom, hogy tapasztaljátok majd meg, és tapasztaljuk majd meg ott együttesen. Amen.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük Balla Loránd lelkipásztornak az üzenetet. Kívánom, hogy Jézus visszajövetelének valósága a mi életünkben is egy mindennapi élmény legyen, hiszen csak akkor élünk igazán, ha Jézus visszajövetele készen talál bennünket. Mindenkinek további kellemes estét kívánok. Várom Önöket egy hét múlva, egy újabb alkalomra, a viszontlátásra.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor Jézus áttekintette az előttünk álló időszakot, akkor azt mondta az ő tanítványainak, hogy vigyázzatok, meg ne nehezedjen a ti szívetek, a részegség, dobzódás, vagy az élet gondjai miatt. Jézus előre látta, hogy eljön a történelem időszakában egy olyan pont, amikor Sátán olyan elemi erővel támadja az ember értelmét, hogy összeroppantsa, amikor szinte lehetetlen lesz majd ellenállni. Ma ilyen napokat élünk, amikor Sátán az ember értelmét, vagy a közünkkel, vagy az élet mérhetetlen gondjaival, van belőle néhány itt is, hogy minden gondtalan, jó kedvűen telik az élet. Igen, ritka, nagyon ritka az ilyen hely. De én a Bibliában azt olvasom, hogy Sátán az emberek életét tönkreteszi. Vagy a kábulatba viszi őket, az alkohol, a különböző serkentők által, vagy pedig egyszerűen olyan nyomás alá helyezi az ember kedélyét, hogy föladja a terveit, hogy az életét megváltoztassa. Hány és hány embernek az élete esik szét egyszerűen? Hát nézzük meg, hogy ebből a helyzetből van-e kivezető út. Van ki út a depresszióból. Itt van egy monogram AL. Ez a személy azt mondja, hogy én vagyok a legszerencsétlenebb ember, ha az, ahogyan most érzem magamat, kiterjedne az egész emberi családra, egyetlen vidám alt sem lenne a Földön. Olyan mély szomorúság ülte meg, és olyan belső feszültség nehezedett erre a személyre, hogy így gondolta, hogy ha ez tovább halad, akkor a mosoly eltűnik az embereknek az életéről, az arcáról. Az amerikaiaknak ez egy nagy kincsük. Ha megyünk az utcán, és szembe jön velünk valaki, sose látott bennünket, de mosolyogva néz ránk. Ez az élethez való hozzáállás segítette őket abban, hogy gyarapodtak, hogy előre jutottak. Mert az életnek azt az oldalát keresték, ahol a megoldás van. Ki volt ez az ember? Ismeri valaki őt? Ő Abraham Lincoln. Az Egyesült Államok talán legsikeresebb elnöke volt. Megadhatta volna magát ennek a kedély állapotnak, de nem ezt tette. Ehelyett egy komoly eredményeket ért el, és az egyik legjobban tisztelt amerikai elnök vált belőle. Abraham Lincoln élete bizonyítja az emberi agynak a hatalmát. Amikor látjuk a bibliai történetet, hogy hogyan válnak emberekből, az emberi agynak a tevékenysége által egy laborból, hogyan lesz az első üdvözült Jézus földön jártakor, egy elme, amelyik arra volt ráállva, hogy bűnöket kövessen el, és bűnöző vágyék belőle. Ebben a helyzetben, ahogy az elméje átalakult a szemlélés által, az első lett, akiről a Biblia feljegyzi az Új Szövetségben, hogy ott lesz az Isten országában, nem? Az első. Abraham Lincoln ugyan ezt tette. Egy nagyszerű elnök vált belőle, igazán mozgósító kiáltványokat fogalmazott meg, és az életet jobbá és jobbá tette ott az Egyesült Államokban. Ez a lehetőség nekünk is biztosítva van. Azt mondja Pál apostol a római levélben, változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Hogy a földi dolgoktól, az emberi céloktól elvaláljatok ahhoz, ami jó, kedves és tökéletes az Isten szemében. Ezt a harcot itt vívjuk meg az elménkben. Mindazt, amit most hallani fogunk, minden gondolat elmény egy küzdelmet itt az elménkben. Minden egyes bibliai vers, akár a proféták üzenetében,
üzenete adán Jézus szavaiként hangzik. Arra hív bennünket, hogy változzunk, változzunk és változzunk. Vizsgáljuk azt, hogy mi az Isten akarata. Egy másik ember, a WC monogramú ember, aki mentális és érzelmi megpróbáltatásai már teljesen elborították, kétszer megbukott, amikor a főiskolájára, a kedvenc főiskolájára felvételizett. Az apja nagyon haragudott rá emiatt, azt mondta neki, hogy ostoba, haszontalan életet él, csak a társadalom söpreléke lesz belőle, komiszt, boldogtalan valaki, aki lecsúszik a semmit élő lépnek a szintjére. Így segített az apja ezt a fiatal ember. Ki ez az ember? Winston Churchill. Mi lévett ez az ember? Britannia a királyok után talán a legkiemelkedőbb személyisége volt, aki vezette Britániát. Megnyerte a háborút, felvirágoztatta, a legnagyobb szónok volt, amikor megjelent a katonák előtt, vagy megjelent egy városban is beszédet mondott, olyan szónoki képessége volt, hogy a gyerekeket, 12-14 éves gyerekeket úgy megindított a hazaszeretetre, annyira készítette őket, hogy készek voltak a háborúba elmenni. Pedig hát sok jót nem reméltek tőle, az apja sem. Nagyon jó hír van azoknak, akiknek a kedélye nagyon hullámzik, és akikre az élet ránehezedett, vagy különböző szenvedélyek az agy sejtjeit, tehát lecsökkentették és megrontották. Van kiút! Van kiút a depresszióról. Abraham Lincoln, Winston Churchillnek az esete azt mutatja, hogy az az ember, aki csak verdődik és süllyed le az élet terhei alatt, ha elváltozik, megváltozik a gondolkodása, ha az élet céljait átrendezi, és az elsőrendű dolgokat az első helyre teszi, és csak az utána következőket veszi elő, akkor az élete egy hatalmas változáson megy át. A legnagyobb változás az ember életében az hozza létre, ha megismeri valaki Jézus Krisztust, ami személyes megváltókat, ha hallgat a szavára, ha engedelmesen követi őt, az élete minősége megváltozik. És azért jöttem, hogy ezt elősegítsem mindenki számára. Az agykutatás hihetetlen módon felgyorsította ennek a betegségnek a kutatása, a depressziónak a kutatása. Az agynak a megismerése hát hihetetlenül megnőtt, az agy tevékenységének a megismerése. Döbbenetes megérteni azt, hogy egy másfél kilós szervünk, és ettől a szervünktől függ az életünk. Az életünknek a minősége és minden. Sokkal jobban kellene vigyáznunk rá, és sokkal jobban kellene ápolnunk a mi elménket nagyszerű jó dolgokkal. Nagyon csodálatosan láthatatlan szervünk az elménk, amit egy titokzatos betegség fenyeget. És ezt a betegséget úgy hívják, hogy depresszió. Ez az, ami az embereket életidőségükben megrontják. Bámulatos előrejlik az emberi agyban. Csak néhány gondolatot szeretnék felvetíteni, mert majd a többi alkalmakon is foglalkozunk még vele. A testsúlyunknak a 2%-a mindössze a mi agyunk, és a szervezet teljes anyagcseréjének a 15%-át használja fel. Óriási az energia szükséglete a mi agyunknak. 100 milliárd idegsejtet, neuron tartalmaz a mi agyunk. És minden egyes részegységnél, vagy ilyen más dolgoknál azt mondják a tudósok, hogy a mi agyunknak, a neuronok
közül 100 000 elveszik. Különböző típusú neuronok ezreivel rendelkezik, összehasonlítva más szervekkel, ahol 10 vagy még annál is kevesebb ilyen neuron található. Egy neuron legalább 200 000 másik neuronnal képes kommunikálni. Az agyunk irányítja az egész szervezetünket. Nem csodálatos ez? Hippokratesnek tulajdonítják ezt a mondást, hogy sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs csodálatosabb. Nem megdöbbentő dolog ez, ahogyan a mi egész lényünk felépül, sokkal többet kellene törődnünk vele, jobban meg kellene ismernünk a mi testünknek a működését, és hogyha ez szerint, a törvény szerint élnénk, sokkal boldogabb benne az életünk, kiegyensúlyozottabb és emelkedő, szárnyalóvá válhatna a mi életünk. Ugye az agynak különböző levegyei vannak, homlokleveny, falileveny, halántéklevény, nyakszirtleveny és az agytörzs. Különböző funkciókat látnak el az életünkben, a nyakszirtleveny, a látásban van szerepe a színeknek a megkülönböztetésében, aki színvakságban szenved, annak itt az agyának ezen a részén vannak problémák. Hogy még látjuk, hogy a tárgyak milyen alakúak, milyen színűek, azt a nyakszirtleveinek köszönhetjük. Ha ez károsodik valaminél, akár egy elesésnél, megütjük a fejünket, vagy bármi történik vele, akkor halucináció, beszűkült látás és színvakság keletkezik ennek a nyomán. A falileveny értelmezi és integrálja az információkat, az érintést, amit hallunk, amit látunk, ha megérintenek bennünket, az az érzés. Ugye hát az érintésnek vannak finomabb és elég durva formái is. Ez mind az agyunknak ezen a részén rögzül. Ennek a résznek köszönhetjük azt, hogy képesek vagyunk olvasni, élni, matematikai feladatokat megoldani, nyelveket megtanulni, diákok. Fejlesszétek az agynak ezt a részét, hogy minél könnyebb legyen a nyelveket megtanulni. Mert ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. A homlokleveny minden motoros tevékenység itt zajlik. Ez a legnagyobb, az agy felszínének az egyharmadát teszi ki, és a legmagasabb rendű agyi tevékenység itt történik. Itt hozzuk meg az erkölcsi döntéseinket. Itt hozzuk meg azt, hogy fogyasztunk-e alkoholt. A fiatalok itt hozzák meg, hogy rászoknak-e a cigarettára. Az idősek itt hozzák meg azokat a döntéseket, hogy hogyan is rendezik el az idős napjaikat, hogyan gondoskodnak a családjukról, vagy nem gondoskodnak a családjukról. És az itt történő meghibásodás, a homloklevejt ért meghibásodás szinte kiszámíthatatlan károkat okoz. Emberi életek, családok mennek tönkre vele, hogyha ilyen probléma előadó. A halántéklevényben vannak a mi emlékeink, ellenőrzi és irányítja a hallásunkat, a mozgásunkat, a károsodik akkor egy sükettséget, halucinációt, emlékezett kiesést eredményez. Ami agyunk állandóan változik. A neuronok vagy növekednek, vagy csökkennek. A tanulás során az agy struktúrája is megváltozik. Néhány új neuron kialakulása új emlékeket teremt. A megtanult dolgok elhatározódnak a mi agyunkban, és az egész tevékenységet befolyásolják, ahogyan a szervezetünket irányítja a mi agyunknak a működése. Ha Isten igényéből megismerünk, megértünk és elfogadunk bizonyos dolgokat, ez a mi agyunkban új neuronok keletkezéséhez vezet, és átrendezzük az egész életünket.
Aki szeretne a csülkös bableves, nem tudom, mit szoktak ilyet csinálni, az megírja, hogy meg fogja érteni, hogy nem egészséges, és átalakul a gusztusa. És az, ami korábban kívánatos volt, az egyszerűen ezután már nem fogja kedvelni. De más dolgok van, ugyanez meg fog történni. Amit megismerünk a Szentírásban, elfogadjuk, ami agyunkban rögzül, ez az ismeret, az új neuronok egy teljesen más viselkedésre készítenek bennünket. Az agyunkban van a mi személyes életünknek a hatalma elvejtve, amivel tápláljuk az agyunkat, amilyen ismereteket, amilyen érzéseket, amilyen tapasztalatokat gyűjtünk, az életünk úgy fog alakulni, úgy fog formálódni. Az alkohol, a betegség, a stressz megölik a neuronokat. Nagyon sok ember az alkohol fogyasztás miatt válik, hát nem akarok különböző egészségügyi kifejezéseket használni, de a táplálkozásunk, az életmódunk, a mindennapi döntéseink megváltoztatják a mi agyunknak a szerkezetét. Azért bizonyos értelemben az életvitelünkre nézve nincs fontosabb tanács, mint ez. Változtatod el a ti elméteknek megújulása által. Vizsgáljatok, újra vizsgáljátok az élet dolgait. Azt keressétek, ami jó, kedves és tökéletes az Isten előtt. Gyakorlatilag amikor mi keresztény emberek megtérésről beszélünk, akkor az nem más, mint hogy az agyunk szerkezete a megismert igazságok által átalakul, és egy teljesen más és egy új életet élünk. Amiket korábban szerettünk, és a Biblia azt mondja, hogy az rossz, akkor rossznak fogjuk tartani. Amit korábban nem szeretnünk, vagy ami nem érdekelt, az az életünknek igen fontos részévé válik. A megtérés az nem egy érzelmi gondolat csupán. Az agyban végbe menő folyamat, hogy Istenhez tartozunk el. Az Egyesült Államokban különböző vizsgálatokat végeztek, és azt találták, hogy bizony majdnem egy harmada az Egyesült Államoknak valamilyen formában él.

görbét, annak a kitérése, az amplitudója mekkora. Ugye? Vagy nagyon mélyen, vagy a fellegekben. Ez így nem helyes. De ha valakinek problémája van, szükségszerűen forduljon orvoshoz. A depresszió lassan mindennapossá válik. Szinte nincs olyan ember, aki ne lenne hajlamos rá. Nem tudom, akik a Bibliát olvasták már, rádöbbentek arra, hogy Illés is depressziós volt. Amikor Isten szólt hozzá, akkor azt mondta Illés Istennek, Uram, nekem elég az életből. Engedd meg, hogy meghalljak. A depresszió betegségének az egyik fő tünete ez. A halálnak a kívánása. Talán még megdöbbentőbb, ha azt kérdezem, hogy gondoltunk arra, hogy Jézus is volt depressziós. Amikor ott a Getsemáné kertjében vérfelett érkezett. Amikor azt mondta, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Beleroskadok, ha meg kell innom. Értünk, megismerte Jézus még a depressziónak ezt a mélységes tünetét is, amikor a bűneinket magára vette. Olyan mérhetetlen bűntudat nehezedett rá helyettünk, amit mi talán sohasem vagyunk képesek megérezni és átélni. De ő átélte. És ezért imádkozott, hogy ha lehet, múljék el tőlem a pohár. Szeretném, hogyha foglalkoznánk néhány dolgot, néhány percig ezekkel a dolgokkal, talán segítenek nekünk. Mi segített Illésnek, hogy a borulátásától megszabaduljon? Isten hozzá küldött egy angyalt. Isten angyalai ma is ide járnak a földre, hogy megvidámítsák, megnyugtassák, megbékéltessék önmagukkal, másokkal és Istennel azokat, akik üdvözülni fognak, akik szeretik Jézust. Mi adta Jézusnak a kivezető utat ebből az állapotból? Hogy ki tudta mondani, Atyám, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem legyen meg a te akarod. Legyen meg a te akaratod. A keresztények mit imádkoznak a mi atyánkban? Nem ezt? Ha belenyugszunk, ha elfogadjuk, hogy Isten akarata a legjobb a számunkra, akkor megszabadulunk a depressziótól. Jézus, amikor ránézett az ő kortársaira, akkor széttárta a karjait, és azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és életetek végéig szomorúak lesznek, mert az alázatos emberek azok szomorú, visszamozoduló emberek. Ez van a Bibliában. Nyugalmat találtok a ti lelketeknek, ha megtanuljátok tőlem. Isten adja meg, hogy itt sokan megtanulják ezt Jézustól.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám!

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széllyel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Szép jó napot kívánok mindenkinek! Nézzük rögtön, hogy mit is fogunk ebben a fél évben tanulni. Tudni, tanulni az mindig azt jelenti, hogy előre nézni. Sose lehet úgy tanulni, hogy én nem tudom, hogy hova megyek. Ebben a fél évben az a feladatunk, hogy az Ószövetségnek azokat a könyveit,